everything back, dude. Come on.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 94. Zsoltár. Uram, bosszúállásnak Istene. Bosszúállásnak Istene, jelenj meg. Emelkedjél föl, te földnek bírája, és fizess meg a kevélyeknek. A hitetlenek, Uram, meddig örvendeznek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek, mindnyájan a hamisság cselekvői. A te népedet tapossák, Uram, és nyomorgatják a te örökségedet. Az özvegyet és a jövevényt megölik, és folytogatják az árvákat. Ezt mondják, nem látja az Úr, nem veszi észre a Jákob Istene. Eszméljetek ti bolondok a nép közt, és ti balgák, mikor tértek eszetekre, aki a fület plántálta, avagy nem hall-e, és aki a szemet formálta, avagy nem lát-e, aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyíte meg. Ő, aki az ember tudományra tanítja, ő tudja az embernek gondolatjait is, hogy azok hiába valók. Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek. Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét, mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utána mennek mind az igaz szívűek. Kicsoda támad föl én mellettem a gonoszok ellen, kicsoda áll mellém a hamisság cselekvők ellen. Ha az Úr nem lett volna segítségül nekem, már-már ott lakozna lelkem a csöndességben. Mikor azt mondtam, az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem akkor is. Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Van-e köze te hozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Egybe gyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlan vérét. De kővárom lett nekem az Úr, az én Istenem, az én oltalmamnak kősziklája. És ő visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszíti el őket. Elveszíti őket az Úr, a mi Istenünk.
0: A 94. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádiósansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. A Lukács 6.38-at olvasom. Adjatok, és nektek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Sokan nagyon fellelkesednek arra, hogy ha kapnak valamit, vagy arról van szó, hogy kaphatsz valamit. És itt Isten beszéde azt mondja, hogy azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Tehát van itt egy olyan alapelv, hogy akkor fogsz kapni, hogyha adsz. Tehát a kapásodnak a kulcsa az adásodban van. Ha bármit adsz, azt megsokszorozva kapod vissza. Tehát ez azt jelenti, hogyha bármit szeretnél, például a mai nap, hogy megtörténjen veled, vagy az életedben jó dolgokat akarsz, akkor egyszerűen kezdjél el vetni, kezdjél el adni dolgokat. Akár egy mosolyt, egy jó szót, egy bátorítást, pénzt, hittelteli szavakat, és ezt fogod visszakapni. Sokszor azt látjuk, hogy amikor elvetünk egy magot, az nem azonnal kell ki, hanem kell egy kis idő, de hidd el, hogyha elkezdesz vetni ilyen dolgokat, akkor egyszer el fog jönni az aratása ennek, és meg lesz ennek a gyümölcse. Tehát, hogyha szeretnél jó napokat az életedben, akkor ma kezdj el jó dolgokat vetni. Tehát, hogyha ma vetsz, akkor a jövődnek vetsz, és a jövőben fogsz aratni. Tehát ne panaszkodást, ne síránkozást, vagy keserűséget mondjál ki a szádon, hanem jó kedvet, bátorítást, vigasztalást, hitet szóljál, és ezt fogod aratni. Ha gondolod, akkor mondj el velem egy imád. Mennyei Atyám, köszönöm azt, hogy te vagy az, aki először adtál nekem. Köszönöm, hogy mindenedet odaadtad, és hálás vagyok azért, Jézus Krisztus, hogy így tudok én is adni, és odaszánom a mai napomat arra, hogy adjak bátorítást, vigasztalást, jó szót, egy mosolyt, hogy elkezdjek adakozni a pénzemből. Elhatározom, hogy ezt elkezdem a mai napon. Kérlek, te segíts meg ebben.
1: Amen. Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 95. Zsoltár. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elé hálaadással, vigadozzunk neki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezébe vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai is az övéi, akié a tenger, és ő alkotta is azt, és a száraz földet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, és hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőjének népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vajha, ma hallanátok az ő szavát. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Méribánál, mint Masszá napján a pusztában, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem, jól lehet, látták az én cselekedetemet. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségen, és azt mondtam, tévejgő szívű nép ők, és nem tudják ők az én útjaimat, akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugodalmam helyére.
4: A 95. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. A Lukács 6.38-at olvasom. Adjatok, és nektek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Sokan nagyon fellelkesednek arra, hogy ha kapnak valamit, vagy arról van szó, hogy kaphatsz valamit. És itt Isten beszéde azt mondja, hogy azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Tehát van itt egy olyan alapelv, hogy akkor fogsz kapni, hogyha adsz. Tehát a kapásodnak a kulcsa az adásodban van. Ha bármit adsz, azt megsokszorozva kapod vissza. Tehát ez azt jelenti, hogyha bármit szeretnél, például a mai nap, hogy megtörténjen veled, vagy az életedben jó dolgokat akarsz, akkor egyszerűen kezdjél el vetni, kezdjél el adni dolgokat. Akár egy mosolyt, egy jó szót, egy bátorítást, pénzt, hitelteli szavakat, és ezt fogod visszakapni. Sokszor azt látjuk, hogy amikor elvetünk egy magot, az nem azonnal kell ki, hanem kell egy kis idő, de hidd el, hogyha elkezdesz vetni ilyen dolgokat, akkor egyszer el fog jönni az aratása ennek, és meg lesz ennek a gyümölcse. Tehát, hogyha szeretnél jó napokat az életedben, akkor ma kezdj el jó dolgokat vetni. Tehát, hogyha ma vetsz, akkor a jövődnek vetsz, és a jövőben fogsz aratni. Tehát ne panaszkodást, ne siránkozást, vagy keserűséget mondjál ki a szádon, hanem jó kedvet, bátorítást, vigasztalást, hitet szóljál, és ezt fogod aratni. Ha gondolod, akkor mondj el velem egy imád. Mennyei atyám, köszönöm azt, hogy te vagy az, aki először adtál nekem. Köszönöm, hogy mindenedet odaadtad, és hálás vagyok azért, Jézus Krisztus, hogy így tudok én is adni. És oda szánom a mai napomat arra, hogy adjak bátorítást, vigasztalást, jó szót, egy mosolyt, hogy elkezdjek adakozni a pénzemből. Elhatározom, hogy ezt elkezdem a mai napon. Kérlek, te segíts meg ebben.
3: Ez volt.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.
4: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
5: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
6: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
5: Ma egészen különleges témánk lesz, mert szinte azt kell mondjam, nem tudom, miről lesz szó. Nagyon kíváncsian várom. A rovatunk címe, alcíme az, hogy Apa kulcs. És van is a kezedben egy könyv. Egyébként annak a címe az, hogy Anya kulcs, de azt mondtad, hogy létezik ez egy másik apás kiadásban is.
6: Az elsőt Süveges Gergő írta meg, az Apa kulcs könyvet. Gergőt ismerhetjük a közmédiából is. Az ő felesége pedig a Süvegesné Rudán Margit az anyakulcsot megkiadta. Tehát, hogy most már nem csak az apáknak vannak kulcsok, hanem az anyáknak is, úgyhogy mindenki megkapja a kulcsát, és azt mondja a szerző, hogy a gyerekeinkhez is különböző kulcsokat kapunk. Vannak kulcsok, ami a tudás kulcsa, tehát, hogy valami ismeretünk lesz, és a gyermekünkkel úgy tudunk kapcsolódni. Van, ami a jó akarat kulcsa, hogy valami jót akarok a gyereke. Ez azt mondja, hogy ez a, hogy szeresd, és a szövetség kulcsa pedig ez, hogy támogasd, tehát, hogy nincs nagyobb fania, mint a saját szülei. Amikor azt érli meg egy gyerek, hogy én vagyok a legnagyobb szurkolója. És milyen jó az, amikor megélhetjük azt, hogy nem csak mi vagyunk a gyerekeink szurkolója, hanem maga Isten segít nekünk szurkolni, hogy mi, mint szülők, a szülői szerepünket a lehető legjobban végezzük. De azért, belegondolva, hogy 80-as években hány ilyen könyv volt, amikor én voltam 10 éves, és hányat tudott édesapám, édesanyám elolvasni. Édesanyám elég sokat olvasott könyvet, de az édesapám nem annyira az az olvasó típus volt. Úgyhogy csodálkozom, hogy én pedig ilyen könyvmúj lettem, és a lányom is ilyen, tehát heti szinten könyveket olvas el, tehát hogy 3-400 oldal az nem okoz neki problémát. De most egyre több szakirodalom megjelenik, akár Mihalenc Gábortól is, a Viharáló szerelem és egyéb témákban, ahol házaspároknak vagy a szülői szerepben kapunk útmutatás tanácsokat, hogy hogyan legyek jó apa, hogyan legyek jó anya, hogyan legyek jó férj, és hogyan legyek jó feleség, és a kapcsolatomat hogyan tudom működtetni. Mihalenc Gábornak az egyik kedvenc mondata, hogy ne eldobd a kapcsolatodat, hanem újra értékeld, és ne a kapcsolatot cseréld le, hanem a kapcsolathoz való hozzáállásodat, és mi nagyon sokszor kidobjuk azonnal, ami nem működik. Pedig lehet, hogy csak meg kellene javítani. És az Isten is így gondolkodik rólunk, hogy nem eldobta az embert, hogy nem működik a kapcsolat, hanem mindent megtett, hogy kulcsot találjon az embernek a szívéhez, az embernek a lelkéhez, és néhány kulcs, amit úgy végig gondoltam, hogy a könyvön kívül is milyen kulcsokat ajánlhatnák, hogyha most egy ilyen kulcskarikát adnék a kedves rádió hallgatónak, akkor ez az ismeret kulcsa lenne az egyik. A második a kapcsolat kulcsa, hogy megértem, hogy ki a gyermekem, és hogyan működik. Nem ártana, hogyha bejönne a hitnek a kulcsa az életünkben. Ez lehet, hogy egy külön adást is valamikor megér, hogy egy szülő hogy adja át a saját meggyőződését, értékrendjét, vagy hitrendszerét a gyermeke részére. A segítés kulcsa, hogy tudja a gyermekem azt, hogy számíthat rám, és nincs egyedül, hogyha elakadásban van az élete. Nem akarok mindenáron neki segíteni, de hogyha elakad, akkor tudja, hogy fölhívhatom apát vagy anyát bármikor, és annyira szeretném, hogy egy kicsit a kedves rádió hallgató ezekben a helyzetekben, amikkel úgy találkozunk napjainkban, a hírekben, látjuk, hogy mennyire szörnyű irányba megy a világnak a működése. Egy kicsit szeretném átadni a reménység kulcsát is.
5: Ezeket a kulcsokat kinek is, hogyan és mikor kell használnia? Tehát a szülőknél vannak ezek a kulcsok, a szülők használják őket, vagy a gyerekek használják őket?
6: Én azt gondolom, hogy elsősorban lehet, hogy a szülőknél vannak ezek a kulcsok, és a gyerekeknél meg különböző élethelyzetekben teszteljük ezeket a kulcsokat, hogy most inkább a bátorítás kulcsára van szüksége, vagy most az iránymutatásra, és kicsit így az apai szerepet, vagy az anyai szerepet, hogy épp melyik sapkába vagyok jelen. Most az edző, vagy a rendőr, vagy most jó zsarú, rossz zsarú, tehát, hogy most melyikre van inkább szüksége. És ha hitkulcsához egy picit visszamehetek a kedves rádió hallgatóval együtt, akkor gondoljuk vele, hogy ki tanított meg imádkozni. Nagymama, nagypapa, vagy édesanyja, édesapa.
5: Vagy lehet, hogy senki.
6: Vagy lehet, hogy senki. Vagy lehet, hogy 10 éves volt, amikor először elmondtam az első imát Istennek, vagy a hitoktatóm tanított. És hogy az Istenről milyen képem alakul ki, ez is egy érdekes kép, hogy nagyon sokszor kivetítem a fizikai édesapával való kapcsolatot a jó Istennel is, illetve a jó Istennel való kapcsolat nagyon sokszor meggyógyíthatja az úgynevezett apasebeket is, amit szakirodalomban használ, hogy amit a saját szüleink való kapcsolat okozott sebet a lelkünkben. Van egy érdekes család, Timóteusnak a családja, Pál találkozik ezzel a családdal, egy görög apáról van szó, zsidó anyáról, és azt mondja Timóteusnak, hogy eszembe jut a benned lévő képmutatás nélkül való hit, ami először megvolt nagyanyádban, Loisban, és megvolt anyádban, Eunikében, és meg volt róla győződve, hogy megvan benned is. Milyen jó az, amikor nem csak pénzt örökölünk, hanem hitbeli örökségünk is van, amit átadunk egyik generáció másiknak. 3-4 generáció azt tudja mondani, hogy mi már, mint család megismertük az Istent. Az életünk más irányt vett, mert az Isten belépett a mi családunkba, és a Bibliában rengeteg ilyen történetet találunk, ahol az Isten belépett egy család életébe, és annak hosszú távú következménye volt. Gondoljunk egy Ábrahámra. Meddő házaspár, öreg, és az Isten ad egy ígéretet, hogy a te magod annyi lesz, mint a csillagoknak a száma, vagy a homoknak a homokszemek száma. És ez az egy ígéret megváltoztatta egy egész népet, és azt mondja, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És belép az Isten ebbe a családba, és a meddőből egy új névet kap, hogy sok nép atya lesz Ábrahám, az Ábrámból, az atyából sok nép atya lesz, és a felesége Száraiból meg lesz herceg és uralkodó.
5: De hogy tudjuk felfedezni magunkban, hogy tudják a kedves hallgatók felfedezni magukban ezt a hitet, illetve a hit kulcsra hogyan tudnak rátalálni?
6: Én azt gondolom, hogy nem árt, hogyha a Szentírással nem úgy vagyunk, mint az egyszerű gyermek, amikor megszólal, hogy apa, nem adjuk vissza a Bibliát az Istennek? Miért? Hát azt mondtad, hogy ez az Isten könyve. Igen, fiam, az Isten könyve. De miért adjuk vissza? Hát mert mi úgyse olvassuk. Tehát, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Biblia az öreg mamáknak, öreg papáknak való. Én pedig azt mondom, hogy a fiataloknak is egy térkép az élet minden problémáiban való előigazodáshoz. És talán itt a rádióban lévő szakértői rovat is egy picit ad a kedves rádió hallgatónak ilyen lelki morzsákat, lelki tölteléket is, hogy az Isten arra hívott el bennünket, hogy ne csak a szabályokat adjuk át a fiainknak, hanem adjuk át a kapcsolatot is. Az Istennel való kapcsolatot is átadhatjuk a gyerekeinknek. Azt mondja szintén Ábrahámról, mondja a Szentírás, hogy majd ne eltitkoljam-e azt, amit tenni készülök, hiszen tudom, hogy ő majd megparancsolja az ő gyermekeinek, és azok gyermekeinek is, hogy szeressék az Istent. Nem parancsba adjuk azt a gyermekünknek, hogy szeresse az Istent, de tegyük vonzóvá a hitéletet, hogy akárhol éljük meg a hitünket, abból nem maradjanak ki a gyerekeink.
5: Az apa és az anyakulcs kapcsán jutottunk el a hit kulcsához. Kérlek, mondd el még egyszer a könyv szerzőjét és címét, hogyha valakinek
6: felteheti. Süveges Gergő, ő írta az apakulcsot, és a ő felesége, Süvegesné Rudán Margit, az anyakulcsot. Azt írja, hogy Süvegesné Rudán Margit és Gergő négy lassan felnőtté váló gyermek szülei, és Margit szakemberként is, ADHD tanácsadóként áll a szülők mellett, Gergő pedig az apakulcs alapítójaként apákat segít erősebben kapcsolódni a gyermekükhöz. Az anyakulcsban kettőjük gazdag tapasztalatai összeadódnak, úgyhogy ez ilyen dupla kulcs. Ez a könyv, ez a második könyv.
5: Akkor egyben könyvajánló is volt a mai rovatunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét. Hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csodadolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten fölött. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld, és mondjátok a népek között, az Úr uralkodik. Megerősítette a földet, hogy meg ne induljon. Ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger és minden benne való, viduljon a mező és minden, ami rajta van. Örvendezik akkor az erdő minden fája is az Úrnak orszája előtt, mert eljön. Mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd ezt a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.
0: A 96. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak. A Lukács 6.38-at olvasom. Adjatok, és nektek is adatik. Jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Sokan nagyon fellelkesednek arra, hogy ha kapnak valamit, vagy arról van szó, hogy kaphatsz valamit. És itt Isten beszéde azt mondja, hogy azzal a mértékkel mérnek nektek, amellyel ti mértek. Tehát van itt egy olyan alapelv, hogy akkor fogsz kapni, hogyha adsz. Tehát a kapásodnak a kulcsa az adásodban van. Ha bármit adsz, azt megsokszorozva kapod vissza. Tehát ez azt jelenti, hogyha bármit szeretnél, például a mai nap, hogy megtörténjen veled, vagy az életedben jó dolgokat akarsz, akkor egyszerűen kezdjél el vetni, kezdjél el adni dolgokat. Akár egy mosolyt, egy jó szót, egy bátorítást, pénzt, hitelteli szavakat, és ezt fogod visszakapni. Sokszor azt látjuk, hogy amikor elvetünk egy magot, az nem azonnal kell ki, hanem kell egy kis idő, de hidd el, hogyha elkezdesz vetni ilyen dolgokat, akkor egyszer el fog jönni az aratása ennek, és meg lesz ennek a gyümölcse. Tehát, hogyha szeretnél jó napokat az életedben, akkor ma kezdj el jó dolgokat vetni. Tehát, hogyha ma vetsz, akkor a jövődnek vetsz, és a jövőben fogsz aratni. Tehát ne panaszkodást, ne siránkozást, vagy keserűséget mondjál ki a szádon, hanem jó kedvet, bátorítást, vigasztalást, hitet szóljál, és ezt fogod aratni. Ha gondolod, akkor mondj el velem egy imád. Mennyei atyám, köszönöm azt, hogy te vagy az, aki először adtál nekem. Köszönöm, hogy mindenedet odaadtad, és hálás vagyok azért, Jézus Krisztus, hogy így tudok én is adni. És odaszánom a mai napomat arra, hogy adjak bátorítást, vigasztalást, jó szót, egy mosolyt, hogy elkezdjek adakozni a pénzemből. Elhatározom, hogy ezt elkezdem a mai napon. Kérlek, te segíts meg ebben. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja is megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek is hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendezett Sion, és örültek Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen fölmagasztaltattál minden isten fölött. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjének lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad föl az igazakra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.
1: A 97. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: 97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld. Örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte. Igazság és jogosság az ő székének erőssége.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett. Megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtul adta az Úr az ő szabadítását. A népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsanyatok föl, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal, kürtzengéssel, vigadozzatok a király, az Úr előtt! Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik laknak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együtt örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet. Megítéli a világot igazsággal, és a népeket méltányossággal.
4: A 98. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Reszkessenek a népek. Kerubokon ül. Remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép fölött. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet. Szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet. Jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé. Szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal együtt, segítségül hívták az Urat, és meghallgatta őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nekik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszú álló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.
4: A 99. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 6. részét hallhatjuk, melyben Ellen Vincent tanít.
1: Hello. Good morning.
2: Hello, jó reggelt.
1: Oh, you had quite a night last night, I gather.
2: Úgy hallottam, hogy meglehetősen jó estétek volt tegnap.
1: Praise the Lord. Well, I want us to continue.
2: Szeretném, ha most folytatnánk.
1: And I want to just spend this morning on this purpose that Jesus had.
2: Ma reggelt arra szeretném fordítani, hogy Jézus céljairól beszéljek.
1: As I mentioned yesterday, his concern was
2: ahogy már tegnap említettem,
1: bring these 12 apostles to the place where they themselves were fathers who could produce sons of their own.
2: Jézus arra fordította, arra összpontosította az energiáit, hogy a 12 tanítványát olyan szellemi atyává tegye, akik képesek megújítani magukat másokban.
1: And for those 12 to be the whole future of the kingdom depended upon them coming through to themselves be fathers like the Lord Jesus.
2: Hogy abból a 12 tanítványból a királyságnak olyan szellemi atyái váljanak, akik Jézushoz hasonlóan képesek továbbadni a királyságot.
1: Tens of thousands of have been touched by the power of his ministry.
2: Örömhírt, több tízezrekkel találkozott.
1: Many tens of
2: sok tízezer emberrel találkozott Jézus a szolgálata során.
1: Maybe a thousand or so who were to some extent his disciples.
2: Közülük volt közel ezer olyan ember, aki bizonyos fokig az ő tanítványa volt, akik időről időre hallgatták az ő tanításait. És volt a 12, ahogy már említettem tegnap,
1: the 70, or I prefer 72. Some manuscripts say 72.
2: És volt a 70 tanítvány, vagy néhány írás, néhány kézirat szerint 72.
1: He did not call them to be apostles.
2: Jézus nem hívta őket apostoloknak.
1: He called them to be under the apostles.
2: Hanem
1: so that they were already being fathered by them.
2: Alávetett tanítványoknak hívta őket, akik az apostoloknak az atyasága alatt voltak, és az ő feladatuk volt, hogy a királyságot megalapítsák a Földön. Tegnap láttuk azt, hogy Jézus hogyan bánt el több dologgal az ő életeikben.
1: And perhaps the most needy thing was for the spirit of unbelief to be cast out of them.
2: S talán ezek közül az egyik legfontosabb az volt, hogy a hitetlenség szellemét ki kellett űzni belőlük.
1: But there's one thing that the message that he had from the beginning.
2: Ezek közül az egyik üzenet, amit
1: John the Baptist, who he said, my job is to prepare the way of the Lord.
2: Amit kezdettől fogva tanított, ami bemerítő János üzenete volt,
1: I'm not the Christ, I am preparing the way for the Christ.
2: Hogy én azért jöttem, hogy az utat elkészítsem az Úr számára, nem én vagyok a Krisztus, hanem azért jöttem, hogy utat készítsek
1: for the coming of the Messiah.
2: A Krisztusnak, és az volt az ő feladata, hogy elkészítse Krisztus számára az utat.
1: He will come.
2: És azt tanított, hogy ő majd el fog jönni.
1: The laces of his shoes.
2: Én pedig nem vagyok méltó arra, hogy az ő saruinak a kötőjét megoldjam.
1: But he said one thing about this role that he, John the Baptist, had.
2: Keresztelő bemerítő Jánosnak a szerepével kapcsolatban ugye azt mondta, hogy azért jött, hogy elkészítse
1: a
2: Krisztusnak az útját. És bemerítő János azt mondta, hogy a Krisztus, amikor eljön,
1: so John
2: akkor ő majd be fog meríteni benneteket Szent Szellembe és Tűzbe.
1: In that one little sentence.
2: Tehát bemerítő János ebben az egy egyszerű mondatban foglalta össze a Krisztus eljövetelének a lényegét. Abban, hogy ő majd, amikor eljön, bemerít benneteket Tűzbe és Szent Szellembe.
1: You'll find every one of the four gospels records this.
2: És hogyha megnézed az Új Szövetséget, akkor mind a négy evangélium ezt megírja. Gyorsan nézzük ezt meg.
1: Come first of all to Matthew chapter 3.
2: Mindenek előtt a Máté 3-ban.
1: And it's beginning at verse 11.
2: A 11. verstől kezdődően.
1: All right, I'll read it. I baptize you with water for repentance, but the one who is coming after me is more powerful than I, I am not worthy to take off.
2: Én ugyan vízbe merítlek be benneteket megtérésre, de aki utánam jő, erősebb nálam, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő Szent Szellembe és tűzbe merít majd be benneteket.
1: So we get several things out of this.
2: Tehát néhány dolgot megérthetünk ebből.
1: There's only one person who can do this, and that's Jesus.
2: Csak egy ember volt képes ezt megtenni, mégpedig Jézus.
1: And he's going to baptize you with the Holy Spirit.
2: Azt mondja, hogy be fog meríteni benneteket Szent Szellembe és tűzbe.
1: Now, let's just quickly skim through. Come to Mark.
2: Menjünk a Márk evangéliumához gyorsan.
1: One from each of the four gospels.
2: Minden négy evangéliumból fel fogjuk ezt
1: olvasni. This does actually come. Okay, come to chapter 1.
2: Gyertek az első fejezethez, Márk első fejezete.
1: Read, please. I had baptized you with water, but he
2: azt mondja,
1: will baptize you with the Holy Spirit.
2: Én vízbe merítlek be benneteket, de ő Szent Szellembe fog bemeríteni benneteket.
1: Then come to Luke chapter 3.
2: Menjünk a Lukács harmadik fejezetéhez.
1: And we come to verse 16.
2: 16. vers.
1: John answered them all. I baptize you with water.
2: Felelte János mindenkinek mondva.
1: Is more powerful than I.
2: Én ugyan vízbe merítlek titeket, de eljön, aki nálam erősebb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam, az majd bemerít titeket Szent Szellembe és tűzbe.
1: So notice, it's personally Jesus is going to do it.
2: Vegyétek észre, hogy ez személyesen Jézus fogja tenni.
1: He's going to produce fire.
2: És ő fog tüzet hozni, tüzet létrehozni.
1: I'm trying to find John chapter 1.
2: János evangélium első fejezete.
1: And it's verse 26.
2: 26. verstől kezdődően.
1: Well, let's go back to verse 24 and read from 24. Now they had sent from the Pharisees and they asked him, "Why then do you baptize
2: if you are not the Messiah, or Elijah, or the prophet?" És megkérdezték őt, mondták neki,
1: John replies,
2: "Miért merítesz tehát be te, hogyha nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a proféta?" Felelte nekik János mondva, "Én vízbe merítlek be, de köztetek van, akit nem ismertek. Ő az, aki utánam jön, aki előttem lett, akinek én nem vagyok méltó, hogy saruja szíját megoldjam." Aztán folytassuk a 32.
1: versnél.
2: És bizonyságot tett János mondva, láttam a szellemet leszállni az égből, vagy mennyből, mint egy galambot, és megnyugodott ő rajtam. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízbe merítsek be, az mondta nekem, akire látod a szellemet leszállni és rajta megnyugodni, azaz, aki Szent Szellembe merít be. És én láttam és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten fia.
1: If you go through the book of Acts, the first few chapters, you'll find that this comes another four times.
2: Hogyha végignézed az apostolok cselekedetei könyvének első néhány fejezetét, akkor még ott négy alkalommal megtalálhatod ezt.
1: He's justifying his activity to the church in Jerusalem by he said, well, the Spirit descended like he did at the beginning and baptized with the Holy Spirit and with fire.
2: Amikor Pál igazolni akarja az azt, amit ő tett, akkor elmondja, hogy a pogányokra ugyanúgy leszállt a Szent Szellem, ahogy ránk
1: kezdetben. Why there's such a tremendous strong emphasis?
2: Azt szeretném megnézni a ma reggeli tanításban veletek, hogy miért van ennek olyan nagy hangsúlyossága.
1: Basically, his whole ministry is summarized. I want to produce people who are baptized with the Holy Spirit and with fire.
2: Mert Jézus az egész szolgálatát arra szentelte, hogy olyan személyeket kívánt létrehozni, akik be vannak, vagy létrehozni, akik be vannak merítve Szent Szellembe és tűzbe. Ha megnézed a zsidó levelet, vagy János levelet, ahol erőteljesen idéznek a zsoltárokból, nagyon sok időt tudnék ezzel tölteni.
1: From chapter 7 through chapter 9.
2: Különösen az Ézsaiás könyvének a 7-től a 9. fejezeteiben erőteljes profétai szavak vannak ott az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatosan. És azt a tüzet, amivel ő bemeríteni fog, azt a szenvedélyből fakadónak minősíti. Amikor Jézus feltámadt a halálból, akkor 50 napja
1: days,
2: volt,
1: he had to produce a core company that were going to be the beginning of this kind of kingdom.
2: És ezen 50 napos szolgálat végére létrejött egy olyan vezetői mag, egy vezetői csapat, aki az ő királyságát a földön meg tudta alapítani.
1: When he ascended to the Father, the kingdom would go with him, and it would not remain on earth.
2: Hogyha ő ezt nem tudta volna megtenni, akkor amikor ő felment az Atyához, a királyság vele együtt felment volna a mennybe, és nem maradt volna itt a Földön.
1: He was confident that he would produce in these men the characteristics of that life, which was going to go on advancing the kingdom.
2: Jézus tudta azt, hogy képes lesz ezeknek az embereknek továbbadni és bennük létrehozni azt a képességet, hogy a királyság itt tudjon maradni a földön ő rajtuk keresztül, és ők aztán nagy evangelizációs tevékenységet folytattak. És Jézus feltámadása után semmilyen időt nem töltött senki mással, csak a 12 apostollal.
1: 72 that were attached to the 12.
2: És azzal a 72-vel, aki még a 12-höz tartozott.
1: The upper room community.
2: És még néhány olyan ember, aki beletartozott a felházbeli közösségbe. Ugyanis a felházbeli közösség 120 emberből állt.
1: And that was the bomb that was going to go off and blow the devil's kingdom to pieces. Hallelujah.
2: És ez volt az a csapat, akinek ki kellett menni, és az ördögnek a birodalmát szétrobbantani a földön.
1: But the power to destroy the devil's kingdom.
2: De az az erő, ami tönkreteszi az ördög királyságát.
1: And pull down the demonic strongholds over cities.
2: És lerontja a városok fölötti sátáni erődítményeket, erősségeket.
1: The power to change the very atmosphere from the darkness of hell to the brightness of the kingdom was in that company becoming baptized with the Holy Spirit and with fire.
2: És ami a városok fölött a sötétség birodalmának a sötétségét Isten királysága világosságára változtatja, az ez a felházbeli közösség volt. És ez egy fontos dolgot mutat nekünk. És nagyon erőteljeseknek telve kell lennünk erővel ahhoz, hogy hogy ezt létre tudjuk hozni más személyekben. Péter apostol és később majd Pál is. Olyan példák,
1: of those who not only themselves became
2: akik nem csak maguk váltak a Szent Szellem erejével és tűzével teli
1: személyekké,
2: hanem képesek voltak arra, hogy ezt átadják másoknak.
1: Amen.
2: Amen.
1: And in all our ministry, in all the nations represented here,
2: és mindannyiunk személyes szolgálatában és a résztvevő nemzetekben, hogyha látni akarunk megváltozni városokat, és meg akarjuk látni látható módon Isten királyságát eljönni a földre,
1: if the devil's kingdom is going to be destroyed,
2: és meg akarjuk látni a sátán királyságának megsemmisítését, és Jézus Krisztus királyságának megnyilvánulását a földön egy látható erőteljes módon,
1: then this is a critical crisis that we must experience.
2: Akkor ez egy kritikus dolog, amit meg kell tapasztalnunk. Ebben a bizonyos 50 napban
1: Jesus spent the first 40 days on a intensive Bible study.
2: Az első 40 napot Jézus egy intenzív Biblia tanulmányozással töltötte, vagy egy Biblia tanítást adott. És ezekben a napokban a 12-vel volt
1: egy. Possibly the 72, but it seems like it was just the 12.
2: És lehetséges, hogy a 72 is ott volt, de valószínűleg, hogy csak a 12-vel részt ezen. Ez a zapcsájban van megírva.
1: For those 40 days, he was concerned to teach them about the kingdom of God.
2: Az első 40 napban Isten beszédének a tanításával volt elfoglalva Jézus, azt tanította az apostoloknak. Ez egy elképesztő, csodálatos bibliaiskola lehetett. 40 napos bibliaiskola Jézusra.
1: So you can see how if we just do a conference of 2 or 3 days, we're not really going to accomplish anything like the depth that he accomplished.
2: Ezért nem nagyon tudjuk 2-3 napos bibliaiskolákon mélységeiben tanítani a dolgokat.
1: I began to be passionate about the kingdom.
2: Tegnap meséltem nektek, hogy én személyesen hogyan váltam szenvedélyessé Isten királyságával kapcsolatban.
1: I never said that yesterday, but that man that appeared in the manse in Bombay and handed me this book, the unchanging person, the unchangeable kingdom, said you need to three things. He said you need to see the kingdom.
2: Tegnap meséltem nektek arról a személyről, aki bejött az irodámba Bombayba, és átadott nekem egy könyvet, aminek a lényege az volt, hogy meg kell látnom a királyságot, tanítanom kell a királyságról, és meg kell alapítanom a királyságot Bombayban. Hiszem, hogy ez a személy egy angyal volt, ezt tegnap nem mondtam
1: nektek.
2: De miután átadta nekem azt a könyvet, és elhagyta az irodámat, kifutottam utána, de senki sem volt már ott.
1: He just completely disappeared.
2: Egyszerűen egy pillanat alatt tökéletesen eltűnt. Személyesen meg vagyok arról győződve, hogy egy angyal volt.
1: And it was that important to God that he sent an angel to hand me that book. Just think about that.
2: Ez annyira fontos volt Isten számára, hogy egy angyallal küldte el ezt a könyvet nekem. Gondoljátok el.
1: My passionate study of the kingdom.
2: És azon a könyvön keresztül kezdődött el az én szenvedélyes királyság utáni tanulmányozásom, keresésem. És néhány hónappal később, amikor átmentem azon a folyamaton, azon a tanulási folyamaton, amit tegnap meséltem,
1: I was baptized with a small group, just 12 of us.
2: És elmeséltem nektek, hogy 12-ed magammal, tehát még rajtam kívül 12 személyen, hogy jutottunk el arra, hogy betöltekeztünk Szent Szellemmel és tűzzel.
1: In the Psalms, it's described in the prophecies of Isaiah. This is the zeal of the Lord of hosts.
2: Megvan írva a Zsoltárokban is és Ézsaiás könyvében is, hogy ez a célja a seregek urának.
1: Prophetically, Jesus is talking about himself.
2: Profétikusan itt Jézus magáról beszél ezeken
1: az írásokon.
2: Ézsaiás proféten keresztül.
1: The zeal of the Lord of hosts is consuming me.
2: Azt mondja, hogy a seregek urának a célja az, hogy egy tűz jöjjön belétek, ami bennetek ég, de nem emész meg benneteket. És voltak Mózes életének is olyan periódusai. Az első 40 évét az életének Egyiptomban élte le.
1: And then he became a rebel against and lived in the disappointment.
2: Később aztán lázadásba került, és 40 évig
1: and then he finally met God in the burning bush in the desert.
2: Élt távol Istentől, aztán az égő csipkebokorban találkozott Istennel. Isten szólt hozzá az égő csipkebokorból, és ő visszaküldte őt Egyiptomba, és azt mondta, hogy Isten királysága fog eljönni oda, és az égő csipkebokor az annak a mintája volt, amivé Mózesnek kellett válnia. Egy olyan személy, aki égett, de nem emésztette meg a tűz. Volt sok száz más bokor, vagy sok ezer a pusztában, de egyik sem égett.
1: Amen?
2: Olyan tűz kell, hogy legyen bennünk, ami nem emészt meg bennünket. Ezt kell nektek is megragadnotok, ezt a tűzet.
1: He describes himself as a man who has the fire inside him.
2: Pál úgy írja, úgy jellemezte magát, mint egy olyan ember, akiben tűz van.
1: Zeal, but I prefer the word passion.
2: Lehet célnak mondani, de én ezt egy szenvedélynek mondom inkább.
1: He soaked them in incredible revelation of the kingdom.
2: A 40 éves Biblia tanítás során Jézus a királyságról tanított a
1: tanítványait. Our purpose on earth.
2: És megtanította nekik, hogy a mi célunk itt a Földön.
1: All our incredible inheritance as sons of God.
2: Miután beléptünk abba a csodálatos örökségbe, ami a miénk Isten fiaiként.
1: Summarized for us in Ephesians chapter 1 verses 17 through into chapter 2.
2: Az Efezusi levél első fejezetében a 16. verstől kezdődően a második fejezet elejéig van meghatározva ez
1: leírva. Burning in your heart.
2: Szeretném ezt újra hangsúlyozni nektek, amit tegnap már említettem, hogy ez a szívetekben égjen.
1: And then we're told there that our purpose on earth is to bring Jesus into his inheritance.
2: Ezen a helyen, hogy a mi célunk itt a Földön az, hogy Jézust az ő örökségébe bejuttassuk.
1: We'll function in different ways.
2: Különböző módokon működünk.
1: But our purpose is all the same.
2: De a mi célunk mindannyiunknak ugyanaz kell, hogy legyen.
1: The effect of my ministry on how much is the kingdom being established on earth because of my ministry.
2: Azt kell, hogy legyen mindannyiunk szolgálatának a célja, hogy milyen mértékben tudom a szolgálatom által Isten királyságát előmozdítani a Földön.
1: The activity of his spirit through me.
2: És milyen mértékben képes Krisztus belépni az örökségébe itt a Földön az én szolgálatomon keresztül.
1: John, particularly chapter 12 through 17.
2: János evangéliumában 12-től a 17. fejezetig.
1: And comprehend what it's like to have the Father, the Son, and the Holy Spirit making your humanity and my humanity their very dwelling place, their very home.
2: Van megírva az, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem hogyan él bennünk, és hogyan válik a mi testünk az ő otthonukká, lakóhelyükké. Nagyon fontos része ennek a dicsőítés, az ő imádata, és hogy ilyen módon kerülhetünk vele egy intim, közvetlen, személyes
1: kapcsolatba.
2: De kell, hogy legyen az erőnek egy kiáradása rajtunk keresztül, ami megváltoztatja a világot. Amen.
1: And we've got to keep the balance of these two things.
2: És képesek kell, hogy legyünk megtartani a két dolog között az egyensúlyt.
1: So then Jesus then spent the last 10 days.
2: Aztán Jézus az utolsó 10 napot azzal töltötte, hogy felkészítette őket arra a napra, amikor majd a Szent Szellem el fog jönni.
1: And this is the fire is going to fall.
2: És ez a tűz, ami rájuk fog esni.
1: Qualities of that fire.
2: Hadd mutassam meg nektek néhány jellemvonását ennek a tűznek.
1: And I would say the word zeal or passion describes that fire.
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy a szenvedély szó írja le.
1: Isaiah chapter 9 verse 7 says, this is the prophetically Jesus speaking.
2: Izsaiás 9-ben.
1: The zeal of the Lord of hosts is consuming me.
2: Azt mondja, hogy az Úrnak a tűze emészt engem. Meg szeretném nézni,
1: number
2: hogy mit ez a szenvedély. Először is,
1: it's a passion for God's presence.
2: Ez egy szenvedélyes vágy Isten jelenléte után.
1: And I'll do anything and everything to maintain that presence.
2: És mindent megteszek azért, hogy az ő jelenlétébe tudjak kerülni.
1: Taught me to make a major part of my day, the first hours of the day, a time when I have in alone and I'm intimate with my God.
2: Meséltem nektek már azt, hogy tanított meg engem Isten arra, hogy a napom első óráját arra szánjam, hogy ővel egy intim, közvetlen, személyes közösségbe legyek.
1: Between 6 and 8 a.m. every morning, but that's where I normally set apart that time, and I won't answer the phone, I won't speak to anybody.
2: A reggel 6 órától 7 óráig tartó egy órás időszakot szánom erre, és olyankor a telefont sem veszem fel, nem foglalkozom senki mással.
1: Like this, of course, things have to be changed because we're not working to that routine.
2: Természetesen időről időre ez változhat, vagy nem kötelező ezt mindenkinek ugyanígy tenni.
1: But that's why I stayed home last night.
2: De ez az oka annak például, hogy tegnap este
1: otthon maradtam,
2: mert ez fontosabb volt számomra az, hogy ma reggel az Úrral együtt tudjak lenni személyes közösségben, mint az, hogy itt tegnap este jól érezzem magam. Az Úr azt mondta nekem, hogy fizikailag
1: fáradt.
2: És szükséged van neked is arra, hogy velem időt tölts, és nekem is, hogy veled.
1: So when France and Galindo had gone to have this great time with you, and I knew that God would use him in a tremendous way.
2: Amikor Franz és Galindo eljött, hogy tegnap este veletek együtt itt egy közös időt töltsön, akkor tudtam, hogy csodálatos közösségetek lett az Úrral, akkor nekem is egy csodálatos közösségem volt otthon, az ő otthonukban, Istennel.
1: If you watch the pattern of the life of Jesus, you'll find he was frequently withdrawing, even in the midst of a lot of ministry, he was withdrawing to have quiet, intimate times with his Father.
2: Hogyha megnézitek Jézus Krisztusnak az életét, akkor azt láthatjátok, hogy a szolgálatának a terhes időszakaiban is visszavonult, és időt szánt arra, előfordult, hogy két napig is félrevonult a tanítványaitól is, és az Atyával volt személyes intim kapcsolatban, és ilyenkor ő feltöltekezett az Atyából.
1: To get powerfully involved with the advancing of the kingdom.
2: Aztán visszajött és erőteljes módon vitte előre Isten királyságát. És én is megtanultam, hogy ezt tegyem.
1: I literally believe that the life of Jesus is a model for me to live the same way.
2: Szó szerint hiszem azt, hogy Jézus Krisztus élete az minta az én számomra, hogy hogyan kell élnem.
1: And so I'm learning more and more and more to live like him.
2: És egyre jobban és jobban megtanulom azt, hogy hogyan éljek őhozzá hasonlóan. És ennek része az ő személyes kapcsolata az Atyával és a Szent Szellemmel.
1: He had a passion for God's presence.
2: Itt szenvedély volt Jézusban Isten jelenléte felé. És ez az Ézsaiás könyvének a 9. fejezetében ez az első említés ennek.
1: A passion for I'm sorry, I can't read my writing. A passion to pay the price for intimacy with God.
2: Ez az a szenvedély, hogy kifizetem annak az árát, hogy Istennel időt tölthessek, és személyesen belelessek. Ezek gyakorlati dolgok.
1: You either do them or you don't do them.
2: Vagy megteszitek, vagy nem.
1: And there's a cost in doing them.
2: És ennek van ára, ha ezt meg akarod tenni, és így akarsz élni.
1: And then the number three.
2: Harmadik
1: is
2: pont,
1: a passion for God's purity and holiness.
2: Az pedig az Isten tisztasága és szentsége utáni szenvedély. Isten szent.
1: And he's not going to change.
2: És ő nem változik meg soha.
1: God, Peter reminds us, God calls us to be holy.
2: Péter emlékeztet bennünket arra, hogy Isten arra hívott el bennünket, hogy mi is szentek legyünk.
1: Let's go to 1 Peter 1.
2: Menjünk az 1 Péter első fejezetéhez, és 14. vers. 1 Péter 1:14.
1: Well, let's go to verse 13. Therefore, get your minds ready for action, being self-disciplined, and set your hope completely on the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ.
2: 13. verstől, azért felövezve elmétek derekait, mint józanok,
1: as obedient children,
2: tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelenik. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok.
1: And the word holy means to be set apart exclusively for a particular use.
2: A szent szó azt jelenti, hogy elválasztva lenni egy meghatározott használat, meghatározott cél érdekében. Van egy hamis elgondolás a szentségről, ami egy ilyen vallásos fogalom. De nekünk olyan módon kell szenteknek lenni, ahogyan Isten szent. Van erre egy meghatározásom, ami nem biztos, hogy teljesen tökéletes, de valószínűleg hallottátok már tőlem korábban
1: ezt.
2: Amikor Indiában, Bombayban
1: éltem,
2: annak idején a városnak a vízhálózata az olyan kórokozó baktériumokat tartalmazott, amik súlyos betegségeket okozhattak.
1: And we had no water purifiers and all those things that we have now, so
2: Nem volt semmi ahhoz hasonló víztisztító berendezésünk, amilyenek most elérhetőek, tehát fizikai módon kellett ezt valahogy megoldanunk.
1: One of my daily jobs was to boil about 4 or 5 gallons of water in a big aluminium container.
2: Minden napi éjszakai ténykedéseim közé tartozott az, hogy egy 4-5 gallonnyi vizet
1: bug, typhoid and
2: kellett forralnom,
1: germs that were in the water.
2: Hogy a forralás által minden kórokozó baktériumot előjek bennük, amit aztán másnap meg tudtunk inni.
1: And then I would then put it through a fine filter.
2: Aztán átszűrtem ezt egy finom szűrőn.
1: And then I'd pour it into a plastic bucket.
2: Azután egy műanyag edénybe töltöttem, és lefettem az edényt, megvártam, még kihűl. Aztán reggel ezeket a műanyag üvegeket lezártam, és betettem a hűtőszekrénybe.
1: There was no reliable mechanics, I used to maintain my own car.
2: Volt autóm is annak idején, és nem nagyon volt ott használható autószerelő.
1: Doing a major overhaul on the engine.
2: Tehát magamnak kellett az autót javítani.
1: And I had to remove the sump of the car, drain off the oil in order to work on the crankshaft.
2: Nekem kellett az olajcserét elvégeznem az autómon.
1: But the oil was just fresh, and I didn't want to waste and throw away that oil.
2: De az a fáradt olaj, amit leengedtem, az még túl jó volt.
1: So I needed a container to drain it into.
2: Szükségem volt egy edényre, amiben a fáradt olajat le tudtam engedni, és kerestem ehhez egy megfelelő tartályt, amiben leengedem.
1: I saw this plastic bucket which we use only for drinking water.
2: Aztán megláttam a konyhába azt a műanyag edényt, amit az ivóvíz számára használtunk.
1: And I began to think evil thoughts.
2: Elkezdtem gondolkodni, és gonosz gondolatok jutottak az eszembe.
1: It's just what I need for this job.
2: Pont erre az edényre lenne szükségem az olajcseréhez.
1: After I've used it for the oil,
2: és miután használtam az olajnak,
1: I could wash it very, very carefully.
2: Akkor majd nagyon-nagyon alaposan kimosom.
1: No one would ever know what I'd used it for.
2: És senki nem fogja tudni, hogy mire használtam.
1: While I was thinking these evil thoughts, Eileen walked into the kitchen.
2: Amint ezen gondolkodtam, Eileen bejött a konyhába.
1: And if you've been married a long time, you know that you learn to read each other's mind.
2: És hogyha te megfelelő hosszú ideje vagy már házas, akkor tudod, hogy néha a másik elméjében tudsz.
1: What are you looking at that bucket for?
2: Gondolataiban tudsz olvasni. Mit akarsz azzal az edénnyel tenni? Aztán be kellett vallanom a bűnömet.
1: She said, and she stood there protectively around this bucket.
2: És odaállt közém, és a műanyag edény közé oltalmazban. Nem engedem meg, még egyszer sem, hogy ezt az olajcserére használd. Mert ez kizárólag az ivóvízünk számára van fenntartva. Tehát meg kellett térnem a bűnömből, és kellett keresnem valami más alkalmas
1: edényt.
2: De ez, amit itt elmondtam ebben a történetben, ez a tökéletes leírása a szentségnek. Az a vizes, ivóvizes edény
1: exclusively for a particular use.
2: Félre volt téve egy kizárólagos célra, és ez jelenti a szentség.
1: And you can't use it for anything else, not even once.
2: És ezt még egyszer sem használhatod semmi más célra sem.
1: Amen.
2: Amen.
1: And that's what God's holiness is.
2: Ez az, ami Istennek a szentsége. És mi nekünk is szenteknek kell lennünk, amiképpen ő is szent. El kell fogadnunk ezt az alapelvet. És meg kell térnünk, hogyha nem így gondolkodunk. Amen.
1: Number four.
2: Negyedik pont.
1: A passion of God's seal.
2: Szenvedély Isten tüze után.
1: Having the same priorities that God has for his house, his people and his kingdom.
2: Hogy Isten szerinti prioritási, fontossági sorrendek legyenek az életünkben, Isten népével kapcsolatban, Isten királyságával kapcsolatban. Zsoltárok 45, 6-9, Ézsaiás 9-7, Zsoltárok 69-9, és
1: we got the same priorities as God has for his house,
2: ugyanazoknak,
1: for his people, for his kingdom.
2: Ugyan azoknak a fontossági sorrendeket kell az életünkben gyakorolni, amiket Isten gyakorol az ő házával kapcsolatban, az ő népével kapcsolatban. És teljesen egyeknek kell lennünk Istennel ezekben a dolgokban.
1: And then you've got to put things right.
2: És ebben a sorrendben kell a dolgokat raknunk.
1: Number five.
2: Ötödik pont.
1: A passion for God's power.
2: Szenvedély Isten ereje után, hogy lássuk az ő csodáit.
1: Vindicate his word.
2: Amelyek az ő szavával kapcsolatosak.
1: Particularly when there was conflict.
2: Különösen amikor konfliktus helyzet van. Isten mindig válaszol természet fölötti jelekkel és csodákkal.
1: And we must have this passion to say, well, I want the miraculous to be flowing through me all the time.
2: És ez a szenvedély kell, hogy legyen bennünk, hogy vágyjuk azt, hogy Isten csodatévő ereje áradjon rajtunk keresztül folyamatosan. És kész kell, hogy legyek arra, hogy Isten tudjon használni engem ilyen módon.
1: Amen.
2: Amen.
1: And are you always on tiptoe every day to be looking for the chance to be used for a miracle?
2: Minden nap a lábujhegyen kell állnunk, tehát nyújtózkodnunk kell azért, hogy keressük a lehetőségét, hogy Isten tudjon használni bennünket csodákban.
1: Every time I get on a plane, I'm praying for the person next to me that before they get off the plane.
2: Sok példát tudnék mesélni erre az életemből számotokra. Az egyik ilyen, hogy minden alkalommal, mikor repülőgéppel utazom, imádkozom már előre azért a személyért, aki mellettem fog ülni.
1: Many people say, because God knows I'm available, and I'll speak out boldly.
2: És nagyon sok embert vezettem már így az Úrhoz, mert Isten tudja, hogy elérhető vagyok az ő számára.
1: Well, I was on one plane, traveling from. It was from the west coast of America back to San Antonio.
2: És akkor, amikor egy alkalommal így utaztam egy repülőgépen az Egyesült Államok nyugati partjáról haza San Antonióba.
1: I was upgraded to first class and the first class cabin was half empty.
2: Az első osztály még félig üres volt, amikor felszálltam a gépre.
1: And I found myself sitting next to someone. And as we began to talk,
2: és ott leültem valaki mellé, elkezdtünk beszélgetni.
1: He was in distress. He just been visiting a relative who was contracted cancer.
2: Elmesélte nekem, hogy nagyon nehéz helyzetben van, mert most látogatta meg egy hozzátartozóját, aki.
1: And he is struggling also because he now got a cancer as well.
2: Aki rákbeteg, és hát attól tartott ez a személy, hogy ő maga is rákbeteg, és megkérdezte, hogy imádkozhatok érted, és azt mondta, hogy igen, szeretném, ha imádkoznak. Időközben több ember hallotta ott az első osztályú fülkében a beszélgetésünket.
1: Could I have one of those nice napkins that you give out in first class for eating the meal?
2: Elkértem egy kendőt a stewardess-től, amit az étel felhasználásán használnak. Ő is hallotta a mi beszélgetésünket,
1: és I want some olive oil.
2: Mondta, hogy természetesen
1: I want to anoint this cloth with oil.
2: Megkentem olívaolajjal ezt a kendőt.
1: And then I said, I want to cut it in half.
2: És mondtam, hogy vágjuk félbe.
1: One half is for this gentleman next to me, the other half is for his relative that's dying, that he just left.
2: És a félbevágtuk a kendőt, az egyiket odaadtam a mellettem ülő személynek, a másikat pedig elküldtem a rokonának, aki rákban
1: haldokoltak.
2: Aztán még két másik személy odajött imát kérni tőlem, tehát egy ima alkalom alakult ki ott az első osztályú részén a repülőgépnek. Leszállt Isten ereje.
1: And when these cloths were taken to these sick people, I got a letter back. They both were miraculously healed.
2: És később ettől a személytől kaptam egy levelet, amiben leírta, hogy mind a két rákbeteg, aki mellettem ült, és a rokona is csodálatos módon meggyógyultak.
1: I'm not exaggerating anything. I'm not lying. This is the absolute truth of the things that happened.
2: Nem hazudok, nem nagyítom fel a dolgokat, pontosan ez a dolog
1: történt. Kind of.
2: És több tucat ilyen példát, ilyen történetet tudnék elmesélni. Egy másik esetben, amikor szintén repülőúton voltam, hasonló helyzetben, hazafelé tartottam.
1: And as he was serving people there, it was a three-hour flight, I remember that.
2: egy 3 órás repülőút állt előttem.
1: And as she began to serve the dinner,
2: és ahogy elkezdték felszolgálni a vacsorát, az Úr szólt hozzám. És azt mondta nekem az Úr, hogy figyelj arra a
1: stewardessre.
2: És azt mondta az Úr, hogy volt egy válása, ami nagyon megrázta őt, és 2 éve együtt él egy férfival, aki nem tiszteli őt. És ez a légi
1: kísérő
2: komolyan gondolkodik
1: a... Tell her that I am the answer.
2: Komolyan gondolkodik ez a légikísérő az öngyilkosságon, és mondd meg neki, hogy én vagyok a válasz a problémájára. És amikor felszolgálták a vacsorát, azt mondtam neki, hogy köszönöm szépen. Mondtam neki, hogy köszönöm szépen, tudom, hogy most nagyon elfoglalt a felszolgálással. De Isten szólt nekem önnel kapcsolatban, és szeretném majd ezt elmondani önnek, hogy mit mondott. Ő mindent tud rólad, szeret téged, és valami fontosat akar mondani neked. És kicsit elégedetlen voltam azon az úton, mert a mellettem lévő ülés az üres volt, és aztán, de ez lehetőséget adott, hogy ez a légikísérő oda tudott ülni mellém, amikor felszolgáltam már a vacsorát. Aztán elkezdtem elmondani neki, amit az Úr mondott. Minden szó tökéletesen igaz volt, és besírta magát Isten királyságában. Erőteljesen megtért, és most már Kaliforniában teljes idejű keresztény szolgáló. Dicsőség az Úrnak.
1: But I want you to, all of us, to say, I'm on tiptoe all the time to be used.
2: Azt szeretném ezzel mondani nektek, hogy folyamatosan nyújtózkodom azért a lábúj hegyemen állok,
1: I pray for people at the checkout,
2: hogy Isten tudjon használni ilyen módon. Még az embereket akkor is figyelem, amikor bemegyek
1: a lady limping along with a walking stick,
2: egy boltba vásárolni.
1: Buying some groceries, and I said, "Can I pray for you in the name of Jesus?"
2: Láttam például egyszer egy bottal járó, nehezen mozgó idős hölgyet a boltban.
1: I've seen her instantly healed, throw away her walking stick.
2: Megkérdeztem tőle, hogy imádkozhatom önért Jézus nevében. Aztán imádkoztam érte, eldobta a botot, és anélkül ment haza.
1: Let's get it out there in the world where they can see.
2: De fontos, hogy ezt a világban ezeket a dolgokat megtegyük. Amen. És lássák az emberek ezeket a csodákat.
1: And to see his miracles,
2: tehát kell, hogy vágy legyen bennünk Isten ereje után és a csodák és jelek után, amelyek megerősítik az ő szavát.
1: For God's fearlessness.
2: Következő dolog, szenvedély kell, hogy legyen bennünk
1: we have a passion for God's boldness.
2: Isten bátorsága, vagy Isten félelemtől való mentességére.
1: In my natural man, I was a fearful person.
2: Természetem szerint én egy félelemmel teli személy voltam.
1: I didn't find it easy to talk to people.
2: Én egy szégyellős személy voltam.
1: I'd got to have the boldness of God.
2: Nem szerettem emberek előtt beszélni, de aztán megértettem, hogy változnom kell ebben.
1: So I prayed.
2: Imádkoztam.
1: And the power of the Spirit transformed me and has given me this boldness, which I can talk to you about because it's real.
2: És a Szent Szellem megváltoztatott engem, és egy olyan bátorság jött belém, hogy meg tudtam tenni ezeket a dolgokat, amiket elmeséltem nektek.
1: But I tell you, put me in this, I'll speak with the boldness of God.
2: Természetem szerint egy befelé forduló személy vagyok, de Isten megváltoztatott ebben.
1: And we know how in the early church that when they told them to shut up and not speak anymore in the name of Jesus.
2: Emlékeztek a korai gyülekezetben, hogy volt az, hogy a...
1: He said, if he goes on like this, everybody's going to turn to Jesus and we want to stop this Christianity going any further. So don't speak anymore in the name of Jesus.
2: Azt parancsolták az apostoloknak, hogy ne tanítsatok többé Jézus nevében, mert akkor tovább fog menni ez a...
1: We'll throw you into jail.
2: És hogyha nem fogjátok be a szátokat, akkor börtönbe vetünk titeket.
1: Peter's response was,
2: Péter reakciója erre, a válasza az volt, hogy összegyűlt a tanítványokkal,
1: and said, we're not praying for you to protect us, Lord, in our silence.
2: És azt mondta, hogy Uram, őrizz meg bennünket attól, hogy csöndben maradjunk.
1: We're praying for boldness.
2: Bátorságért imádkozunk.
1: We might speak your word.
2: Hogy szóljuk a te szavadat,
1: signs and wonders may be done in the name of Jesus.
2: És jelek és csodák történjenek Jézus Krisztus nevében.
1: That's the end of Acts chapter 4, and I'm quoting verse 30.
2: Ez az apostolok cselekedetei 4. fejezetének a vége, a 30. verset idéztem.
1: So they went out of that prayer meeting into the city of Jerusalem, and mighty signs and wonders began to flow about, which you read about in Acts chapter 5.
2: Aztán kimentek ezután az ima összejövetelő után, és Jeruzsálemben rajtuk keresztül rögtön jelek és csodák kezdődtek történni, amiket az 5. fejezetben az apcsájban olvashattok. Tehát szenvedély és vágy kell, hogy legyen bennünk Isten bátorsága után. A következő pont, szenvedély kell, hogy legyen bennünk Isten ima élete, Isten ez való imádság felé. Olyan ima élet felé, amely leront hatalmasságukat és erősségeket. Amen.
1: And then number 8.
2: 8. pont.
1: Passion for souls.
2: Szenvedély az elveszett lelkek után. És egy szenvedélyes vágy, hogy lássuk emberek megtérését.
1: Person,
2: minden olyan, és azt mondta, hogy Uram, őrizd meg bennünket attól, hogy csöndben maradjunk. Bátorságért imádkozunk.
1: We might speak your word.
2: Hogy szóljuk a te szavadat,
1: signs and wonders may be done in the name of Jesus.
2: És jelek és csodák történjenek Jézus Krisztus nevében.
1: That's the end of Acts chapter 4, and I'm quoting verse 30.
2: Ez az apostolok cselekedetei 4. fejezetének a vége, a 30. verset idéztem.
1: Prayer meeting into the city of Jerusalem, and mighty signs and wonders began to flow about, which you read about in Acts chapter 5.
2: Aztán kimentek ezután az ima összejövetelő után, és Jeruzsálemben rajtuk keresztül rögtön jelek és csodák kezdődtek történni, amiket az 5. fejezetben az apcsájban olvashattok. Tehát szenvedély és vágy kell, hogy legyen bennünk Isten bátorsága után. A következő pont, szenvedély kell, hogy legyen bennünk Isten ima élete, Isten ez való imádság felé. Olyan ima élet felé, amely leront hatalmasságukat és erősségeket. Amen.
1: And then number 8.
2: 8. pont.
1: A passion for souls.
2: Szenvedély az elveszett lelkek után. És egy szenvedélyes vágy, hogy lássuk emberek megtérését.

0: A kérdésről a kezdőtek történni, amiket az ötödik fejezetben az abcselben olvashattok. Tehát szenvedély és vágy kell, hogy legyen bennünk Isten bátorsága után. A következő pont, szenvedély kell, hogy legyen bennünk Isten ima élete, Isten ez való imádság felé. Olyan ima élet felé, amely leront hatalmasságukat és erősségeket. Amen.
1: And then number 8.
0: 8. pont.
1: A passion for souls.
0: Szenvedély az elveszett lelkek után. És egy szenvedélyes vágy, hogy lássuk emberek megtérését. Minden olyan még meg nem tér személy, akivel kapcsolatod van, imádkoznod kell érte, hogy Jézushoz tud vezetni.
1: And then number 9, which is closely connected.
0: 9. pont, ami szorosan kapcsolódik ehhez, erőteljes szenvedély az elveszettek szükségei vonatkozásában.
1: Turn to Matthew 9, verse 35.
0: Lapozzunk a Máté 4, 35-höz. Máté 9.
1: Matthew 9.
0: Máté 9.
1: Here is Jesus, he's it's been a big flow of mighty signs and wonders and miracles.
0: Itt Jézuson keresztül. 30,
1: what did I say, 30?
0: Hatalmas erő árad ki, jelek és csodák történnek. 35. vers.
1: And then Jesus went to all the towns and villages, teaching in their synagogues.
0: És körüljárta Jézus a városokat, mind és a falvakat, tanítva azoknak zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának, Isten királyságának örömhírét. Gondoljátok csak ezt végig. És gyógyítva mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget a nép között.
1: He went to all their towns and all their villages, teaching in their synagogues, preaching the good news of the kingdom.
0: Minden városba, minden faluba elment, zsinagógába tanított, és meggyógyított mindenféle betegséget és mindenféle erőtlenséget. Gondoljatok arra a helyre, ahová Isten helyezett benneteket.
1: And say, what about all the small communities, the towns and villages all around us? Are we doing this?
0: És hogy mi a mi elhívásunk azzal a helyen, a környezetünkben élő emberekkel kapcsolatban? Olvassuk tovább.
1: Verse 36. When he saw the crowds, he felt compassion.
0: Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok. A King James fordítás azt mondja, hogy teljesen reménytelen helyzetben voltak, elhagyatott és reménytelen helyzetben voltak, mint egy juh pásztor nélkül. Akkor mondta az ő tanítványainak, 37. vers,
1: therefore pray to the Lord of harvest to send out.
0: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.
1: So we've got a worker is a skilled harvester who knows how to meet people's needs and how to get them delivered from their bondages.
0: Olyan munkásokra van szükség az aratásban, akik tisztában vannak azzal, hogy hogyan kell az emberek szükségeit betölteni, hogyan kell segíteni rajta.
1: We run courses all the time in our prayer center to train people in these skills.
0: Az ima központban, otthon San Antonióban tartunk képzést erre embereknek, hogy hogyan kell ezeket a szükségekkel elbánni.
1: Train their people. We're not interested in building our ministry. We want to see the kingdom come to our city.
0: És mi gyülekezeti vezetőket tanítunk erre, és nem a saját szolgálatunkat akarjuk építeni, hanem vágyunk arra, hogy meglássuk San Antonióban Isten királyságának eljövetelét.
1: We want them to come into the delivered maturity of a true son of God. Amen.
0: Hogy az emberek el tudjanak jutni az érett fiúságra Krisztusban, és tudjanak hatékonyan imádkozni a szükségben lévő emberekért. Ez volt a szenvedély, ami Jézus szívében is ott volt.
1: Now, how are we doing for time? I'm almost run out of time.
0: Már majdnem kifutottam az időből.
1: Let me just do this then. Then at that point, having declared you're going to be baptized with the Holy Spirit and fire,
0: hát ezen a ponton
1: days on the kingdom, he then ascended to his father.
0: amikor a

0: Tanította Jézus a tanítványait a Szent Szellemes tűzzel való betöltekezésről, és felment az Atyához a dicsőségbe. Ahogy tegnap mondtam, azt mondta nekik, hogy maradjatok, vagy katizózzatok Jeruzsálemben egészen addig, még felruháztatok Szent Szellemmel és tűzzel.
1: Now that came to fullness.
0: És amikor ez beteljesedett, Pünkösd napján teljesedett be, és
1: with that fire and power upon them.
0: Eljött a Szent Szellem Pünkösd napján. A tanítványokra a felházban és tűzzel betöltötte őket, akkor kimentek utána a városba. Az utolsó perceket arra szeretném fordítani, hogy arról beszéljek, hogy mi történt az utolsó 10 napon a felházban. Azt mondta nekik Jézus, maradjatok ott, és csak 120-an voltak, akik ezt megtették. De volt ott egy folyamat, ami végbe ment közöttük.
1: Interesting thing is that scripture does not record one single thing that happened during those 10 days.
0: Érdekes az, hogy az írás egyetlen egy dolgot sem jegyzett fel arról, hogy mi történt abban a 10 napban.
1: Things were happening in the relationship of these people.
0: De nyilvánvaló, hogy az emberek közötti kapcsolatokban történtek változások.
1: It was confidential and God was not going to make it public.
0: Ez egy ilyen bensőséges dolog volt, Isten nem akart ezt nyilvánosságra hozni. De szeretnénk, hogyha ide figyelnétek először is.
1: Went into that upper room full of fear.
0: Bementek a felházba, és telve voltak akkor még félelemmel. El akartak rejtőzni a zsidók elől. És kijöttek a felházból, Szent Szellemmel való betöltekezés után, telve bátorsággal. Második pont.
1: Competing in among themselves as to which of them was going to be the greatest.
0: Bementek, és amikor bementek, akkor azon versengtek egymással, hogy ki a nagyobb közöttük.
1: Go through the scriptures. You can, after they realized that Jesus was the boss and that wasn't to be debated anymore.
0: Hogyha végignézitek az írásokat, láthatjátok, hogy miután tudatosodott bennük az.
1: Eight times in the Gospels that they were debating, discussing among themselves which one of them was going to be.
0: Hogy Jézus a főnök, és ez egy olyan dolog, ami változhatatlan, akkor az írásokban 8 alkalommal látjuk azt, hogy egymás között azon versengtek, hogy ki a nagyobb. És ilyen ebből a szempontból a családi kötődések nagyon komoly jelentőséggel bírtak, azon versengtek, hogy ki lesz majd a te jobbodon, meg ki lesz a balodon a mennyben, meg stb. De amikor kijöttek a felházból.
1: Peter stepped down and gave James the leadership of the church in Jerusalem. Now, James
0: Peter
1: was the brother
0: például,
1: of Jesus.
0: Said, amikor kijöttek, akkor nem volt már bennük ez a hozzáállás többé. Péter félreállt, és Jakabnak adta a jeruzsálemi gyülekezet vezetésének a feladatát. És láttam ezt több alkalommal is megtörténni apostoli csapatokban. Isten elkezdett közöttük egy munkát.
1: One of his sons develops. That son has got more gift and more leadership than he has, and he just joyfully steps down to let him take over.
0: Amikor egy apostoli atya látta azt a szellemi fiának az életében, hogy nagyobb ajándékokkal rendelkezik, mint ő maga, akkor félreállt és engedte tovább az apostoli fiát.
1: Split to start another church. Hello, can you hear me?
0: És nem volt arra szükség, hogy szakadás jön a gyülekezetbe. Halljátok, amit mondok?
1: They went in divided. Number three, they came out united.
0: Harmadik, bementek megosztottan, és kijöttek egységesen.
1: Number four,
0: negyedik,
1: they went in still not able to understand the scriptures, but they came out.
0: Amikor bementek, még mindig nem voltak képesek, hogy megértsék az írásokat. És amikor kijöttek, telve voltak döbbenetes kijelentésekkel.
1: I mean, when Peter starts preaching on the day of Pentecost, what he's seeing in scripture, he man. But before he was saying, oh, I can't understand the word you're saying, Jesus.
0: Péter például, amikor kijött a felházból, akkor milyen tanítást adott, ami tele volt kijelentésekkel, mielőtt bement a felházba, akkor pedig azt mondta, hogy Jézus, hát nem értem, hogy miről beszélsz.
1: They came out full of faith.
0: Ötödik, amikor bementek a felházba, akkor telve voltak hitetlenséggel, amikor kijöttek, telve voltak hittel. Erről egy hétig tudnánk beszélni. De írtam erről egyébként egy jó könyvet. Olvassátok el.
1: Number 6.
0: Hatodik pont.
1: They went in powerless, but they came out full of power.
0: Bementek erőtlenül és kijöttek erővel telve.
1: Number 7.
0: Hetedik
1: pont. They came out and were able to throw down the demonic principalities over the city.
0: Amikor kijöttek, képesek voltak arra, hogy lerontsák a város fölötti szellemi erősségeket.
1: You see, over the city of Jerusalem, all through the ministry of Jesus, the demonic strongholds remained and prevented his ministry having the effect it should have had.
0: Jeruzsálem fölött lévő szellemi erősségek Jézus földi szolgálatának idején végig ott voltak a város fölött, és megakadályozták azt, hogy az ő szolgálata olyan hatékony legyen, mint amilyen lehetett volna. Láttak nagyon sok csodát, de mégis nagyon kevesen váltak az ő tanítványaival.
1: Through the temple and the scribes and the Pharisees, a demonic power of darkness ruled over the city of Jerusalem.
0: A templomon keresztül és az írástudók és farizeusokon keresztül ezek a szellemi sötét erők uralták a várost, de ez eltávolítatott a kereszt után, és amikor kijöttek a felházból, akkor Péter egyetlen egyszer prédikált.
1: In the same city that had resisted Jesus's work ministry for 3.5 years.
0: Ugyanabban a városban, amely makacsul ellenállt Jézus 3.5 éves földi szolgálata alatt, Péter egyszer prédikált, 3000 ember rögtön megtért.
1: 5000 people turned to the Lord.
0: Utána a következő alkalommal, amikor prédikált, akkor 5000 ember megtért.
1: The church grew to 20,000 people in less than 2 years.
0: És történelmi tény az, hogy kevesebb mint 2 éven belül 20,000 főre duzzadt a jeruzsálemi gyülekezet létszáma.
1: Now was that because Peter was a better preacher than Jesus?
0: De ez természetesen nem azért volt, mert Péter jobb prédikátor volt, mint Jézus. Természetesen nem.
1: That dark demonic cloud had broken, and now people were hungrily crying out to be saved.
0: Hanem azért, mert az a sötét démoni szellemi felhő szétrobbant a város fölött, és az emberek keresték, hogy hogyan üdvözülhetnek.
1: We've seen the same thing happen in several places in India.
0: Ezt meséltem nektek már, hogy hogyan történt ez meg Bombayben, Indiában. És India több helyén
1: is broken, and suddenly thousands are now free to turn to Jesus.
0: Hogy a városok fölött lévő szellemi sötét erősségek és hatalmasságok elűzése után hogyan nyíltak meg az emberek, és hogyan fordultak az Úrhoz.
1: What everybody knows, when the break comes, you feel the break come, and now we're ministering under an open heaven.
0: És pontosan éreztem azt, hogy mikor tört meg ennek a sötét erőnek a hatalma, és mikor szabadultak fel az emberek.
1: Struggled for about 15 years to build a church of 300.
0: Egy másik jó példa is, hogy próbált valaki.
1: Then they learned how to become an effective warring prayer center as well as a church.
0: 15 éven keresztül egy gyülekezetet felépíteni, de még nem tanulta meg azt, hogy hogyan kell egy szellemi harcot vívni. Addig nem jött az áttörés.
1: Home church is now somewhere between 15 and 20,000 in Nakuru.
0: És most már ez Indiának egy másik városa, több tízezer ember.
1: All over Kenya and into other nearby
0: African
1: nations.
0: Kenyában van ez. Ott a szellemi erőknek a legyőzése, megtörése után hatalmas ébredés következett.
1: Now 600 to 800 churches. Many of which are in the tens of thousands.
0: Több száz gyülekezet van, és több száz ember tartozik ennek a gyülekezet láncnak a
1: And I could tell you stories of how I've gone to a town and there's been absolutely no impact. The church just couldn't grow. It was And I discovered there was a witch of considerable authority ruling that city with demonic power.
0: Többször tapasztaltuk azt, hogy egy helyen próbáltak gyülekezetet létrehozni, és például boszorkányi sággal kapcsolatos erők uralták azt a települést, és ezért
1: the center of that demonic power that's producing the cloud of darkness over the place where you're working.
0: És az ellenségnek, a sötétség erőinek voltak ott emberi ügynökei, akik a sötétséget ott tartották a település fölött, és amikor kiűzték ezt a szellemet onnan, akkor változás következett.
1: Shop in the center of the town and also did palm reading and all kinds of other demonic stuff.
0: Az a nő, aki ennek
1: a witch.
0: ennek a szellemnek a földi ügynöke volt, ez egy boszorkány volt, aki tenyérjóslással meg egyéb ilyen okult dolgokkal foglalkozott, és aztán elhagyta a várost.
1: But if she wouldn't let the demon go because of the power and the money that he was giving her,
0: őt is tanították arra, mondták neki, hogy térjen meg, és akkor elhagyja őt ez a démon, de miután
1: and the demon would have to leave.
0: Miután egy anyagi függő kapcsolatban állt ezzel a démonikus képességével, ezért ezt nem tette meg, hanem el kellett hagyni a várost.
1: And there was a 6-month prayer battle over that issue.
0: És utána 6 hónapig tartó imaharc volt.
1: Then one day Mark Kerrigan discovered that the shop had been closed.
0: Aztán ez a vezető, ez a Mark nevű vezető rájött, hogy be kellett zárni ezt a boszorkány üzletet, és miután a boszorkány elhagyta a várost, utána kezdődött meg az ébredés.
1: Where did I get to? Okay, number 8, I think it is.
0: Azt hiszem, a 8. pont következik.
1: To do mighty signs and wonders in the name of Jesus.
0: Amint kijöttek a felházból a tanítványok, azonnal hatalmas jeleket és csodákat kezdtek el tenni Jézus Krisztus nevében. És 9. pont, azonnal óriási aratás kezdődött.
1: They went back to the upper room and prayed until it was broken.
0: A 10. pont, amikor egy akadállyal szembesültek, akkor visszamentek a felházba, és addig imádkoztak, még azt meg nem törték. Hiszem, hogy ezt kell tennünk nekünk is. Az időm végére jutottam, be kell most fejeznem, holnap találkozunk, áldjon meg az Úr benneteket.
2: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 6. része, melyben Ellen Vincent tanított.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

I'm going to go to the hospital.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Randy Boyd, Pénzügyi alapelvek Isten királyságában című tanítását hallhatjuk.
3: I want to talk in this first session about our mindset and our attitude about money.
4: A gondolkodásmódunkról és a pénzhez való hozzáállásunkról szeretnék beszélni ezzel alkalommal.
3: What I'm going to do in this school is several things, my part.
4: Az én részem a mostani tanítássorozatban a következő lesz.
3: I'm going to lay some foundations.
4: Ma este lefektetek néhány alapot.
3: On more of the big picture and the spiritual side of finances.
4: Az anyagi dolgoknak a szellemi vonatkozásairól.
3: Then tomorrow we'll move right into the nitty-gritty of the practical side of money and finances and thinking.
4: Aztán holnap majd az anyagi dolgoknak az apró cseprő gyakorlati dolgairól fogok beszélni.
3: So I want to talk about our attitude about our finances and our money.
4: Ma este az anyagiakhoz való hozzáállásról szeretnék beszélni. Amikor Jézus tanításait olvassátok, és olvassátok Pál írásait, vagy a példabeszédek könyvét, akkor észrevehetitek, hogy a Szentírás több száz alkalommal beszél az anyagiakról. Isten nem hagyott bennünket sötétségben, hanem adott nekünk egy világos ösvényt, amin járjunk.
3: In fact, Jesus used three kinds of illustration most of the time.
4: Jézus a legtöbb esetben háromféle illusztrációt használ erre.
3: He used illustrations about agriculture and fishing.
4: Ahogyan tanított, sokszor használt olyan hasonlatokat, amelyeket a mezőgazdaságból vagy a halászatból vett.
3: The second most used illustration of Jesus in his teaching was about money and finances.
4: És a második leggyakoribb példázat az pedig a pénz és az anyagi területről vette.
3: He would take spiritual principles and he would illustrate them through money.
4: Tehát nem ritkán szellemi dolgokat vett és a pénzügyekkel példázta. Miért?
3: Because he knew money was very practical in our lives.
4: Mert tudta azt, hogy a mi életeinkben a pénz az egy rendkívül gyakorlatias dolog.
3: I hope this works.
4: Azt remélem, hogy ez működni fog. Ami azt mondja, hogy a gumi, az autó gumia, az megeszi az utat.
3: Franz has a wonderful saying.
4: Franznak van erre egy jó mondása. Azt mondja, hogy sok kereszténynek mind a két lába a levegőben van egy időben.
3: Our feet is on the ground.
4: És szükséges az, hogy amikor a pénzről és az anyagiakról beszélünk, akkor két lábbal a földön álljunk.
3: I think that's why Jesus used it as such a good illustration.
4: Azt gondolom, hogy Jézus is ezért használta ezeket a hasonlatokat.
3: So as we begin, I want to talk about our attitude toward finances.
4: Tehát ahogy elkezdjük most, a hozzáállásunkról szeretnék beszélni az anyagiakhoz. Mi az a hozzáállás?
3: An attitude is an emotional peace in our heart that's attached to something we believe.
4: A hozzáállás az a szívnek egy viszonyulása valami dologhoz, amivel kapcsolatban vagyunk.
3: Let me teach you a principle.
4: Hadd tanítsak meg egy alapelvet nektek.
3: You believe truth on two levels.
4: Két szinten hihettek dolgokban.
3: You believe truth with your head.
4: Hihettek dolgokban a fejetekkel.
3: You believe truth with your heart.
4: De a Biblia azt mondja, hogy igazából a szívetekkel tudtok hinni.
3: Words, it thinks in feelings and in pictures.
4: A szívetek az nem szavakban gondolkozik, hanem érzésekben és képekben.
3: That's why I want to talk about the attitude. I want us to get from here what we believe here. What do we believe here?
4: És ezért akarok a hozzáállásunkról beszélni, mert arról szeretnék beszélni, hogy a szívünkben mit érzünk ezekkel kapcsolatban.
3: I have become a very good student of my attitudes.
4: Én egy nagyon, nagyon jó tanulóvá váltam a hozzáállásaimmal kapcsolatban. Hadd mondjak egy példát.
3: A class as an 8-year-old reciting a poem.
4: Egy 8 éves kisfiú az osztály előtt, amikor beszél,
3: halfway through, he forgets his lines.
4: Akkor a mondandója felénél elveszti a fonalat,
3: and he begins to stutter,
4: és elkezd ott nyökögni.
3: And then all of a sudden, a few children begin to laugh.
4: És aztán hirtelen néhány másik osztálytársa elkezd nevedni. Én tudom, hogy ez nem fordul elő Horvátországban vagy Ausztriában, de Amerikában előfordul.
3: in the background.
4: És amikor meghallja ez a kisfiú a kuncogást a háttérből, akkor elkezdi kényelmetlenül érezni magát ott a többiek előtt.
3: És minél
4: kevésbé érzi komfortosan magát, annál kevesebb dologra fog emlékezni. És ilyenkor a tanár általában észreveszi azt, hogy ő kényelmetlenül érzi magát, és segít egy kicsit neki. És amikor a következő alkalommal ennek a kisfiúnak fel kell állnia és csoport előtt beszélni,
3: an attitude comes up, a feeling from in here, not from here.
4: Akkor egy hozzáállás alakul ki addigra, ami a szívéből jön, nem a fejéből. Mert az első rossz tapasztalata beírt a szívébe valamit. Mégpedig azt írta be a szívébe, hogy én nem vagyok túlságosan jó abban, hogy kiálljak és több ember előtt beszéljek. Tudjátok, hogy a Földön lévő valamennyi kultúrában a legnagyobb félelem, vagy a leggyakoribb félelem az az emberek előtt való beszéltől való félelem, szorongás. Tehát vannak az anyagiakkal és a pénzkezeléssel kapcsolatban is ilyen hozzáállások a szíveinkben. A kérdés az, hogy ezek a viszonyulásaink, ezek a világból jönnek-e, vagy pedig Isten királyságának az igazságaiból jönnek. A harmadik dolog, amiről beszélni akarok nektek.
3: Your attitudes about money come from first your family.
4: A pénzhez való hozzáállásotok honnan jön? Elsősorban a családi hátteretekből. Nagyon sok dolgot tudnék elmesélni nektek az én személyes életemből, hogy én hogyan láttam ezeket a dolgokat a szüleimnél, édesapámnál, családomban. És amikor gyerek voltam, kezdetben nem voltunk a királyságban. És szükségem volt arra, hogy átírjam a gondolkozásmódomat. És a második hely, ahonnan jönnek a hozzáállásod, viszonyulásod dolgai, az a kultúra, amiben élsz, a környezeted. Amerikában van néhány útja annak, ahogy az emberek hozzáállnak a pénzhez.
3: Some of it is from the devil.
4: Vannak ebben jó dolgok, és vannak olyan dolgok, amik az ördögtől vannak, a gonosztól.
3: Everybody wants more.
4: Hogy mindenki többet akar a pénzből, és mindig többet akar, mint ami éppen van.
3: It's a demonic spirit. It's called the spirit of mammon.
4: És ez a mammon szelleme, ami egy gonosz démoni szellem.
3: In other cultures, the spirit of poverty rules.
4: Más kultúrákban viszont a szegénységnek a szelleme uralkodik. És ez mindenkinek az anyagi életét lenyomja, és soha senkinek sincs elégsége.
3: Somehow we don't understand how to get there. It just is there.
4: Tehát sokszor nem is értjük azt, hogy a kultúránk milyen módon gyakorolja ezt a hatást az életünkre, de ez mégis ott van, ez a hatás. A királyságban.
3: Where should our view and our attitude of money come from?
4: Honnan jön a pénzhez való hozzáálláson forrása? Két helyről jön a királyságban ez.
3: A revelation of the laws of the kingdom of God.
4: Isten királysága törvényének a kijelentéseiből. És a következő tanításban fogok beszélni nektek Isten királyságának az anyagi dolgairól. Egyszer álltam egy összejövetelen, és a Szent Szellem szólt hozzám. És azt mondta nekem a Szent Szellem, hogy Randy, miért állsz te csak e világnak a gazdaság igazságain? Gondolod, hogyha az én királyságom valóságos, akkor annak nincs meg a saját gazdasági rendszere? Vannak a királyság gazdasági rendszerének törvényei. De tehát egy magasabb helyről kell, hogy jöjjön a pénzhez való hozzáállásunknak a forrása. Ennek abból kell jönnünk, hogy megismerjük Istent, hogy ki ő, és hogy milyen személy ő. Hogyha a vallásosság szelleme alatt élünk, akkor ott Istent egy ilyen szigorú főnöknek látjuk, és mi a szolgái vagyunk. és csak a szolgának a bérét érdemeljük meg. De a királyságban Istent nem ilyennek látjuk.
3: He is not first master, he is first father.
4: A királyságban Isten nem a főnök, hanem ő az atya. És ő egy személyes módon viszonyul hozzánk ezen a területen is. Tehát ő jó.
3: Then he has to be good to me.
4: És ezért hozzám is jó lesz.
3: Is he the God of an open hand or a closed fist?
4: Ő egy nyitott kezű atya, nem egy ilyen zárt öklű. Meg kellett tanulnom, és 20 évembe telett, amíg meg tudtam szabadulni a vallásosság szellemétől ezen a területen.
3: And because that's who I saw him to be, I literally took a vow of poverty.
4: Tehát amíg Istent olyannak láttam, hogy ő egy ilyen zárt öklű valaki, addig a szegénység szelleme szerint éltem. Mert amíg ilyennek látod Istent, addig szegénységből lesz az életedben. De a királyságban azt mondja a Szentírás, hogy Isten keze nyitva van. Jézus mondja ezt a Máté 7. fejezetében, hogyha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni a ti gyermekeiteknek, akkor mennyivel inkább fog jó dolgokat adni nektek.
3: Psalm 145 says this.
4: A 45. Zsoltár azt mondja, hogy ő kinyitja az ő kezét,
3: and satisfies the desire of every living thing.
4: És minden élőnek a szükségét megelégíti.
3: Psalm 35 verse 27 says this.
4: 35. Zsoltár azt mondja,
3: he delights in the prosperity of his servants.
4: Hogy ő gyönyörködik a szolgáinak a jó dolgában, jólétében.
3: So where should your theology about money come from?
4: Tehát honnan jön a pénzügyekkel kapcsolatos teológiád? A menny gazdasági törvényszerűségeiből. De van valami magasabb rendű, ami ennél a törvénynél is magasabb rendű, az az, hogy kicsoda Isten, mint személy, milyen személy ő? Ki ő? Tehát ez egy nagy kérdés. És ki vagy te? Te egy szolga vagy? Vagy elsősorban fiú vagy? Szolga vagy? Rabszolga vagy? Vagy fiú vagy? Ő atya? Vagy pedig egy főnök elsősorban? Ezek azok a dolgok a gondolkodásmódodban, ahonnan jön a hozzáállásod az anyagiakhoz. És nagyon fontos az, hogy meggyőződj arról, hogy ő jó.
3: And that begins to shape theology about money.
4: És ez elkezdi megrázni a pénzhez való hozzáállásodat.
3: Four different attitudes.
4: Szeretnék beszélni négy különböző hozzáállásról.
3: Four attitudes about money.
4: A pénzhez való hozzáállás módjára.
3: The first one is called the love of money.
4: Az első a pénzszerelme.
3: You've got to be free from the love of money.
4: A pénzszerelmétől szabadnak kell lennünk.
3: Listen to the scriptures.
4: Hallgassatok az írásokra.
3: Bible study.
4: Csináljunk egy kis Biblia tanulmányozást ezzel kapcsolatban. A 2 Mózes 18:21. Nézzük, mit mond az írás.
3: You think, why is he going from God is good and generous to the love of money? That doesn't seem to be a connection.
4: Hogy jön össze az, hogy Isten jó és nagylelkű a pénz szerelmével? Nem látszik itt semmi nyilvánvaló kapcsolat. Mindjárt egy percen belül meglátjátok a kapcsolatot. A Mózes 2. könyvében van itt egy helyzet a Szentírásban. 7-10 millió izraelitát vezetett Mózes.
3: How many other leaders does he have working with him?
4: És hány vezető volt még, aki vele dolgozott? Nulla gyakorlatilag. Szeretnél olyan pásztora lenni egy közösségnek, ahol 10 millió ember van, és egy más vezető sincs rajtad kívül?
3: Moses' father-in-law,
4: Mózesnek az apósa
3: he sees that he's killing himself.
4: Látta, hogy Mózes tönkreteszi ezzel magát, megöli magát.
3: I have a feeling he was concerned about his daughter. He was killing his wife.
4: És mivel ő törődött a lányának a jólétével.
3: His children had probably forgotten their dad's name because he was never at home.
4: És látta ez az após az, hogy a Mózes gyerekei már nem is tudják az apjuk nevét, mert sosincs otthon.
3: So Moses' father-in-law comes with a plan.
4: Tehát Mózesnek az apósa egy tervet készített.
3: He says this that you're doing is not good.
4: És azt mondta a vőjének, Mózesnek, hogy
3: you're killing your home and you're killing them.
4: Nem jól csinálod ezt, mert megölöd magadat, megölöd a te családodat, és megölöd az embereket is, akiket vezetsz.
3: And he says go find men among the congregation.
4: És azt mondta, hogy menj és találj olyan személyeket a közösségből. Aki lesznek olyanok, akik tud vezetni ezred, van, aki lesz, aki tud vezetni százat, és lesz, aki tud vezetni tizet. És adott ő Mózesnek egy jellembeli leírást ezekről a vezetőkről. 21. vers. És szemelj ki magad az egész nép közül, derék istenfélő férfiakat, igazságos férfiakat, akik gyűlölik a haszonlesést, és figyeljetek a következő kifejezésre, akik gyűlölik a haszonlesést.
3: What does that mean?
4: Mit jelent ez?
3: They are free from being controlled by money.
4: Tehát ezek a személyek szabadok a pénz kontrollja alól, mert az ő kontrolljuk a mennyből jön. Mi a haszonlesés? A haszonlesés egy horog az emberi szívben, ami folyamatosan azt mondja, hogy pénz kell nekem, pénz kell nekem. És amíg ez a horog ott van a szívben, addig mindig lesz egy olyan ördögi személy, aki be tud akaszkodni ebbe a horogba. Jézus a következőt mondja erről. A Lukács 12:15-ben a 12-vel és a tanítványaival beszélt, és azt mondja, hogy legyetek óvatosak
3: a
4: legyetek szabadok a
3: az
4: irítség minden formájától. És ezzel lefektette a királyságnak egy alapját. Tehát, hogyha szabad akarsz lenni, hogy a szellemben tudjál mozogni, akkor szabad kell, hogy legyél ettől a horogtól. Isten nem tudja megáldani azt a szívet, amelyikben ott van egy ilyen horog. Miért? Amíg a horog ott van a szívedben, addig nem tud megáldani. De amikor megszabadulsz ettől a horogtól, akkor elkezd tudni áradni az anyagi javak rajtad keresztül és hozzád. És elhiszed, hogy meg tud áldani téged. Mert tudod, hogy szabad vagy. És ebben az esetben már az áldás nem fog megrontani téged. Ez az első hozzáállás. Az első Timóteushoz írott levél 6. részében, 1 Timóteus 6, 1 Timóteus 6, ezt mondja a Szentírás, Pál, a szellemi fiának írja gyakorlati tanácsokat. 10. vers, nézzük a 9. verstől.
3: Those who want to get rich fall into temptation.
4: Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe.
3: What is he saying?
4: Mit mond?
3: That greedy heart is a hook.
4: Azt mondja, hogy a sóvárgó szív az egy horog, amin keresztül a kísértés meg tud ragadni téged. És sok ember emiatt romlásba esik, emiatt a horog miatt.
3: And in verse 10, this is a verse many of us have learned.
4: És a tizedik vers pedig, amit mi sokan megtanultunk már.
3: It says, "For the love of money is a root of all sorts of evil."
4: Így szól, mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme.
3: Let me tell you what God is not saying.
4: Hadd mondjam el, hogy miért mondja
3: money
4: ezt Isten.
3: Money is not evil.
4: A pénz önmagában nem gonosz.
3: Money is a tool.
4: A pénz az egy eszköz.
3: A wonderful tool.
4: Egy csodálatos eszköz.
3: In the wrong heart it will destroy.
4: Egy rossz szívvel ez tönkre tud tenni, de egy helyes szívbeli hozzáállással pedig meg képes megváltoztatni a világot.
3: God wants to bless his children.
4: Isten meg akarja áldani az ő gyermekeit.
3: But as long as the hook is in the heart,
4: de egészen addig, amíg ez a horog ott van a szívedben,
3: can be a curse.
4: Addig a
3: If that's for me, would you take a message?
4: Hogyha nekem szól a telefon, akkor majd küldj egy üzenetet. Értitek az első alapelvet?
3: You must be free from the love of money.
4: Szabadnak kell lennetek a pénz szerelmétől.
3: Tomorrow I'm going to speak about the spirit of mammon and the spirit of poverty.
4: Holnap fogok beszélni a mammon szelleméről és a szegénység szelleméről.
3: A very strong pull to the love of money.
4: A mammon szelleme egy nagyon erős vonzást jelent a pénzügyekkel kapcsolatban.
3: When I'm free from the love of money,
4: amikor szabaddá váltam vagy szabad vagyok a pénz szerelmétől, akkor szabad leszek a kívánságoktól. És a pénz az akkor egy erőteljes eszközé válik a kezemben, amelyel meg tudom áldani a családomat, és hallottam, hogy Ellen azt mondta, hogy amikor az én kezeim nincsenek bezárva, akkor képessé tesz Isten, hogy megáldjam az otthonomat, és képes lesz átálladni rajtam Isten királyságának áldása, és nem a pénz fog kontrollálni engem, hanem én fogom kontrollálni a pénzt. Ez az első dolog, amivel el kell bánnunk. Szabaddá kell válnunk ettől. Értitek? Értitek, hogy a jó Isten miért akar megszabadítani ettől bennünket? A második hozzáállás, hogy az a mód, ahogyan nézel a pénzre. Mindenkinek ebben a teremben van egyfajta szemüvege, amilyen módon tekint a pénzre. És én háromféle ilyen nézőpontot láttam világszerte.
3: Vision, a kingdom view of money.
4: Nekünk egy királyság szerinti nézőpontra van szükségünk, szemüvegre a pénzzel kapcsolatban. Az első féle látásmód, az a szegénység szerinti szemüveg. Tudnék erről példákat mondani órákon keresztül. Nem sok problémám volt a mammon szellemével.
3: But I had a problem with this one.
4: De volt problémám a szegénység szellemével.
3: It's a mean one.
4: Ez egy komoly dolog.
3: What's a poverty mentality?
4: Milyen ez a szegénységi szemlélet?
3: A view of money and possessions that says this.
4: Ami úgy gondolkodik, úgy áll a pénzügyekhez.
3: God is a spiritual God.
4: Hogy Isten egy szellemi Isten,
3: unconcerned with natural things.
4: És ő egyáltalán nem törődik az ilyen természetes dolgokkal.
3: In fact, natural things will contaminate me for the things of the spirit.
4: Sőt, a természetes dolgok azok beszennyeznek engem a szellemi valomban.
3: The less of the world I touch, the more spiritual I can become.
4: Minél kevésbé vállalok közösséget és érintkezem az ilyen materiális dolgokkal, annál szellemibb leszek.
3: It was pretty fun.
4: Tegnap este volt egy kis parti, nagyon klassz volt.
3: Jesus loved life.
4: Jézus nagyon szerette maga is az életet, és teljesen szabad volt az a pénz szerelmétől, de nem tolta el, nem taszította el magától. Milyen ez a szegénységi gondolkozásmód? Ez azt mondja, hogy Isten szellemi, a világ pedig anyagi, és minél kevésbé érintem meg az anyagi világot, annál szellemiben tudok hozzáállni Istenhez. Ezért a pénz
3: is a necessary evil.
4: Az szükségszerűen gonosz.
3: I have to have some.
4: Valamennyire persze szükségem van, de nem akarok túl sokat,
3: because I don't want to get contaminated.
4: Mert nem akarok beszennyeződni általa.
3: There's a problem. That's not in the Bible.
4: Van ezzel egy probléma, ez nincs benne a Bibliában.
3: It is a demonic spirit to keep the money out of the people of God, so we never have enough to accomplish God's purposes.
4: Ez egy démoni szellem, ami azt akarja elérni, hogy sohasem legyen elég pénzünk arra, hogy Istennek a céljait előmozdítsuk.
3: It is a demonic spirit causing the people of God to live in the land of just enough.
4: Ez egy olyan gonosz szellem, ami azt akarja, hogy Isten népe, Isten gyermekei az éppen hogy csak elég szintjén éljenek. És ez nem az a történet, amiről a Biblia szól, akár az Ó, akár az Új Szövetségben. A második olyan szemüveg, amelyen keresztül az emberek tekintenek a pénzügyekre, világszerte, azt én úgy hívom, hogy a bővölködő látásmód, ami arról szól, hogy Isten azt akarja, hogy bőségben éljünk. Ezt fogadok, hogy ezt sokan szívesen elhiszik. De a Biblia az elejétől a végéig arról szól, hogy Isten meg akarja áldani a gyermekeit. Az a probléma ezzel a tanítással, hogy ez túl van azon, amit a Biblia szintén mond. Tehát ez csak az egyik oldalát ragadja meg annak. Amerikában egy ehhez hasonló gyülekezetben éltem. Legalább százszor hallottam a következő megállapítást ott.
3: God wants to prosper you.
4: Isten azt akarja, hogy bővölködjél. Ez Isten akarata, hogy gazdag legyél.
3: And I would just cringe.
4: És megborsóztam ettől.
3: What happened is the sound teaching about God's blessing tapped into the spirit of mammon.
4: És mi történik akkor, hogyha Isten tanítása
3: So we have one ditch on this side.
4: Tehát van az útnak mind a két oldalán egy-egy árok.
3: Spiritual things are all that matter.
4: Ami az egyik oldali árok az azt mondja, hogy a szellemi dologról, a szellemi dolog a legfontosabb, és ne is érintsd az anyagi dolgokat. És ezt saját fülemmel hallottam. Hogyha Isten megáld téged, akkor nagyon gazdag leszel.
3: How is that going to fly with a man in China? That theology.
4: Hogyan működhet ez a teológia mondjuk egy kínai ember életében?
3: Or a woman in a rice field in India.
4: Vagy Indiában egy asszonynak, aki a rizsföldön dolgozik.
3: I mean, let's think. The gospel is the same across every culture.
4: Tudjátok, az örömhír az egyforma minden kultúrában.
3: There's a third view of money.
4: Van egy harmadik látásmód a pénzzel kapcsolatban.
3: This view, the blessed steward view.
4: Ezt én úgy hívom, hogy az áldott sáfár látásmódja. Két szó, áldott sáfár. Mit jelent a sáfár?
3: I am in possession of another person's goods.
4: Ez azt jelenti, hogy én felelős vagyok egy másik személy javáért. És ez azt jelenti, hogy én nekem más emberekről kell gondoskodnom, és más személy növekedéséért és javáért vagyok felelős. És mégis ő kétségtelenül jó hozzám. És annak a menedzselésében, ami az övé,
3: because of love, he wants what is his to bless me.
4: Az ő szeretete által azt akarja, hogy az, ami az övé, azzal megáldjon engem.
3: That is what the Bible says how we should see money.
4: Ez az, amit a Biblia tanít, hogy hogyan kell néznünk a pénzre.
3: Says everything you have was given to you by him.
4: Az írás azt mondja, hogy minden, amit van, azt Isten adta neked.
3: All that I have is his.
4: Azt mondja a Szentírás, hogy én is az övé vagyok, és mindenem, ami van, mind az Istené. Ez mind az Istené.
3: and my good.
4: És azért bízta ezt rám, hogy az ő dicsőségére és a saját javamra használjam.
3: This keeps me out of those two ditches.
4: És ez az, ami képes megtartani engem a két említett árok, a két szélsőség között.
3: Perhaps you tithe.
4: Valószínűleg a tized fizetés is a módja annak, hogy ezt kifejezzük.
3: Who owns the other 90%?
4: Hogy kié?
3: Does he or do you?
4: Hogy kié a fennmaradó 90%? Ez Istené vagy a tiéd? Hogyan tekintesz erre? Az elmúlt időkben a feleségemmel a bevételünk 30-45%-át. 30-45%-át adtuk Isten céljaira, és úgy érzem, hogy Isten csatornái vagyunk abban, hogy ő megáldja az ő munkáját. És Ausztriában voltunk egy étteremben, és voltunk ott többen az asztalnál, és ezek közül a több országból való emberek közül az egyik elkezdett a gyermekeiről beszélni, és arról beszélt, hogy mennyire élvezi azt, hogy megáldja az ő gyermekeit, és Isten szelleme ezen keresztül megérintette a szívemet.
3: You haven't given me everything because you've given stuff away in the kingdom that I never told you to give away.
4: Isten azért áld meg bennünket, hogy mi is meg tudjuk áldani a gyermekeinket, és áldások tudjunk lenni mások számára.
3: Growing up with a dad who's generous to the world but makes them live with just enough, and that is not who I am.
4: És ez fontos, hogy a gyermekeink is úgy lássanak bennünket, mint akik meg tudjuk áldani őket, és ne csak éppen elég mentalitással éljünk. És én nagyon szeretem megáldani a gyermekeimet. Három vagy négy alkalommal mostanában voltak ilyen felajánlásaim. És volt olyan, hogy azt terveztem, hogy felajánlok összeget valamire, és azt mondta, hogy Isten szólt nekem, és azt mondta Isten nekem, hogy ezt használd fel arra ezt a pénzt, hogy elmenj nyaralni a családoddal. És ez testiesnek tűnhet sokatok számára, de egyszerűen oda kell figyelnünk a Szent Szellemre, hogy hogyan használjuk az anyagi javainkat. Mert van, amikor Isten azt akarja, hogy direkt módon téged áldjon meg, és hogyha ezt nem teszed meg, nem költöd el magadra azt a pénzt, akkor engedetlen leszel Istenhez. Máskor meg azt akar, hogy másokat áldjál meg. Ez pedig az áldott sáfár hozzáállása.
3: With this steward's mentality, live by. These words keep me out of the spirit of poverty.
4: Tehát ez a tapasztalat, ez kihozott engem a szegénységi gondolkozásmódból, és megőriz engem a mammon szellemétől is.
3: Number one, live simply.
4: Az első pont, élj egyszerűen.
3: What do I mean by that?
4: Mit értek ezen?
3: I don't need more all the time.
4: Nincs szükségem mindig többre. Nincs szükségem több ingre, több nadrágra. Nincsen szükségem a legújabb technológiájú, legújabb típusú autóra. Megveszem, amire szükségem van, és ez elég. Hogyha bejössz a mi otthonunkba, egy nagyon szép otthonunk van.
3: In our entire home we have 6 pictures on the wall.
4: Az egész otthonunkban 6 kép van a falakon.
3: Why?
4: Miért?
3: We don't need a picture in every place, but the pictures we have are very nice pictures.
4: Mert nincs szükségünk arra, hogy lépten nyomon minden sarokba képek legyenek, de azok a képek, amik vannak, azok nagyon szépek. Nincsen 1000 pár cipőm,
3: but the shoes I have are very good shoes.
4: De azok a cipők, amik vannak nekem, azok nagyon jó cipők.
3: Women need more shoes than men.
4: Tudjátok, észrevettem, hogy a nőknek több cipőre van szükségük, mint a férfiaknak, de azért itt hölgyek, legyetek szabadok, mert a hölgyeknek más igényeik vannak, mint a férfiaknak.
3: Thank you, Jesus.
4: Köszönöm, Jézus.
3: That was called moonwalking.
4: Ezt úgy hívják, hogy
3: live simply keeps me out of the greed ditch.
4: Aljárós. Tehát ez segít bennünket, hogy egyszerűen élünk az egyik árokba való beeséstől. A második pont az, hogy él jól.
3: I don't go to the store and try to find the cheapest, worst things.
4: Tehát nem úgy vásárolok, ha bemegyek egy boltba, hogy megkeresem a legolcsóbb dolgot. Egy jó autóm van.
3: That will serve me for 10 or 15 years.
4: És ez ki fog szolgálni engem 10-15 évig.
3: I want a good home.
4: Van egy jó otthonom is, egy szép otthonom, hogy amikor az emberek bejönnek az otthonomba, akkor két dolgot gondolnak. Az egyik az, hogy ez nagyon szép, és hogy Isten jó.
3: Do you understand?
4: Értitek?
3: So the things that we do have are quality.
4: Tehát, hogy azok a dolgok, amik vannak, amiket birtoklunk, azok minőségiek legyenek. És ez megőriz bennünket a szegénységi szemlélettől. A harmadik dolog, élj nagy lelkűen.
3: This keeps me in the spirit of the mission of the kingdom.
4: És ez megőriz engem, hogy a királyságnak a küldetésében éljek. És úgy akarok élni, hogy a kezeim ne ragadjon a pénz a kezeimhez.
3: But then we're always listening to the Holy Spirit.
4: Hanem a folyamatosan a Szent Szellemre kell hallgatnunk, hogy mi az, amit meg kell tartanom, és mi az, amit oda kell adnom.
3: 3 weeks ago.
4: 3 héttel ezelőtt.
3: I think the Holy Spirit spoke to me.
4: Hallottam, hogy a Szent Szellem szólt hozzám, hogy azt mondta, hogy adjak oda valamire 10,000 dollárt.
3: Our ministry is in the tightest time financially we've had in 4 years.
4: A mi szolgálatunk most 4 éve egyensúlyban van anyagilag.
3: We have a little bit of savings.
4: Van egy kis megtakarításunk.
3: That we've been saving for some things.
4: Amit bizonyos célokra tettünk félre. És hallottam, hogy a Szent Szellem azt mondja, hogy vedd ennek a nagy részét. És áld meg azt a 3 személyt az Isten királyságában, és izgalmat kezdtem érezni a szívemben. Mert ez egy nagy dolog volt a mi számunkra.
3: But it's going to break something loose in Europe, and it's going to break something loose in the kingdom economy for Prepare International.
4: De ez át fog törni dolgokat Európában is, és a Prepare International szervezetében is át fog törni dolgokat. Tehát éljünk nagy lelkűen. A negyedik dolog, hogy élj hosszú távú tervek szerint.
3: Most Christians are foolish.
4: A legtöbb krisztián...
3: Oh, God will take care of me.
4: A legtöbb keresztény elég furcsán gondolkozik. Fog Isten gondoskodni rólam majd, és odaadja egy nap a pénzét, az összes pénzét valamire. És ez az, amit a Biblia mond. Vagy pedig az, hogy meggondoltan éljél. Az otthonomban és a szolgálatomban. Nekünk otthon is és a szolgálatomban is van egy hosszú távú tervünk. Tehát én szeretnék, hogyha lenne néhány házunk, amin nincsen hitel. És szeretnék örökséget hagyni a gyermekeimre is, és az ő gyerekeire is.
3: It will serve us now.
4: És ezek a javak, ezek most bennünket szolgálnak, és meg fogják áldani Isten királyságát is. És a gyermekeink úgy fognak indulni, hogy az én szintem fölött, tehát magasabb szintről tudnak indulni, mint ahogy mit tettük. Tehát bölcs terv szerint éljük az életünket, ami előre mutat, előre néz. És tudom, hogy fogunk beszélgetni ezekről a dolgokról. Beszéljünk még egy hozzáállásról.
3: Do I live by faith in the kingdom, or do I live by practical wisdom?
4: Hit által élek a királyságban, vagy pedig gyakorlati bölcsesség szerint.
3: People living in the middle in this area.
4: Én azt tapasztalom, hogy nagyon kevés ember él egyensúly helyzetben a két dolog között.
3: And they live by faith, live by faith, live by faith.
4: Nagyon sokan abba végletbe esnek, hogy csak hitáltal akarnak mindig élni. És nem látom azt, hogy bölcs terveket készítenének arra, hogy hogyan fogják élni az anyagi életüket.
3: I see other people who study the word and they even study the wisdom around them.
4: más embereket pedig látok, hogy tanulmányozzák a Szentírás, és tanulmányoznak gazdasági törvényszerűségeket a világból is, és így hozzák meg a gazdasági döntéseiket, de viszont nincsen hit bennük. Nincsen hit bennük a mennyei áldással kapcsolatban, és ez az a két árok, két szélsőség, ami elképzelhető. Tehát nem szabad éles különbséget tenni, hogy
3: the wisdom people say, oh, they have both feet firmly in the air, you got to get them on the ground.
4: Tehát sem az a szemlélet nem jó, amikor csak bölcs tervek szerint akarok élni, sem az nem jó, amikor csak hitből akarok élni. A királyságban az egyik kezünknek mindig a mennyben kell lenni, és a másik kezünknek pedig folyamatosan, biztonságosan a földön kell lennünk. És amikor a menny ilyen módon le tud folyni, le tud áradni a földre, akkor a menny lejön. És mert amikor nincs a mennyben az egyik kéz, akkor a mennyei áldás áradása megszűnik a föld felé, és ez az, ami miatt sok gyülekezetnek anyagi szüksége van. A bölcsesség hozzáállása segít engem abban, hogy bölcsen tudjam menedzselni a mennyi áldását, ami lejön a földre. A radikális hitnek az élete plusz bölcs tervezés és engedelmesség egyenlő Isten áldásával az életed évei során. Értitek ezt? Ezek olyan igazságok, amiket mindenhol látok, ahova megyek. Az utolsó gondolat, az utolsó fajta hozzáállás, amit szeretnék elmondani nektek. Én az ígéret földjén szeretnék élni.
3: I have talked to Alan Vincent many times about money.
4: Sok alkalommal beszélgettem Alan Vincenttel a pénzről.
3: In his home, drinking tea, just talking.
4: És ő nagyon sokat, többet segített bármelyen más embernél nekem ezen a területen. Csak ahogy ültünk az otthonába és teáztunk.
3: A conversation, we're drinking tea in his living room. Y'all been there many times.
4: Hadd mondjak el egy dolgot azzal kapcsolatban, amit az ő nappaliában teázva tanított meg nekem.
3: And I'm asking him questions about the blessing of God.
4: Kérdeztem tőle kérdéseket Isten áldásával kapcsolatban.
3: Let me tell you a truth from the scriptures.
4: És azt mondta nekem, hogy hadd mondjak el neked egy igazságot az írásokból.
3: Everything in the Old Testament is a picture of the kingdom.
4: Azt mondta, hogy minden az Ószövetségben a királyságnak a képe. Az 1 Korintus 10. részében azt mondja, hogy mindazok, amik a régieknek megirattak, a mi hasznunkra, a mi tanulságunkra irattak meg. Hogy ahogy mi visszanézünk, bátorítson minket arra, hogy előre tudjunk menni. És nézzük meg Izrael fiait. És ez megmutatja nekem az ő anyagi életüket. Tehát volt Izrael fiainak az életében egy rész, amikor Egyiptomban éltek. És az anyagi életük ez a fáraó kontrollja alatt volt, a fáraó pedig a gonosznak a képe az Ószövetségben.
3: They lived in poverty.
4: Szegénységben éltek.
3: It was the land of never enough.
4: Ez a sohasem elégnek a földje
3: They
4: volt a számukra.
3: Had lack.
4: Mindig szükségeik voltak.
3: They would come up to situations and how much they had in their hand was never what the situation called for.
4: Olyan helyzetben voltak folyamatosan, hogy ami volt a kezükben, az sose volt elég abban a helyzetben a szükségeik betöltésére, amiben voltak. Tudjátok, sok keresztény mai napig is ebben a helyzetben él.
3: Oh, their spirit might be saved.
4: És lehet, hogy ezeknek a keresztényeknek a szellemük az üdvösségük van, de mégis a pénzügyek területén ilyen egyiptomi földön élnek. Ez a sohasem elégnek a földje. Aztán Isten átküldte őket a Vörös-tengeren, és bejutottak a pusztaságba. Aztán azt mondta Ellen, hogy tudod, Randy, a pusztaság az az éppen, hogy elégnek a földje.
3: Every day God provided just enough for them to get by.
4: Isten minden nap gondoskodott Izrael fiainak számára éppen elégről. Nem nélkülöztek semmit.
3: Their shoes didn't wear out.
4: Az ő saruik nem koptak el, volt ennivalójuk minden nap, volt gondoskodott Isten számukra vízről minden nap, láttak csodákat, és nem felejtem, soha nem felejtem el ezt. Azt mondta, hogy Randy, nem arra vagyunk elhívva, hogy ne lássunk soha csodákat.
3: God never intended them to live in the land of just enough, but many of them could not have faith to go into the next place.
4: Isten soha nem akarta azt, hogy az ő népe ott maradjon a csak éppen, hogy elég földjén, de mégis sokan sohasem akarnak bemenni az ígéret földjére. És sokatok számára, akik itt vagytok ebben a teremben, ebben a helyzetben vagytok, és sokszor szeretünk beszélgetni a csodákról.
3: Because your entire life is a flow of the miraculous.
4: De arra van szükség, hogy az életünk az a túláradjon a csodáktól, és ne maradjunk az éppen, hogy csak elégnek a földjén. Aztán ezt mondta nekem. Aztán azt mondta, hogy tudod, van egy hely, és ez Isten akarata az ő gyermekei számára. Mindegy, hogy Kínába, Indiába, vagy Horvátországba élnek, vagy Magyarországon. Ez lehet, hogy különféleképpen néz ki, hogy attól függően, hogy hol élsz.
3: Where you live is how the blessing of heaven will flow through.
4: Mert ahol élsz, úgy fog átáradni a menny áldása rajtad.
3: May look different in Croatia than it does in Austria.
4: Tehát lehet, hogy a mennynek a kiáradása másképp néz ki Horvátországban, mint Ausztriában.
3: I have been living in this land, the promised land, for many years.
4: Tudod, én az ígéret földjén élek már hosszú évek óta.
3: There is a flow in my life of blessing.
4: Tudod, van az én életemen az áldásnak a túláradása, átáradása. És rajtam keresztül a mennynek az áldása árad rá a nemzetekre. Tehát ez ugyanúgy az én életemen keresztül is működhet, az én életemen keresztül, mint Ellen életén keresztül.
3: Based on where he's placed us geographically.
4: Tehát független attól, hogy hol élsz földrajzilag, és kialakult bennem az a hozzáállás, hogy az ígéret földjén akarok élni. Amikor Izrael fiai bementek arra a földre,
3: the Bible says God spoke to the ground. And it became fruitful.
4: Azt mondja a Biblia, hogy Isten szólt a földhöz, és az gyümölcsözővé vált.
3: The very ability of the soil changed.
4: Egyszerűen a termőföldnek a termő képessége is megváltozott, értitek?
3: And when their livestock would mate.
4: És amikor az életkörülmények
3: instead of getting one calf, they would get two.
4: Az életkörülmények megváltozása miatt, akinek csak egy borűja volt korábban, annak kettő lett.
3: What is your attitude about money?
4: Mi a hozzáállásod a pénz felé?
3: Are you in Egypt?
4: Egyiptomban élsz?
3: You're still controlled by the world's way with money.
4: Még mindig a világi környezet befolyásolja a pénzügyeidet? Vagy életemen keresztül is működhet, az én életemen keresztül, mint Ellen életén keresztül?
3: Based on his will for our lives? Based on where he's placed us geographically? But I'm going to tell you.
4: Független attól, hogy hol élsz földrajzilag.
3: The attitude I want to live in this land.
4: És kialakult bennem az a hozzáállás, hogy az ígéret földjén akarok élni.
3: When the children of Israel moved into that land.
4: Amikor Izrael fiai bementek arra a földre.
3: The Bible says God spoke to the ground. And it became fruitful.
4: Azt mondja a Biblia, hogy Isten szólt a földhöz, és az gyümölcsözővé vált.
3: The very ability of the soil changed.
4: Egyszerűen a termőföldnek a termő képessége is megváltozott. Értitek?
3: And when their livestock would mate.
4: És amikor az életkörülmények
3: instead of getting one calf, they would get two.
4: az életkörülmények megváltozása miatt, akinek csak egy borűja volt korábban, annak kettő lett. Mi a hozzáállásod a pénz felé? Egyiptomban élsz? Még mindig a világi környezet befolyásolja pénzügyeidet?

0: ground, and it became fruitful.
1: Azt mondja a Biblia, hogy Isten szólt a földhöz, és az gyümölcsözővé vált.
0: The very ability of the soil changed.
1: Egyszerűen a termőföldnek a termőképessége is megváltozott. Értitek?
0: And when their livestock would mate.
1: És amikor az életkörülmények
0: instead of getting one calf, they would get two.
1: Az életkörülmények megváltozása miatt, akinek csak egy borűja volt korábban, annak kettő lett.
0: What is your attitude about money?
1: Mi a hozzáállásod a pénz felé?
0: Are you in Egypt?
1: Egyiptomban élsz?
0: You're still controlled by the world's way with money.
1: Még mindig a világi környezet befolyásolja a pénzügyeidet? Vagy pedig az éppen hogy csak elég földjén vagy?
0: You love the miracles?
1: Szeretnéd a csodákat?
0: You love your miracle stories?
1: Szereted a csodákról szóló történeteket?
0: This is the will of God for his children. Every child on earth, I'm convinced of it.
1: Meg vagyok győződve arról, hogy Istennek az az akarata, hogy minden gyermek az ígéret földjén éljen.
0: I have discovered the nature of God.
1: Mert azért vagyok erről meggyőződve, mert megismertem Isten természetét. Ő jó.
0: He is the God of the instead of the.
1: Ő a nyitott kezű Isten, nem az, akinek be vannak zárva a kezei.
0: Do you understand?
1: Értitek?
0: Free from the love of money.
1: Legyetek szabadok a pénz szerelmétől.
0: There's no hook.
1: És akkor nem lesz horog a szívetekben.
0: Finances don't own me.
1: Mert az anyagiak nem birtokolnak engem.
0: I own them and use them.
1: Én birtoklom őket és használom őket.
0: Right view.
1: És legyen helyes látásmódunk.
0: Not poverty.
1: Nem szegénység szerinti.
0: Not greed.
1: Nem
0: He owns it all.
1: Irigység szerinti, mert ő mindent megad nekünk, és meg akar áldani bennünket. A hit az hozzá kapcsol engem a természet fölöttihez, a bölcsesség. Segít engem abban, hogy bölcsen bánjak azzal, amit kapok. Tehát az ígéret földjén kell élnünk. Az ígéret földjén való élet. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked ezt az első időt, amit együtt tölthettünk. Lefektettünk most néhány alapelvet. Imádkozom azért, hogy a te szavad az buzogjon fel bennünk.
0: Root out the lies so that they're discovered.
1: Megvallom, hogy a te beszéded az felfogja a világosságot ébreszteni bennünk, hogy meg tudjuk ragadni, és meg tudjuk változtatni a gondolkozásmódunkat.
0: About the way you see this area, Holy Spirit.
1: Hogy úgy tudjunk gondolkozni ezekről a területekről, ahogy te, Szent Szellem. Mi szeretünk téged.
0: Amen.
1: Amen.
0: God bless you.
1: Áldjon meg benneteket az Úr.
2: Elhangzott Randy Boyd pénzügyi alapelvek Isten királyságában című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Ma egészen különleges témánk lesz, mert szinte azt kell mondjam, nem tudom, miről lesz szó. Nagyon kíváncsian várom. A rovatunk címe, alcíme az, hogy Apakulcs. És van is a kezedben egy könyv. Egyébként annak a címe az, hogy Anyakulcs, de azt mondtad, hogy létezik ez egy másik apás kiadásban is.
2: Az elsőt Süveges Gergő írta meg, az Apakulcs könyvet. Gergőt ismerhetjük a közmédiából is. És az ő felesége pedig a Süvegesné Rudán Margit az Anyakulcsot megkiadta. Tehát, hogy most már nem csak az apáknak vannak kulcsok, hanem az anyáknak is, úgyhogy mindenki megkapja a kulcsát, és azt mondja a szerző, hogy a gyerekeinkhez is különböző kulcsokat kapunk. Vannak kulcsok, ami a tudás kulcsa, tehát, hogy valami ismeretünk lesz, és a gyermekünkkel úgy tudunk kapcsolódni. Van, ami a jó akarat kulcsa, hogy valami jót akarok a gyerekemnek, ez azt mondja, hogy ez a, hogy szeresd. És a szövetség kulcsa pedig ez, hogy támogass. Tehát, hogy nincs nagyobb fania, mint a saját szülei. Amikor azt éli meg egy gyerek, hogy én vagyok a legnagyobb szurkolója. És milyen jó az, amikor megélhetjük azt, hogy nem csak mi vagyunk a gyerekeink szurkolója, hanem maga Isten segít nekünk szurkolni, hogy mi, mint szülők, a szülői szerepünket a lehető legjobban végezzük. De azért belegondolva, hogy 80-as években hány ilyen könyv volt, amikor én voltam 10 éves, és hányat tudott édesapám, édesanyám elolvasni. Édesanyám elég sokat olvasott könyvet, de az édesapám nem annyira az az olvasó típus volt, úgyhogy csodálkozom, hogy én pedig ilyen könyvmúj lettem, és a lányom is ilyen, tehát heti szinten könyveket olvas el, tehát hogy 3-400 oldal az nem okoz neki problémát. De most egyre több szakirodalom megjelenik, akár Mihalenc Gábortól is, a Viharáló szerelem és egyéb témákban, ahol házaspároknak vagy a szülői szerepben kapunk útmutatás tanácsokat, hogy hogyan legyek jó apa, hogyan legyek jó anya, hogyan legyek jó férj, és hogyan legyek jó feleség, és a kapcsolatomat hogyan tudom működtetni. Mihalenc Gábornak az egyik kedvenc mondata, hogy ne eldobd a kapcsolatodat, hanem újra értékeld, és ne a kapcsolatot cseréld le, hanem a kapcsolathoz való hozzáállásodat, és mi nagyon sokszor kidobjuk azonnal, ami nem működik. Pedig lehet, hogy csak meg kellene javítani. És az Isten is így gondolkodik rólunk, hogy nem eldobta az embert, hogy nem működik a kapcsolat, hanem mindent megtett, hogy kulcsot találjon az embernek a szívéhez, az embernek a lelkéhez, és néhány kulcs, amit úgy végig gondoltam, hogy a könyvön kívül is milyen kulcsokat ajánlhatnák, hogyha most egy ilyen kulcskarikát adnék a kedves rádió hallgatónak, akkor ez az ismeret kulcsa lenne az egyik. A második a kapcsolat kulcsa, hogy megértem, hogy ki a gyermekem, és hogyan működik. Nem ártana, hogyha bejönne a hitnek a kulcsa az életünkben. Ez lehet, hogy egy külön adást is valamikor megér, hogy egy szülő hogy adja át a saját meggyőződését, értékrendjét, vagy hitrendszerét a gyermeke részére. A segítés kulcsa, hogy tudja a gyermekem azt, hogy számíthat rám, és nincs egyedül, hogyha elakadásban van az élete. Nem akarok mindenáron neki segíteni, de hogyha elakad, akkor tudja, hogy fölhívhatom apát vagy anyát bármikor, és annyira szeretném, hogy egy kicsit a kedves rádió hallgató ezekben a helyzetekben, amikkel úgy találkozunk napjainkban, a hírekben, látjuk, hogy mennyire szörnyű irányba megy a világnak a működése. Egy kicsit szeretném átadni a reménység kulcsát is.
1: Ezeket a kulcsokat kinek és hogyan és mikor kell használnia? Tehát a szülőknél vannak ezek a kulcsok, a szülők használják őket, vagy a gyerekek használják őket?
2: Én azt gondolom, hogy elsősorban lehet, hogy a szülőknél vannak ezek a kulcsok, és a gyerekeknél meg különböző élethelyzetekben teszteljük ezeket a kulcsokat, hogy most inkább a bátorítás kulcsára van szüksége, vagy most az iránymutatásra, és egy kicsit így az apai szerepet, vagy az anyai szerepet, hogy épp melyik sapkába vagyok jelen. Most az edző, vagy a rendőr, vagy most jó zsarú, rossz zsarú, tehát, hogy most melyikre van inkább szüksége. És ha hit kulcsához egy picit visszamehetek a kedves rádió hallgatóval együtt, akkor gondoljuk vele, hogy ki tanított meg imádkozni. Nagymama, nagypapa, vagy Édesanyja, édesapa?
1: Vagy lehet, hogy senki?
2: Vagy lehet, hogy 10 éves volt, amikor először elmondtam az első imát Istennek, vagy a hitoktatóm tanított? És hogy az Istenről milyen képem alakul ki, ez is egy érdekes kép, hogy nagyon sokszor kivetítem a fizikai édesapával való kapcsolatot a jó Istennel is, illetve a jó Istennel való kapcsolat nagyon sokszor meggyógyíthatja az úgynevezett apasebeket is, amit szakirodalomban használ, hogy amit a saját szüleink való kapcsolat okozott sebet a lelkünkben. Van egy érdekes család, Timóteusnak a családja, Pál találkozik ezzel a családdal, egy görög apáról van szó, zsidó anyáról, és azt mondja Timóteusnak, hogy eszembe jut a benned lévő képmutatás nélkül való hit, ami először megvolt nagyanyádban, Loisban, és megvolt anyádban, Eunikében, és megvolt róla győződve, hogy megvan benned is. Milyen jó az, amikor nem csak pénzt örökölünk, hanem hitbeli örökségünk is van, amit átadunk egyik generáció másiknak. 3-4 generáció azt tudja mondani, hogy mi már, mint család megismertük az Istent. Az életünk más irányt vett, mert az Isten belépett a mi családunkba, és a Bibliában rengeteg ilyen történetet találunk, ahol az Isten belépett egy család életébe, és annak hosszú távú következménye volt. Gondoljunk egy Ábrahámra. Meddő házaspár, öreg, és az Isten ad egy ígéretet, hogy a te magod annyi lesz, mint a csillagoknak a száma, vagy a homoknak a homokszemek száma. És ez az egy ígéret megváltoztatta egy egész népet, és azt mondja, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És belép az Isten ebbe a családba, és a meddőből egy új névet kap, hogy sok nép atya lesz Ábrahám, az Ábrámból, az atyából sok nép atya lesz, és a felesége Száraiból meg lesz herceg és uralkodó.
1: De hogy tudjuk felfedezni magunkban, hogy tudják a kedves hallgatók felfedezni magukban ezt a hitet, illetve a hitkulcsra hogyan tudnak rátalálni?
2: Én azt gondolom, hogy nem árt, hogyha a Szentírással nem úgy vagyunk, mint az egyszerű gyermek, amikor megszólal, hogy apa, nem adjuk vissza a Bibliát az Istennek? Miért? Hát azt mondtad, hogy ez az Isten könyve. Igen, fiam, az Isten könyve. De miért adjuk vissza? Hát mert mi úgy olvassuk. Tehát, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Biblia az öreg mamáknak, öreg papáknak való. Én pedig azt mondom, hogy a fiataloknak is egy térkép az élet minden problémáiban való előigazodáshoz. És talán itt a rádióban lévő szakértői rovat is egy picit ad a kedves rádió hallgatónak ilyen lelki morzsákat, lelki tölteléket is, hogy az Isten arra hívott el bennünket, hogy ne csak a szabályokat adjuk át a fiainknak, hanem adjuk át a kapcsolatot is. Az Istennel való kapcsolatot is átadhatjuk a gyerekeinknek. Azt mondja szintén Ábrahámról, mondja a Szentírás, hogy majd ne eltitkoljam-e azt, amit tenni készülök, hiszen tudom, hogy ő majd megparancsolja az ő gyermekeinek, és azok gyermekeinek is, hogy szeressék az Istent. Nem parancsba adjuk azt a gyermekünknek, hogy szeresse az Istent, de tegyük vonzóvá a hitéletet, hogy akárhol éljük meg a hitünket, abból nem maradjanak ki a gyerekeink.
1: Az apa és az anya kulcs kapcsán jutottunk el a hit kulcsához. Kérlek, mondd el még egyszer a könyv szerzőjét és címét, hogyha valakinek
2: feltehetsz. Süveges Gergő, ő írta az apa kulcsot, és a ő felesége, Süvegesné Rudán Margit, az anya kulcsot. Azt írja, hogy Süvegesné Rudán Margit és Gergő 4 lassan felnőtté váló gyermek szülei, és Margit szakemberként is, ADHD tanácsadóként áll a szülők mellett. Gergő pedig az apakulcs alapítójaként apákat segít erősebben kapcsolódni a gyermekükhöz. Az anyakulcsban kettőjük gazdag tapasztalatai összeadódnak, úgyhogy ez ilyen dupla kulcs. Ez a könyv, ez a második könyv.
1: Akkor egyben könyvajánló is volt
2: egyben
1: a mai rovatunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sans műsorán.
2: Eileen Vincent önmagunkért való ima című tanítását hallhatjuk.
3: The key verse is Romans 5:5.
4: Tehát a kulcsversünk az a Róma 5:5.
3: And you know what that says?
4: Tudjátok, mi van ebben?
3: The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Spirit.
4: Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkben a Szent Szellem által.
3: Oh, I love that scripture.
4: Nagyon szeretem ezt az igét.
3: I really love it. You know, I don't know how many times I've quoted it and prayed it.
4: Tudjátok, hányszor mentem ehhez az igéhez, hogy ezt imádkozzam.
3: You see, I told you I didn't know too much about love.
4: Tudjátok, már elmondtam nektek, hogy nem tudtam túl sokat a szeretetről.
3: So this scripture was my salvation.
4: Tehát ez az ige volt nekem az üdvösség.
3: If God's giving love away, okay, I need some.
4: Hogy Isten oda akarja adni a szeretetét, hát nekem szükségem van ebből valamennyire.
3: And the best thing about this verse of scripture.
4: És ezt mondja, ez az igevers.
3: He says that he is giving God's kind of love away.
4: Azt mondja ez az ige, hogy Isten az ő fajta, az Isten féle szeretetet adja tovább.
3: You know that there's all kinds of love.
4: Tudjátok, hogy mindenféle szeretet van.
3: Like brotherly love.
4: Testvéri szeretet.
3: But this is talking about agape love.
4: De ez az agape szeretetről szól.
3: That love which is God's love.
4: Ez Istennek a szeretete.
3: Now, what distinguishes that love?
4: Mitől más ez a szeretet, mint a többi?
3: It's the love which doesn't require any response.
4: Ez olyan szeretet, ami nem vár semmi viszonzást.
3: You know, we say, you love me and I'll love you.
4: Tudjátok, mi azt szoktuk mondani, hogy ha te szeretsz engem, én is szeretlek téged.
3: We may not say it, but we behave it.
4: Lehet, hogy nem mondjuk, de úgy viselkedünk.
3: Come on, isn't that true?
4: Nem így van?
3: If love gets shut down, then we shut our love down.
4: Hogyha a másik fél szeretete kiűlik, akkor mi is lejjebb csavarjuk a lángot.
3: But God loved us.
4: De Isten szeretett minket.
3: While we were sinners.
4: Amikor még bűnösök voltunk.
3: He loved us whilst we were enemies.
4: Akkor szeretett már minket, amikor az ellenségei
3: voltunk. He loved us whilst we were against him.
4: Akkor is szeretett minket, amikor ellene voltunk.
3: And he loved us so much, he died for us.
4: És annyira szeretett minket, hogy meghalt értünk.
3: Now that's agape love.
4: Ez az agape szeretet.
3: It doesn't talk only.
4: Nem csak beszél.
3: It acts.
4: Hanem cselekszik.
3: God acted.
4: Isten cselekedett.
3: Now that is agape love.
4: Ez az agape szeretet.
3: And God has poured that love.
4: És Isten ezt a szeretetet
3: into our hearts,
4: árasztotta ki a szívünkbe,
3: by the Holy Spirit.
4: A Szent Szellem által.
3: Now to me that is the most incredible good news.
4: Számomra ez a legelképesztőbb jó hír.
3: So I have got the capacity.
4: Tehát képességet kaptam.
3: To actually love with God's love.
4: Arra, hogy Isten szeretetével szeressek.
3: Isn't that incredible?
4: Nem elképesztő?
3: Isn't that good news?
4: Nem jó hír ez?
3: But the problem is that sometimes we say I don't wanna love.
4: De még az a probléma, hogy mi azt mondjuk, hogy én nem akarok szeretni.
3: God's poured that love in our hearts.
4: Isten kiöntötte ezt a szeretetet a
3: szívünkbe. But you've got to open the door.
4: De nekünk kell kinyitni az ajtót.
3: And let the love flow out.
4: És nekünk kell engedni, hogy ez a szeretet belőlünk kiáradjon.
3: That's what we're called to do.
4: Erre hívott minket Isten el.
3: And I want to say to you tonight.
4: És azt akarom mondani nektek ma este.
3: If you're in the condition that I used to be in.
4: Hogyha olyan állapotban vagy, amilyenben én voltam.
3: I had a stony heart.
4: Hogy kőszívem volt.
3: And Ezekiel in chapter 36 describes it.
4: Az Ezekiel 36 írja ezt le.
3: Ezekiel in chapter 36.
4: Tehát Ezekiel 36.
3: And verse 26.
4: 26. vers.
3: 36:26.
4: 36, 26.
3: The Lord says here.
4: Azt mondja itt az Úr.
3: He would give you a new heart.
4: És adok néktek új szívet.
3: And put a new spirit in you.
4: És új szellemet adok belétek.
3: Did you notice that he has to give you a new spirit?
4: Észrevettétek, hogy Istennek új szellemet kellett adnia nekünk?
3: I tell you, this new heart won't work without the new spirit.
4: Mert az új szív nem működik az új szellem nélkül.
3: And I'll take out the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh.
4: És elveszem a kőszívet testetekből és adok néktek hús szívet.
3: Hallelujah.
4: Hallelujah.
3: No, I don't care how stony your heart is tonight.
4: Akármilyen kő a szíved ma este.
3: God can deal with that issue.
4: Isten meg tudja oldani ezt a problémát.
3: He can give you a soft, tender, loving heart.
4: Ő tud adni neked lágy, gyengét, szeretetteljes szívet.
3: You know, I thank God today.
4: Én ma hálát adok Istennek.
3: I love people.
4: Hogy szeretem az embereket.
3: I've got love in my heart.
4: Szeretet van a szívemben.
3: And God's just done that for me.
4: Ezt Isten tette velem.
3: And I just received it as a gift.
4: Ajándékba kaptam ezt.
3: And you could do the same.
4: És veletek is megtörténhet ugyanez.
3: And you can love your enemies.
4: Szerethetitek az ellenségeket.
3: You can behave like Jesus behaved.
4: Viselkedhettek úgy, ahogy Jézus viselkedett.
3: He hung on a cross and he said, Father, forgive them, they don't know what they do.
4: Ő úgy kiáltott a kereszten, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják,
3: You've
4: mit
3: got the same love in your heart.
4: A ti szívetekben ugyanez a szeretet van.
3: It reacts in the same way.
4: És ugyanúgy reagál, működik.
3: Isn't that great? Is that tremendous?
4: Nem nagyszerű, óriási ez?
3: It's the most amazing love.
4: Ez a legmegdöbbentőbb szeretet.
3: And you can have it by faith.
4: És hitáltal megkaphatjátok.
3: And it can flow through you by faith.
4: És hitáltal átáradhat rajtatok.
3: It's the greatest love it ever can be.
4: Ez a legnagyobb szeretet, ami valaha lehetséges.
3: You know, it says in the Bible, and the greatest of these is love, talking about the gifts of God.
4: Azt mondja a Biblia a szeretetről, hogy amikor Isten ajándékairól beszél, hogy ezek között a legnagyobb a szeretet.
3: Pursue love.
4: Törekedjetek a szeretetre.
3: Come on, let's go after this.
4: Menjünk utána, nyomuljunk.
3: God is love.
4: Isten szeretet.
3: Pursue love.
4: Kövessétek a szeretetet.
3: You'll find God.
4: És akkor megtaláljátok Isten.
3: This is what you'll do.
4: Ez fog történni.
3: Hallelujah. So God wants to give us a new heart.
4: Tehát Isten új szívet akar nekünk adni.
3: And you'll find something very interesting.
4: És valami nagyon érdekeset fogtok felfedezni.
3: That love, humility and holiness,
4: hogy a szeretet, az alázat és a szentség
3: all flow together.
4: Mind együtt jár.
3: You can't be holy and not be loving.
4: Nem lehettek szentek úgy, hogy nem vagytok szeretetteljesek.
3: And you, if you're humble,
4: ha alázatosak vagytok,
3: you'll be holy.
4: Szentek lesztek.
3: These three just flow together in one river.
4: Ez a három ugyanabban a folyóban folyik.
3: Now, if we're going to have this love working in us,
4: hogyha azt akarjuk, hogy ez a szeretet működjön bennünk,
3: the same way as it worked in our Lord Jesus,
4: ugyanúgy, ahogy az Úr Jézusban működött,
3: we have to do something radical.
4: Akkor valami radikálisat kell tennünk.
3: Basically, every one of us is selfish.
4: Alapvetően mindannyian önzők vagyunk.
3: You know, that's what human nature is.
4: Tudjátok, ilyen az emberi természet.
3: We're just plain selfish.
4: Egyszerűen önzőek vagyunk.
3: Now, what is selfish?
4: Mi az önzőség?
3: We think of ourselves.
4: Hogy önmagunkra gondolunk.
3: We put ourselves first.
4: Önmagunkat tesszük az első helyre.
3: We consider that our needs are more important than somebody else's.
4: Azt gondoljuk, hogy a mi szükségeink fontosabbak, mint valaki másé.
3: This is just, come on, normal.
4: Ez a normális közöttünk.
3: Now, husbands can think that their needs are more important than their wives' needs.
4: A férjek gondolhatják, hogy az ő szükségeik fontosabbak, mint a feleségük szükségei.
3: Or it could be the other way round.
4: Vagy lehet fordítva.
3: A wife might think her needs are more important than a husband's needs.
4: Egy feleség is gondolhatja, hogy az ő szükségei fontosabbak, mint a férje szükségei.
3: Why do we think like that?
4: Miért gondolkodunk így?
3: Because we think of ourselves.
4: Mert önmagunkra gondolunk.
3: Selfish people.
4: Önzőek vagyunk.
3: So the first thing that love does.
4: Tehát az első dolog, amit a szeretet tesz.
3: It slays selfishness.
4: Az, hogy megöli az önzést.
3: And it makes us put a greater importance on other people than upon ourselves.
4: És eléri bennünk, hogy más embereknek nagyobb fontosságot tulajdonítsunk, mint magunknak.
3: You know, Jesus always did that, didn't he?
4: Tudjátok, Jézus mindig ezt csinálta, nem?
3: Never did he think of himself.
4: Soha nem önmagára gondolt.
3: He always thought of other people.
4: Nem mindig másokra.
3: And you can check yourself out how loving you are.
4: Kipróbálhatjátok ti is, hogy mennyire vagytok szeretetteljesek.
3: How much importance do you put on other people?
4: Mennyire tekintetek fontosnak másokat?
3: And you know what this love is? This agape love?
4: Tudjátok, hogy mi ez az agapé szeretet?
3: It loves regardless of circumstances.
4: Szeret a körülményektől függetlenül.
3: And you know, we have to learn how to do that.
4: Tudjátok, nekünk meg kell ezt tanulnunk.
3: We probably will fail.
4: Valószínűleg kudarcot fogunk vallani.
3: You know, you're in an unpleasant situation.
4: kellemetlen helyzetekben.
3: Somebody is nasty to you or rude to you.
4: Amikor valaki durva vagy csúnyán viselkedik velünk.
3: Okay, you're just driving your car. Just driving your car.
4: Egyszerűen csak ha vezetitek az autótokat.
3: Someone cuts in.
4: Valaki bevág elétek.
3: How loving are you?
4: Ilyenkor mekkora bennetek a szeretet?
3: Oh, it pushes the button.
4: Az emberben ez meghúzza a ravaszt.
3: There we are, all annoyed and irritated.
4: És akkor már nagyon bosszusak.
3: Oh, I'll get in front of him now.
4: Na most én fogom őt beelőzni.
3: Come on, we've all done that.
4: Mindannyian csináltunk már ilyet, ugye?
3: But come on, this love works in all circumstances.
4: De ez a szeretet minden körülmények között működik.
3: Do you know, I've found out.
4: Tudjátok, én rájöttem.
3: That if we don't love somebody,
4: hogyha nem szeretünk valakit,
3: we are actually refusing to love them.
4: Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk hajlandóak szeretni.
3: Now perhaps you haven't thought about that.
4: Lehet, hogy erre így még nem gondoltatok.
3: You're making a decision, I will not love that person.
4: Hozzunk egy olyan döntést, hogy én ezt az embert nem szeretem.
3: And we have to really repent of that.
4: És ebből komolyan meg kell térnünk.
3: Because the love of God is shed abroad in my heart by the Holy Spirit.
4: Mert Isten szeretetét kitöltötte a Szent Szellem a szívemben.
3: So it's there waiting to come.
4: De hát ott van és arra vár, hogy kijöhessen.
3: I'm saying no.
4: És erre azt mondom, nem.
3: And I'm not going to give this love.
4: Nem adom oda ezt a szeretetet.
3: We must repent.
4: Meg kell térnünk.
3: Come on, this will clean up all your relationships.
4: Ettől megtisztul minden kapcsolatunk.
3: Do you know, I believe the Lord is going to do.
4: Tudjátok, hogy szerintem mit fog az Úr tenni?
3: He's going to do a glorious perfecting work here.
4: Ő itt egy csodálatos, tökéletesítő munkát fog végezni.
3: Because he's purifying you as a people.
4: Mert megtisztít titeket, mint népet.
3: A long time ago I saw a vision.
4: Nagyon régen láttam egy látást.
3: And I saw a rough iron bar.
4: Ebben a látomásban egy ilyen durva felületű vas rúd volt.
3: And then carefully pieces of metal were put on the end, and these pieces of metal were shining and pure.
4: És oda a végére elkezdtek fölhelyeződni ilyen ilyen fém darabkák, és ezek ragyogóan fényesek voltak.
3: This was a huge bar.
4: De ez egy nagyon nagy rúd volt.
3: And it was like a round top came on it like this.
4: Olyan volt, mint hogyha egy ilyen kerek teteje, mint az oszlopfő, olyan került volna rá.
3: Pieces of metal all the way round.
4: Körbe-körbe fém darabokból, amikor oda ráhelyeződtek.
3: And I remember looking so hard at it.
4: És emlékszem, hogy nagyon figyelmesen néztem ezt.
3: I said, Lord, what is this?
4: És azt mondtam, Uram, mi ez?
3: And he said to me.
4: És azt mondta,
3: I'm creating for myself a battle axe.
4: Egy harci fejszét készítek magam számára, egy buzogányt.
3: And the Lord has reminded me concerning you people here.
4: És ti jutottatok az eszembe.
3: He's creating for himself a battle axe.
4: Isten a maga számára egy buzogányt készít.
3: And every piece of that metal was perfectly pure.
4: És ennek a fémnek minden darabkája, ami oda ráhelyeződött, tökéletesen tiszta volt.
3: He's going to purify you.
4: Ő megtisztít titeket.
3: As the sons of Levi.
4: Mint Lévi fiait.
3: And he will cause you to be joined together.
4: És összekapcsol titeket.
3: And you'll become like a mighty battle axe.
4: És olyanok lesztek, mint egy erőteljes buzogány a harcban.
3: Come on, receive the word.
4: Fogadjátok be az igét.
3: And take these prayers into your hearts.
4: És ezeket az imákat fogadjátok be a szívetekbe.
3: Let the word work in you.
4: Munkálkodjon bennetek az ige.
3: God wants you to be a loving people.
4: Isten azt akarja, hogy szeretetteljes nép legyetek.
3: You're gonna have to learn to love those who hate you.
4: Meg kell tanulnotok szeretni azokat, akik gyűlölnek titeket.
3: Come on, let's just read that scripture, chapter 5 of Matthew.
4: Olvassuk el most a Máté 5-ből.
3: Matthew 5 and 43.
4: A 43-at.
3: You've heard it said.
4: Hallottátok, hogy megmondatott.
3: You should love your neighbor and hate your enemy.
4: Szeresd fel a barátodat és gyűlöld ellenségedet.
3: But I say to you,
4: én pedig azt mondom nektek,
3: love your enemies.
4: Szeressétek ellenségeiteket.
3: Bless those who curse you.
4: Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak.
3: This is hard, you know.
4: Ez nehéz, tudjátok.
3: Do good to those who hate you.
4: Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek.
3: Pray for those who spitefully use you.
4: És imádkozzatok azokért, akik háborgatnak titeket. És kergetnek titeket.
3: That you may be sons of your Father in heaven.
4: Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai.
3: Why does he say that?
4: Miért mondja ezt?
3: Because you'll be like the Son of God.
4: Mert olyanok lesztek, amilyen Istennek az a fia.
3: That's exactly how he behaved.
4: Ő pontosan így viselkedett.
3: And we'll truly then be sons of God.
4: És nekünk is valóban Isten fiainak kell lennünk.
3: Hallelujah. You know, we can read those scriptures, but when you come into everyday life.
4: Tudjátok, olvashatjuk ezeket az igéket, de amikor ott vagyunk a mindennapi életünkben.
3: And we're confronted with people who curse us.
4: És olyan emberekkel találkozunk, akik átkoznak minket.
3: Or hate us or spitefully use us.
4: Akik gyűlölnek minket, vagy akik háborgatnak minket.
3: That becomes the test.
4: Akkor ez a próba.
3: Come on, we want love poured out in our hearts by the Holy Spirit.
4: Azt akarjuk, hogy a Szent Szellem szeretetet árasszon a szívünkbe.
3: Let's look at the quality of this love.
4: Nézzük meg ennek a szeretetnek a minőségét.
3: 1 Corinthians chapter 13.
4: 1 Korintus 13.
3: Come on, you've all read this.
4: Már mindjárt olvastátok ezt.
3: You know, you want to read this to yourself.
4: Tudjátok, olvassátok el magatoknak.
3: And put your name in there.
4: És tegyétek bele a neveteket.
3: Like I say to myself, Eileen, love suffers long and is kind.
4: Ahogy én mondom is, hogy Eileen, a szeretet hosszú tűrő, kegyes.
3: Come on, you put your name in it.
4: Ti is beletehetitek a neveteket.
3: Let it talk to you.
4: Hogy szóljon hozzátok ez az ige.
3: And let it address where you're at.
4: És hadd szólítson meg titeket ott, ahol épp tartotok.
3: Eileen, love doesn't envy and it doesn't parade itself and it's not puffed up.
4: Eileen, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
3: It doesn't behave rudely.
4: Nem cselekszik égtelenül.
3: It doesn't seek its own and is not provoked, thinks no evil.
4: Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.
3: Does not rejoice in iniquity.
4: Nem örül a hamisságnak,
3: but rejoices in the truth.
4: De együtt örül az igazsággal.
3: It bears all things.
4: Mindent elvisel.
3: Believes all things.
4: Mindent hisz.
3: Hopes all things.
4: Mindent remél.
3: Love endures all things.
4: A szeretet mindent eltűr.
3: Love never fails.
4: A szeretet soha el nem fogy.
3: That's God's love.
4: Ilyen Isten szeretete.
3: That's the agape love.
4: Ilyen az agapé szeretet.
3: And I want you to dance for joy. That's the love that's in your heart.
4: És azt akarom, hogy örömötökbe táncoljatok attól, hogy ez a szeretet van a szívetekben.
3: So whatever situation you meet, you can meet it with this love.
4: Tehát bármilyen helyzettel találkoztok, ezzel a szeretettel magatokban tudtok találkozni a helyzettel.
3: But in order for that love to get out of your heart and into the world, you've got to die to yourself and all your selfishness.
4: De ahhoz, hogy ez a szeretet ki tudjon belőletek jönni és a világra rá tudjon áradni, ahhoz meg kell halnotok magatoknak és az önzéseteknek.
3: Oh, let love abound.
4: Bővölködjék a szeretet.
3: Philippians 1, chapter 1, verse 9 says, I pray that your love may abound more and more in knowledge and discernment.
4: A Filippi 1:9 azt mondja, hogy azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek még jobban-jobban bővölködjék ismeretben és minden értelmességben.
3: Let love abound.
4: Bővölködjék a szeretet.
3: 1 Thessalonians chapter 3.
4: 1 Tesszalonika 3.
3: Verse 12.
4: 12.
3: And may the Lord make you increase and abound in love to one another and to all, just as we do to you.
4: Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt, és mindenki iránt való szeretetben, amilyenek vagyunk, mi is ti irántatok.
3: This is how Paul prayed for the Thessalonians.
4: Pál így imádkozott a Tesszalonika beliekért.
3: So perhaps this is the way we should be praying for the church.
4: Hát talán nekünk is így kéne imádkoznunk az egyházért.
3: Okay, church in Graz, may the Lord make you increase and abound in love one to another, just as we do to you all.
4: Titeket pedig, Grácz gyülekezet, gyarapítson az Úr, és tegyen bőségessé a szeretetben, ahogyan mi is viszonyulunk hozzátok.
3: We could say that for the church right here.
4: Vagy az itteni gyülekezetre is mondhatjuk el.
3: So that he might establish your hearts blameless in holiness before God the Father at the coming of the Lord Jesus Christ.
4: Hogy erősekké tegye a ti szíveteket, fedhetetlenek ki a szentségben, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelekor.
3: Hallelujah! What a God our God is!
4: Micsoda Istenünk van nekünk!
3: 1 John and chapter 4.
4: 1 János 4.
3: We got lots and lots of scriptures there about love.
4: Nagyon sok ige van ott a szeretetről.
3: Let's just read one or two.
4: Csak egyet kettőt olvassunk el.
3: Verse 7, chapter 4, verse 7.
4: Negyedik rész, hetedik vers.
3: The apostle John, whom they called the apostle of love.
4: János apostol, akit a szeretet apostolának neveztek.
3: Let us love one another, for God is love.
4: Azt mondja, szeressük egymást, mert Isten szeretet.
3: And everyone who loves is born of God and knows God.
4: Mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent.
3: And he who does not love does not know God, for God is love.
4: Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet.
3: Verse 12.
4: 12. vers.
3: If we love one another, God abides in us. And his love has been perfected in us.
4: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk.
3: God is love, verse 16. And he who abides in love abides in God, and God in him.
4: 16. vers. Az Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten is ő benne.
3: And if, verse 20. If someone says, I love God, but he hates his brother, he's a liar.
4: 20. vers, ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atyafiát, hazug az.
3: This is the commandment, verse 21, that he who loves God must love his brother also.
4: 21. vers, az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atyafiát is.
3: So we're going to pray.
4: Tehát imádkozunk.
3: Romans 5, verse 5.
4: Pardon?
3: Romans 5, verse 5.
4: Igen, Róma 5-öt.
3: That the love of God will be shed abroad in our hearts by the Holy Spirit.
4: Hogy Isten szeretete kiáradjon a szívünkben Szent Szellem által.
3: We're going to ask God to do that miracle.
4: Kérhetjük Istentől, hogy tegye meg ezt a csodát értünk.
3: The biggest miracle is that we'll let the love flow.
4: Az a legnagyobb csoda, hogy engedjük ezt a szeretetet áradni.
3: Hallelujah. The next key verse I have for you.
4: A következő kulcsfontosságú vers a számotokra.
3: Is concerning a spirit of devotion.
4: Az odaszántság, az elhitat szelleméhez kötődik.
3: Psalm 107, verse 9.
4: 107. Zsoltár 9.
3: Now, I'm giving you my favorite scriptures here.
4: Itt a kedvenc igéimet mondom el nektek.
3: When I was baptized in water,
4: amikor bemerültem vízbe,
3: this was the scripture I was given.
4: Én ezt az igét kaptam.
3: And I remembered it all those years.
4: És mindezen évek alatt emlékeztem rá.
3: He satisfies the longing soul and fills the hungry soul with good things.
4: What was this verse?
3: That's Psalm 107, verse 9.
4: Igen, a 9. vers, tehát a 107. Zsoltárban. Hogy megelégíti a szomjúzó lelket és az éhező lelket betölti jóval.
3: You know, I've prayed that a million times.
4: Tudjátok, egy milliószor imádkoztam
3: ezt. You satisfy the longing soul, you fill the hungry soul with good things.
4: Uram, te megelégíted a vágyakozó szellem és betölted jó dolgokkal az éhező lelket.
3: Now, isn't it worth being really hungry?
4: Érdemes igazán éhesnek lenni?
3: You're hungry for God and he'll fill you.
4: Hogyha Istenért éheztek, Isten után éheztek,
3: you're longing for him.
4: Hogyha vágyódtok ő után,
3: and he'll satisfy you.
4: Akkor megelégít titeket.
3: Now, with the spirit of devotion.
4: Az odaszántság szelleméről.
3: You know you seek God continually.
4: Folyamatosan kell keresnünk Istent.
3: Would you agree with me?
4: Egyetértetek velem?
3: That the church really needs to have a spirit of devotion.
4: Abban, hogy az egyházban nagy szükség van az odaszántság, az áhítat szellemére.
3: It's not just we come to church on Sunday and we worship God.
4: Nem csak arról van szó, hogy vasárnap elmegyünk a gyülekezetbe és ott imádjuk Istent.
3: But we should be a people who've got a spirit of devotion upon us every day.
4: Hanem olyan népnek kell lennünk, akin minden nap rajta van az odaszántság szelleme.
3: We're truly devoted to the Lord.
4: Hogy igazán odaszántak legyünk az Úrnak.
3: We seek his face continually.
4: Folyamatosan keressük az ő arcát.
3: Psalm 40, verse 16.
4: 40. Zsoltár 16.
3: 40, verse 16.
4: 40. Zsoltár 16.
3: Let all those who seek you rejoice and be glad in you.
4: Örüljenek és örvendezzenek majd mindazok, akik téged keresnek, 17. vers.
3: And Psalm 27.
4: 27 or 27 and 7.
3: Psalm 27 and verse 4.
4: Aha. Tehát 27. Zsoltár 4. vers.
3: One thing I've desired of the Lord, and that will I seek, that I might dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and inquire in his temple.
4: Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában.
3: What a wonderful scripture.
4: Milyen csodálatos ige.
3: One thing I desired.
4: Egy dologra vágyom.
3: Come on, we've got 101 things we're desiring.
4: Nálunk 101 dolog van, amire vágyunk.
3: But the psalmist said, no, there's only one thing I desire.
4: De a Zsoltáros azt mondja, én csak egy dologra vágyom.
3: Oh, desire, I want to seek you, Lord.
4: Hogy keresni akarlak téged, Uram.
3: I want to dwell in your house.
4: És a te házadban akarok lakni.
3: I just want to behold your beauty.
4: Csak a te szépségedet akarom szemlélni.
3: I'm not asking for anything, Lord.
4: Nem kérek semmit, Uram.
3: I just want to be with you, Lord.
4: Csak veled akarok lenni.
3: That's what he's asking for us.
4: Ezt kéri tőlünk Isten.
3: That's what he's asking from us.
4: Ezt kéri tőlünk.
3: That we would desire him.
4: Hogy ő utána vágyakozzunk.
3: We'd be devoted to him.
4: Hogy legyünk oda szántak neki.
3: Psalm 27 and verse 8.
4: 8. vers ugyanitt.
3: When you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, will I seek.
4: Helyetted mondja a szívem, az én orcámat keressétek, a te orcádat keresem, ó Uram.
3: Is that the response of your heart?
4: Ez a ti szívetek válasza is?
3: The Lord says, seek my face.
4: Az Úr azt mondja, keresd az én arcomat.
3: You say, oh Lord.
4: És te azt mondod, ó Uram.
3: Your face will I seek.
4: Igen, a te arcodat fogom keresni.
3: What are we doing? Just looking at him.
4: Mit teszünk ilyenkor? Csak nézzük őt.
3: Gazing on him.
4: Szemléljük őt.
3: Feasting on his beauty.
4: És lakomázunk az ő szépségéből.
3: You can do it by yourself.
4: Ezt egyedül is meg lehet tenni.
3: You know, don't have to do it only in church when we worship God.
4: Nem csak a gyülekezetben, amikor együtt imádjuk az Urat.
3: Oh, there's such a privilege in being able to shut everything out and just know him.
4: Olyan kiváltság az, hogy mindent kizárhatunk az életünkből, és egyszerűen csak megismerhetjük őt.
3: Do you know, I want to tell you something.
4: Mondani akarok nektek valamit.
3: One of the most important things you can learn.
4: Az egyik legfontosabb dolog, amit megtanulhattok,
3: is how to control your spirit.
4: Az, hogy hogyan uralkodjatok a szellemeteken.
3: You know, some people don't know how to connect with their spirit.
4: Némelyek nem tudnak a saját szellemükkel kapcsolatba lépni.
3: Well, when you were first saved, you didn't even know you got a spirit.
4: Amikor megtértetek, nem is tudtatok róla, hogy van szellemetek.
3: You're only aware of your mind and your body.
4: Csak az elméteknek és a testeteknek vagytok a tudatában.
3: But then we have to learn how to communicate with our spirit.
4: De meg kell tanulnunk kommunikálni a szellemünkkel.
3: And we have to learn how to make this spirit obey God.
4: Meg kell tanulnunk rá késztetni a szellemünket, hogy engedelmeskedjen Istennek.
3: And I want to tell you, you can talk to your spirit.
4: És el akarom mondani nektek, hogy beszélhettek is a szellemetekkel.
3: And you can open up your spirit deliberately.
4: És szándékosan kinyithatjátok a szellemeteket.
3: You can tell your spirit, open up.
4: Mondhatjátok a szellemeteknek, no, hogy nyílj ki, ismerd meg Istent.
3: I believe now I could be in a crowded place.
4: Én hiszem, hogy most már akár lehetek egy zsúfolt helyen.
3: And I can just engage my spirit.
4: És egyszerűen foglalkozhatok a szellememmel.
3: I can be in the spirit.
4: Lehetek szellemben.
3: I don't have to have the right atmosphere.
4: Nem, nincs szükségem a megfelelő légkörre ehhez.
3: You know, anywhere.
4: Bárhol.
3: Driving the car.
4: Vezetve az autót.
3: Doing ordinary things.
4: Mindenféle hétköznapi dolgot cselekedve.
3: I can be in the spirit.
4: Lehetek szellemben.
3: Communicating with my spirit.
4: És kommunikálhatok a szellememmel.
3: Hearing what the spirit is saying.
4: Hallhatom, mit mond a Szent Szellem.
3: So that we can obey him.
4: Hogy engedelmeskedhessünk neki.
3: Oh. What a privilege.
4: Micsoda kiváltság.
3: Come on, learn how to do this.
4: Tanuljátok meg, hogy kell ezt csinálni.
3: This is a maturity.
4: Ez az érettség egy változata.
3: God wants to teach us this.
4: Isten meg akarja nekünk ezt tanítani.
3: It's for those who are devoted to him.
4: Ez azoké, akik odaszántak őneki.
3: It says I'd rather be a doorkeeper in the house of the Lord than live in the tents of the wicked.
4: Azt mondja, inkább lennék ajtóőrző az Úr házában, mint a gonosz házában lakodnék.
3: You have to be so hungry for God that he is your bread.
4: Annyira éheznünk kell Istenre, hogy ő legyen a kenyerünk.
3: Instead of Jesus, he had food that they didn't know of.
4: Jézusról azt olvassuk a Bibliában, hogy neki volt olyan eledele, amiről a tanítványok nem tudtak.
3: What was that food?
4: Mi volt ez az eledel?
3: He was just living in the presence of his Father.
4: Ő egyszerűen az Atya jelenlétében élt.
3: And he knew how to be sustained and built up.
4: Tudta, hogy hogyan kell az Atya szeretete által megtartatni és megépülnie.
3: Those who are devoted to him learn that.
4: Azok, akik odaszántak az Úrnak, megtanulják ezt.
3: We eat him as our bread, our daily bread.
4: Őt esszük, mint a mindennapi kenyerünket.
3: Those who are devoted have a passion for him.
4: Akik odaszántak neki, azok szenvedélyesen szeretik őt.
3: And you know, Paul even spoke about this.
4: Még Pál is beszélt erről.
3: Brethren, I don't count myself to be apprehended, but one thing I do. Philippians chapter 3 verse 13. Sorry. Philippians 3:13.
4: Philippi 3:13.
3: Brethren, I do not count myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward for the things ahead, I press towards the goal of the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, let as many as are mature have this mind.
4: Atyám fiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, de egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékig dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.
3: Hallelujah! So we are hungry for him.
4: Tehát ő utána éhezünk, őre éhezünk.
3: We want that spirit of devotion on our lives.
4: Azt akarjuk, hogy az életünkben ott legyen az odaszánság szelleme.
3: He satisfies the longing soul. He fills the hungry soul with good things.
4: Az Úr megelégíti az éhes lelket, és az őt kereső lelket megelégíti jó dolgokkal.
3: And Colossians 1:9-11.
4: A Kolossé 1:9-11.
3: A part of that verse says,
4: ennek a versnek egy része azt mondja,
3: walk worthy of the Lord, fully pleasing him, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthening with all might according to his glorious power, for all patience and long suffering with joy.
4: Hogy járjatok méltóan az Úrhoz teljes tetszésére, minden jó cselekedettel, gyümölcsöt teremvén, és nevekedvén az Isten megismerésében, minden erővel megerősítetvén az ő dicsőségének hatalma szerint, minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel.
3: It's talking about walking worthy of the Lord.
4: Arról szól, hogy járjunk az Úrhoz méltóan.
3: Walking means doing it day after day after day.
4: A járás azt jelenti, hogy napról napra csinálni valamit.
3: And it's pleasing him.
4: Olyan módon, ami neki kedves.
3: In every good work.
4: Minden jó cselekedetben.
3: Increasing in the knowledge of God.
4: Növekedve Isten ismeretében.
3: Oh, and you get strengthened with all might.
4: És így megerősíthetünk minden erővel.
3: For patience and long suffering with joy. Hallelujah.
4: A minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel.
3: Yeah, he's going to give you strength so you can be patient.
4: Erőt kapunk arra, hogy türelmesek legyünk.
3: Going to give you strength so you can have long suffering.
4: Erőt kapunk a hosszú tűréshez.
3: And you have it with joy. Hallelujah.
4: Úgyhogy mindeközben még örömünk is legyen. Hallelujah.
3: A spirit of devotion.
4: Az áhítat odaszántság szelleme.
3: Which causes you to seek heavenly things.
4: Amitől mennyei dolgokat keresünk.
3: Colossians 3 verse 1.
4: Kolossé 3:1.
3: It says there.
4: Azt mondja,
3: come on, we're seeking heavenly things.
4: Mennyei dolgokat keresünk.
3: Seek those things which are above.
4: Keressétek az odafelvaló dolgokat.
3: It says, set your mind on the things that are above.
4: Azt mondja, hogy az elméteket szögezzétek a fent levő dolgokra, odafelvaló dolgokra.
3: Now that is a deliberate activity.
4: Ez egy szándékos, céltudatos cselekedet.
3: Set your minds on the things above.
4: Gondoljatok a felülvő dolgokra. Azokat keressétek.
3: Come on, we've got the world pushing in all the time. We've got thousands of thoughts.
4: Hiszen a világ minden irányból állandóan nyom minket, és ezer gondolatunk van.
3: But a spirit of devotion.
4: De az odaszánság szelleme.
3: Will cause us to make a choice.
4: Eléri, hogy hozzunk egy döntést.
3: I'm choosing, Lord, to seek those things which are above.
4: Uram, én úgy döntök, hogy az odafelvalókat keresem.
3: I'm seeking heavenly things, Lord.
4: Uram, én a mennyei dolgokat keresem.
3: And Father is going to begin as I set my mind on those heavenly things.
4: És atyám, én elkezdem ezekre a mennyei dolgokra szegezni a gondolataimat.
3: As I fill my mind, so I'll begin to do heavenly things.
4: És amikor megtöltöm az elmémet ezekkel, akkor elkezdek mennyei dolgokat cselekedni.
3: Hallelujah. But a person with a spirit of devotion,
4: az az ember, akiben az odaszánság szelleme megvan.
3: Psalm 119.
4: 119. Zsoltár.
3: Verse 10.
4: 10.
3: It says there.
4: Ott azt mondja.
3: This describes a person with a spirit of devotion.
4: Itt az áhítat szellemével megtöltött ember van leírva.
3: With my whole heart I have sought you.
4: Teljes szívből kerestelek téged.
3: Oh, let me not wander from your commandments.
4: Ne engedj eltévedeznem a te parancsolataitól.
3: Verse 2.
4: Második vers.
3: Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with a whole heart.
4: Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt.
3: Those who got a spirit of devotion seek God with a whole heart.
4: Akikben ott van az odaszánság szellem, azok teljes szívükkel keresik Istent.
3: They don't have a divided heart.
4: Nem megosztott a szívük.
3: Their hearts are united to fear the Lord.
4: Hanem egyesítve van a szívük ahhoz, hogy féljék az Urat.
3: That one heart is set on knowing him.
4: Ez az egyetlen szív arra van szögezve, hogy megismerje
3: Urat. Pure devotion.
4: Tiszta odaszántság.
3: You know, when we are praying people,
4: tudjátok, amikor imádkozó emberek vagyunk,
3: we're all the time coming in his presence.
4: Mindig Isten jelenlétébe megyünk.
3: And we're seeking God for all manner of different things.
4: És mindenféle dologgal kapcsolatban keressük az Urat.
3: But you know, the Lord wants us to be changed.
4: De tudjátok, az Úr azt akarja, hogy mi változzunk meg.
3: As we use our authority to change other situations.
4: Ahogy a hatalmunkat arra használjuk, hogy egyéb helyzeteket megváltoztassunk.
3: He wants us to have the joy of being changed.
4: Ő azt akarja, hogy az az öröm is a részünk legyen, hogy mi megváltozunk.
3: Now here's one more. Prayer you can pray for yourself.
4: Még egy ima, amit mondhatunk magunkért.
3: For the joy of the Lord.
4: Az Úr öröméért.
3: Do you pray that you'll have the joy of the Lord?
4: Imádkoztok azért, hogy bennetek legyen az Úr öröme?
3: And here's the key verse for you.
4: A kulcsvers a számotokra.
3: Well, in fact, there's two key verses.
4: Igazából
3: here.
4: Kettő van.
3: John 15, verse 11.
4: János 15:11.
3: These things I've spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full.
4: Ezeket a dolgokat mondtam nektek, hogy az én örömöm bennetek legyen, és a ti örömötök teljes legyen.
3: And then there's John 16 and verse 24.
4: Aztán János 16:24.
3: Ask and you will receive, that your joy may be full.
4: Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.
3: Come on, you have to agree that joy is one of the most infectious things there is.
4: Egyet kell értenetek velem abban, hogy az öröm az egyik legragályosabb dolog.
3: And Christian people are supposed to be full of joy.
4: A keresztényeknek tele kéne lenniük örömmel.
3: Come on, we've got plenty of reason to have joy.
4: Szóval rengeteg okunk van arra, hogy örüljünk.
3: And I believe that joy should be on our faces.
4: És hiszem, hogy ennek az örömnek ki kell ülnie az arcunkra.
3: Anybody should be able to see you've got joy.
4: Mindenkinek képesnek kell látnia, hogy örülsz.
3: Come on, we are not just when we sing, I've got joy, joy, joy in the house of the Lord.
4: Nem csak akkor, amikor énekeljük az Úr házában, hogy nekem örömöm
3: van. Come on, we got joy every day.
4: Hanem minden nap örömünk legyen.
3: We should be joyful people.
4: Örvendező embereknek kell lennünk.
3: Whatever circumstance.
4: Akármilyen körülmények között.
3: Whatever difficulties.
4: Akármilyen nehézségeink
3: vannak. We should have joy.
4: Örvendezőeknek kell lennünk.
3: I tell you truly, I am a joyful person.
4: Én komolyan mondom nektek, hogy én egy örvendező ember vagyok.
3: Gerlinde would tell you that.
4: Gerlinde megmondhatja nektek.
3: I am a joyful person.
4: Én valóban egy örvendező ember vagyok.
3: I have the joy of the Lord in my heart.
4: Az Úr öröme van a szívemben.
3: But I want to say to you, precious ones, it's a choice. It's a choice.
4: It's a choice. De el akarom nektek mondani, kedveseim, hogy ez egy döntés.
3: It is truly a choice.
4: Valóban így kell döntenünk.
3: The joy of the Lord should be your strength.
4: Az Úr örömének kell az erőtöknek lennie.
3: Come on, you've got every reason to be joyful.
4: Minden öröm okotok megvan arra, hogy örvendezzetek.
3: It's your strength.
4: Ez az erőtök.
3: And you're going to be as weak as water unless you have the joy of the Lord.
4: Hogyha az Úr öröme bennetek van, akkor nem lehettek gyengék.
3: So we need joy.
4: De szükségünk van az örömre.
3: To be strong in the Lord and in the strength of his might.
4: Hogy erősek legyünk az Úrban és az ő hatalmának erejében.
3: You know, if God gives you difficult things to do,
4: Tudjátok, hogyha Isten nehéz feladatokat ad nektek,
3: I tell you, you're gonna need some joy.
4: Mondom nektek, hogy szükségetek
3: so az némi örömre. You do those difficult things.
4: Hogy keresztül segítsen titeket ezeken a nehéz dolgokon.
3: There's nothing worse than grumpy Christians.
4: Egy ilyen morgolódó savanyú keresztény nem ér semmit.
3: Look, 1 Peter chapter 1 verse 8.
4: 1 Péter 1:8.
3: Whom having not seen you love.
4: Akit nem láttok, mégis szerettek.
3: Though now you do not see him.
4: Noha most nem látjátok őt.
3: Yet believing you rejoice with joy inexpressible and full of glory.
4: De hisztek benne kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek.
3: Praise God.
4: Dicsőség az Úrnak.
3: Now do you do that?
4: Ti teszitek ezt?
3: We haven't seen God.
4: Még nem láttuk Istent.
3: But we should have such joy.
4: De olyan örömünk kellene, hogy legyen.
3: Is joy inexpressible.
4: Ami kibeszélhetetlen.
3: We can't even find words for this joy.
4: Hogy ne is találjunk szavakat ennek kifejezésére.
3: It fills us so full we could burst with joy.
4: És annyira megtölt minket, hogy szinte szét tudnánk robbanni az örömtől.
3: Do you have that experience?
4: Átéltétek már ezt?
3: Well, you know, sometimes that truly happens to me.
4: Velem néha megtörténik, tényleg.
3: I say to my prayer partner.
4: Azt mondom az imatársamnak.
3: I don't know what's the matter with me. I could burst for joy.
4: Nem tudom, mi van velem, de szét tudnék durrani az örömtől.
3: I feel so full of joy.
4: Úgy érzem, annyira tele vagyok örömmel.
3: Hallelujah. And I want you to have joy.
4: Azt akarom, hogy legyen örömötök.
3: Now, look at this. I know we all know this scripture. James 1, verse 2.
4: Jakab 1:2. Yes. Mindannyian ismeritek ezt az igét.
3: We have to go there.
4: Oda kell lapoznunk.
3: James 1, verse 2.
4: Jakab 1:2.
3: My brethren.
4: Atyám fiai.
3: And my sisters.
4: És atyám lányai.
3: Count it all joy when you fall into various trials.
4: Teljes örömnek tartsátok, amikor különféle kísértésekbe estek.
3: Okay, are we mad?
4: Ha megőrültünk.
3: Are we really mad?
4: Tényleg megőrültünk.
3: Are we truly gonna say it's all joy when we fall into trouble?
4: Hogy tudjuk azt mondani, hogy valóban örömnek tekintjük, amikor bajba kerülünk.
3: Come on, this is what James is telling us to do.
4: Hiszen Jakab ezt mondja, hogy ezt tegyük.
3: Because he's telling us that the testing of our faith is going to produce patience or endurance within us.
4: Mert azt mondja, hogy tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.
3: So even the tough things which happen to us.
4: Tehát még a kemény dolgok is, amik történnek velünk.
3: We can still shout for joy about them.
4: Ezekkel kapcsolatban is újjonghatunk az örömtől.
3: Because they're producing something of God within us.
4: Mert valami Isten-szerű dolgot hoz létre bennünk ez a dolog.
3: Now, you know, joy always creates a good attitude.
4: Tudjátok, az öröm mindig jó hozzáállást eredményez.
3: You know, if you're a joyful person,
4: hogyha örömteli ember vagy,
3: you don't want to spoil the atmosphere.
4: Akkor nem akarod elrontani a légkört.
3: You want it to stay joyful.
4: Hanem örömteli akarsz maradni.
3: So joy dictates to your attitudes.
4: És akkor az öröm diktálja a hozzáállásainkat.
3: It checks you out. It checks you.
4: Tehát leállít dolgokban.
3: It measures you.
4: Megmér minket.
3: It will stop you saying something.
4: Megakadályozza, hogy mondjunk valamit.
3: You will suddenly decide, oh, I don't want to spoil the joy.
4: Hirtelen úgy döntesz, hogy nem akarom elrontani az örömömet.
3: No, you're gonna keep the joy.
4: Meg akarod tartani.
3: It checks your attitude.
4: És ez ellenőrzés alá vonja a hozzáállásodat.
3: I want you to be full of joy.
4: Azt akarom, hogy tele legyetek örömmel.
3: I want to tell you that joy is not overcome by circumstances.
4: El akarom mondani nektek, hogy az örömöt nem győzik le a körülmények.
3: Now whatever happens.
4: Akármi történik.
3: Now I know some people are born optimistic.
4: Tudom, hogy vannak született optimisták.
3: And some people are pessimistic.
4: És vannak pessimisták.
3: Well, you know, I know an optimistic person is a terrible trial to a pessimistic one.
4: És tudom azt is, hogy egy optimista ember komoly fejfájást okoz egy pessimistának.
3: That's true, isn't it?
4: Így van, nem?
3: You know, my husband and myself, we are so different.
4: A férjem és én nagyon különbözőek vagyunk egymástól.
3: For him, the glass is half full.
4: Ő mindig azt mondja, hogy a pohár félig.
3: Sorry, for him, the half glass is half empty.
4: Tehát ő mindig azt mondja, hogy pohár félig üres.
3: For me, it's half full.
4: Én meg azt mondom, hogy félig tele van.
3: I always think, optimistically.
4: Én mindig optimistán gondolkodom.
3: And he always thinks the other way.
4: Ő meg az ellenkező módon.
3: So he thinks I'm unreal.
4: Tehát ő azt gondolja, hogy én nem a földön járok.
3: Come on, see it as it is.
4: Azt mondja nekem, hát lásd, ugye,
3: it's half empty.
4: Végülis félig üres.
3: No, it's half full.
4: Nem, félig tele van.
3: Now we're different.
4: Mások vagyunk.
3: And God knows we're different.
4: És Isten tudja.
3: But I want to tell you that doesn't stop the word of God being true.
4: De azt akarom mondani, hogy ez nem akadályozza meg, hogy Isten igéje igaz legyen.
3: The joy of the Lord shall triumph in every circumstance.
4: Az Úr örömének kell győzedelmeskednie minden körülmények között.
3: And I want you to come to a place where you have prayed the joy of the Lord into yourself to such a place where it doesn't matter what happens.
4: És azt akarom, hogy eljussatok odáig, amikor Isten örömét a saját szellemetekbe olyan módon bele tudjátok imádkozni, hogy teljesen mindegy, mi történik, örültök.
3: You could say, praise the Lord.
4: Mondhatjátok, dicsőség az Úrnak.
3: Okay, I'll learn something from this.
4: Rendben van, ebből a dologból megint tanultam valamit.
3: I might not like it.
4: Lehet, hogy nem tetszik.
3: But praise you, Lord.
4: De dicsérlek, Uram.
3: I'm gonna joy in you any case.
4: Mindenképpen öröm van benned.
3: And I'm gonna praise you whatever happens.
4: És dicsérni foglak téged akármi történik.
3: Pray for joy.
4: Imádkozzatok az örömért.
3: And then I tell you, you can answer your own prayer.
4: És aztán mondom nektek, hogy válaszolhattok a saját imátokra.
3: You can answer your own prayer. You can decide I'm going to be joyful.
4: Mert eldönthetitek, hogy örömteliek lesztek.
3: I'll tell you what it would do for you.
4: Megmondom nektek, mi lesz ennek az eredménye.
3: The Bible says the joy of the Lord is your strength.
4: Mert a Biblia azt mondja, hogy az Úr öröme a ti erősségetek.
3: You will become a stronger Christian.
4: Erősebb keresztények lesztek.
3: Just by that simple thing.
4: Csak emiatt az egyszerű dolog miatt.
3: For stirring up joy in your spirit.
4: Hogy felgerjesztitek az örömet a szellemetekben.
3: You will become a stronger Christian.
4: Ettől erősebb keresztények lesztek.
3: You will find that you will not be pushed over by circumstances.
4: Rájöttök majd, hogy nem borítanak fel titeket a körülmények.
3: You won't be defeated by awkward people.
4: És a különböző furcsa emberek nem fognak legyőzni titeket.
3: Come on, you'll just have joy in any case.
4: Egyszerűen bármi történik, örömötök lesz.
3: Now I believe that you need to decide it's not a personality type.
4: Hiszem, hogy el kell döntenetek, hogy ez nem attól függ, hogy milyen fajta személyiségetek van.
3: It is what the Bible says.
4: Hanem hogy ezt mondja a Biblia.
3: A gift.
4: Ez egy ajándék.
3: My joy may remain with you, Jesus said.
4: Jézus azt mondta, hogy az én örömöm veletek maradhasson.
3: His joy.
4: Az ő öröme.
3: Will remain with you.
4: Veletek marad.
3: That your joy might be full.
4: Hogy a ti örömötök teljes legyen.
3: Now just imagine the joy of our Lord Jesus Christ.
4: Képzeljétek el az Úr Jézus Krisztus örömét.
3: For the joy that was set before him.
4: Az előtte levő öröm helyett.
3: He endured the cross.
4: Örömért eltűrte a keresztet.
3: For the joy set before him.
4: Az előtte levő öröm kedvéért, annak érdekében.
3: He endured the cross.
4: Eltűrte a keresztet.
3: What was he doing?
4: Mit tett?
3: He was looking past the cross.
4: Túlnézett a kereszten.
3: To you and me.
4: És titeket és engem látott.
3: And we will be saved because of that cross.
4: Hogy mi a kereszt révén üdvösséget fogunk nyerni.
3: And you and me, we filled him with joy.
4: És hogy ti és én tele leszünk örömmel.
3: Hallelujah. What joy!
4: Micsoda öröm!
3: Come on, look past the circumstances.
4: Nézzetek túl a körülményeken.
3: To see what joy there is for you.
4: Hogy lássátok, hogy micsoda öröm vár rátok.
3: Praise him. And I tell you, sometimes you have to talk to yourself.
4: És néha beszélnetek is kell magatokhoz.
3: You know, even David did that.
4: Még Dávid is tette ezt.
3: Saul, why you cast down?
4: Lelkem, miért csüggetsz el én lelkem?
3: Hope in God.
4: Reménykedj Istenben.
3: Come on, we have to do that sometimes.
4: Néha ezt kell tennünk.
3: Give yourself a little talking to.
4: Beszélgessetek magatokkal egy kicsit.
3: Come on, straighten up, Eileen Vincent.
4: Gyerünk, Eileen Vincent, egyenes egy ki.
3: Come on, praise the Lord.
4: Dicsérd az Urat.
3: You know, sometimes you can have a tough day.
4: Lehet néha kemény napotok.
3: And sometimes you know there are circumstances which are terrible.
4: És néha vannak szörnyű körülmények az életünkben.
3: But you know, we can still find a place where there's peace in God and there's joy in His Holy Spirit.
4: De tudjátok, akkor is eljuthatunk odáig, hogy Isten békességében a szívünkben és örvendezünk az ő szent szellemében.
3: And I tell you how you find that place.
4: És megmondom nektek, hogy juthatok el idáig.
3: It's when you decide not to concentrate on yourself.
4: Amikor úgy döntötök, hogy nem önmagatokra fogtok koncentrálni.
3: But to concentrate on Him.
4: Hanem őre.
3: Come on, that's the secret there.
4: Ez a titka az egésznek.
3: And if you for one moment concentrate on yourself.
4: És hogyha csak egy percig is önmagatokra összpontosítottok.
3: You know the enemy will come alongside in a flash.
4: Tudjátok, testben azonnal mellétek lép az ellenség.
3: And he'll help you to feel really miserable.
4: És segít abban, hogy teljesen nyomorultnak érezzétek magatokat.
3: He'll rob you of every bit of joy.
4: És minden szemcsényi szeretetet, örömöt el fog tőletek lopni.
3: So don't allow yourself to be negative and discouraged.
4: Tehát ne engedjétek, hogy negatívak és süggettek legyetek.
3: Okay, if you've got to stir up your spirit.
4: Hogyha fel kell ehhez gerjesztenetek a szellemeteket.
3: Put on some good worship music.
4: Akkor hallgassatok jó dicsőítő zenét.
3: And make a deliberate habit of worshiping the Lord.
4: És szándékosan szokjatok rá arra, hogy imádjátok az Urat.
3: Do you know what I do?
4: Tudjátok, én mit csinálok?
3: I make joy a habit.
4: Én szokásommá teszem az örömöt.
3: It's just a habit.
4: Ez egy szokás részemről.
3: I wasn't always a joyful person.
4: Nem voltam mindig örvendező ember.
3: I had nothing to be joyful about.
4: Hiszen nem volt semmi örülnivalóm.
3: But I am a joyful person now.
4: De most már örvendező ember vagyok.
3: I made it a habit.
4: Mert szokásommá tettem.
3: You know, there's some enemies of joy.
4: Vannak az örömnek ellenségei.
3: Self-pity.
4: Az önsajnálat.
3: Oh, big enemy.
4: Ez egy nagy ellenség.
3: You know, if you dare to let self-pity come in for one moment,
4: ha meritek engedni, hogy egy percre belétek költözön az önsajnálat,
3: poor me.
4: Ó, én szegény.
3: That's not fair.
4: Ez nem volt igazságos.
3: If that ever comes out of your mouth.
4: Ha ezt bármikor kimondjátok.
3: I tell you, you've already taken a step down.
4: Mondom, nektek már elkezdtetek lefelé lépni.
3: You're already walking towards being depressed.
4: Or már a depresszió felé indultatok el.
3: You know what the devil does?
4: Tudjátok, mit csinál az ördög?
3: If you dare to feel self-pitying.
4: Hogyha mertek öncsajnálatot érezni.
3: He puts his foot in your door.
4: Ő oda teszi az ajtótokba a lábát.
3: And he keeps his foot in there.
4: És ott is tartja.
3: And he will keep making you miserable and depressed.
4: És folyamatosan nyomottá és nyomorult érzésűvé teszi.
3: Most people who suffer from depression.
4: Az legtöbb ember, aki depressziótól szenved.
3: Began with self-pity.
4: Az önsajnálattal kezdte.
3: They think of themselves.
4: Önmagukra gondoltak.
3: And in the end they're swallowed up with themselves. In the end, they're swallowed up with themselves.
4: Na, és a végén már teljesen de most már örvendező ember vagyok.
3: I made it a habit.
4: Mert szokásom már tettem.
3: You know, there's some enemies of joy.
4: Vannak az örömnek ellenségei.
3: Self-pity.
4: Az önsajnálat.
3: Oh, big enemy.
4: Ez egy nagy ellenség.
3: You know, if you dare to let self-pity come in for one moment.
4: Ha meritek engedni, hogy egy percre belétek költözön az önsajnálat.
3: Poor me.
4: Ó, én szegény.
3: That's not fair.
4: Ez nem volt igazságos.
3: If that ever comes out of your mouth.
4: Ha ezt bármikor kimondjátok.
3: I tell you, you've already taken a step down.
4: Mondom, nektek már elkezdtetek lefelé lépni.
3: You're already walking towards being depressed.
4: Or már a depresszió felé indultatok el.
3: You know what the devil does?
4: Tudjátok, mit csinál az ördög?
3: If you dare to feel self-pitying.
4: Hogyha mertek öncsajnálatot érezni.
3: He puts his foot in your door.
4: Ő oda teszi az ajtótokba a lábát.
3: And he keeps his foot in there.
4: És ott is tartja.
3: And he will keep making you miserable and depressed.
4: És folyamatosan nyomottá és nyomorult érzésűvé teszi.
3: Most people who suffer from depression.
4: Az legtöbb ember, aki depressziótól szenved.
3: Began with self-pity.
4: Az önsajnálattal kezdte.
3: They think of themselves.
4: Önmagukra gondoltak.
3: And in the end they're swallowed up with themselves. In the end, they're swallowed up with themselves.
4: Na, és a végén már

0: Akkor már a depresszió felé indultatok el.
1: You know what the devil does?
0: Tudjátok, mit csinál az ördög?
1: If you dare to feel self-pitying,
0: hogyha mertek öncsajnálatot érezni,
1: he puts his foot in your door.
0: Ő oda teszi az ajtótokba a lábát,
1: and he keeps his foot in there.
0: És ott is tartja.
1: And he will keep making you miserable and depressed.
0: És folyamatosan nyomottá és nyomorult érzésűvé teszi.
1: Most people who suffer from depression,
0: az legtöbb ember, aki depressziótól szenved,
1: began with self-pity.
0: Az önsajnálattal kezdte.
1: They think of themselves.
0: Önmagukra gondoltak.
1: And in the end, they're swallowed up with themselves. In the end, they're swallowed up with themselves.
0: Na, és a végén már teljesen önmagukat emésztik meg.
1: Enemies of joy.
0: Az öröm ellenségei.
1: Self-pity.
0: Önsajnálat.
1: Selfishness.
0: Önzés.
1: Taking an offense.
0: Megbotránkozás, megbántódás.
1: Oh yes.
0: Ó, igen.
1: And we'll always have an opportunity to take offense.
0: Mindig van lehetőségünk arra, hogy megsértődjünk.
1: Judging and criticizing.
0: Ítélkezés és kritizálás.
1: Pessimistic views.
0: Pessimista borulátó nézetek.
1: And defending yourself.
0: És önmagatok védelme.
1: Oh, I'm good at that.
0: Ebben nagyon jó vagyok.
1: We're all good at that.
0: Mindannyian jók vagyunk
1: ebben. You know, we want to defend ourselves.
0: Mert védeni akarjuk magunkat.
1: We don't want to look as if we were in the wrong.
0: Nem akarunk úgy kinézni, mintha mi tévedtünk volna.
1: Oh, you lose your joy.
0: Ezzel elveszítjük az örömünket.
1: You'll lose your joy.
0: El fogjuk veszíteni.
1: Come on, let's learn these lessons.
0: Tanuljuk meg ezeket a leckéket.
1: And the Bible tells us.
0: A Biblia azt mondja.
1: If we want this kind of joy.
0: Hogyha ilyenfajta örömet akartok.
1: Pray for those who despitefully use you.
0: Akkor imádkozzatok azokért, akik zaklatnak titeket.
1: Okay, that's a supernatural activity.
0: Ez egy természetfölötti tevékenység.
1: And Jesus will empower us with joy in the middle of suffering.
0: És akkor Jézus az ő örömével erősít meg minket a szenvedés közepette.
1: And I'm quite sure every one of us here has had those times when we've really been suffering.
0: És biztos vagyok benne, hogy mindannyian itt voltunk már olyan időszakokban az életünkben, amikor nagyon szenvedtünk.
1: But it's amazing, even in those times, God can give us joy.
0: De megdöbbentő, hogy még ilyen időszakokban is Isten örömöt tud nekünk adni.
1: And I think it's then you realize just how supernatural joy is.
0: És azt gondolom, hogy épp ezekben az időkben jövünk rá arra, hogy mennyire természetfölötti dolog az öröm.
1: Because it's not a normal feeling.
0: Mert nem egy normális érzés
1: ilyenkor. It springs up from your spirit.
0: Hanem a szellemünkből fakad fel.
1: It's incredible.
0: Hihetetlen.
1: And I want you to have that kind of joy.
0: És én azt akarom, hogy ez az öröm legyen bennetek.
1: Listen to this.
0: Ezt figyeljétek.
1: Hebrews 12 verse 2.
0: Zsidó 12:2.
1: Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith.
0: Nézve Jézusra, ami hitünknek kezdőjére és bevégzőjére.
1: The author and the finisher of our faith.
0: Aki hitünk szerzője és bevégzője.
1: The beginning and the end.
0: A kezdet és a vég.
1: The alpha and the omega.
0: Az alfa és az omega.
1: And there are you in the middle.
0: Ti meg ott vagytok közte, középen.
1: Right in the middle of his glorious faith.
0: Ott vagyunk az ő dicsőséges hitének a közepén.
1: Who for the joy that was set before him endured the cross.
0: Aki az előtte levő öröm miatt eltűrte a keresztet.
1: Despising the shame.
0: Megvetette a gyalázatot.
1: And he has sat down at the right hand of the throne of God.
0: És az Isten királyi székének jobbjára ült.
1: I'm going to read you one last scripture.
0: Egy utolsó vers.
1: Psalm 16.
0: 16.
1: And verse 11.
0: 11.
1: You will show me the path of life.
0: Megmutatod nekem az élet ösvényét.
1: And in your presence is the fullness of joy.
0: És a te jelenlétedben örömnek teljessége van.
1: And at your right hand are pleasures forevermore.
0: És a te jobbodon gyönyörűségek örökké.
1: In your presence is the fullness of joy.
0: A te jelenlétedben van az öröm teljessége.
1: Let's look at these prayers.
0: Nézzük ezeket az imákat.
1: You see, if we pray all these prayers.
0: Tudjátok, ha mindezeket az imákat imádkozunk,
1: we will really live in his presence.
0: Akkor Isten jelenlétében fogunk élni.
1: If I can find the first one, we'll begin at the beginning.
0: És akkor, hogyha megtalálom az elsőt, ott fogjuk kezdeni.
1: We will pray for the fear of the Lord.
0: Imádkozni fogunk az Úr félelméért.
1: Teach me your way, O Lord.
0: Uram, tanítsd meg nekem a te útjaidat.
1: I will walk in your truth.
0: A te igazságodban fogok járni.
1: Unite my heart to fear your name.
0: Egyesítsd az én szívemet, hogy féljem a te nevedet.
1: The next one.

0: A következő
1: is Matthew 5 verse 8.
0: Az a Máté 5:8.
1: For praying for a pure heart.
0: Imádkozunk a tiszta szívért.
1: Blessed are the pure in heart.
0: Áldottak a tiszta szívűek.
1: For they shall see God.
0: Mert ők az Istent meglátják.
1: And then the next one, that I might be perfect.
0: A következő, hogy tökéletes lehessek.
1: Matthew 5:48.
0: A Máté 5:48.
1: Be perfect then, as your heavenly Father is perfect.
0: Legyetek azért tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok tökéletes.
1: Praying for love.
0: Imádkozás szeretetért.
1: That the love of God is shed abroad in my heart by the Holy Spirit.
0: Hogy Isten szeretete kitöltessen a szívembe a Szent Szellem által.
1: Praying for a spirit of devotion.
0: Imádkozás az odaszántság szellemért.
1: Psalm 107 verse 9.
0: Ez a 107. Zsoltár 9.
1: He satisfies the longing soul and he fills the hungry soul with good things.
0: Ő megelégíti a vágyakozó lelket és az éhes lelket betölti jó dolgokkal.
1: And praying last of all for the joy of the Lord.
0: És végül pedig imádkozás az Úr örömért.
1: These things I've spoken to you.
0: Ezeket a dolgokat mondtam
1: nektek. That my joy may remain in you.
0: Hogy az én örömem bennetek maradjon.
1: His own joy.
0: Az ő saját öröme.
1: And that your joy may be full.
0: És hogy a ti örömetek teljes legyen.
1: Ask and you will receive.
0: Kérjetek és kaptok.
1: That your joy may be full.
0: Hogy a ti örömetek teljes legyen.
1: Hallelujah. I want you to do that.
0: Azt akarom, hogy tegyétek ezt.
1: Because in his presence is the fullness of joy.
0: Mert az ő jelenlétében az öröm teljessége van.
2: Elhangzott Eileen Vincent önmagunkért való ima című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának második részét hallhatja.
4: I want to get now into the subject of this of the word, the call to holiness.
5: Most már szeretnék valóban az üzenetre térni, a szentségre való elhívásra.
4: Now, it isn't a suggestion, it is a command.
5: Ez nem egy javaslat, hanem egy parancs.
4: Amen.
5: Amen.
4: And it comes more than 1,000 times in the Bible. It's not just a small subject, it's a very big subject.
5: És több mint 1,000-szer van szó róla a Bibliában, tehát ez nem egy kis téma, hanem egy nagy téma.
4: And in the New Testament alone it comes more than 500 times.
5: Egyedül az Új Szövetségben több mint 500-szor van szó róla.
4: Six different Greek words are used, but they all have the same root.
5: Hat különböző görög szót használ erre az Új Szövetség, de a gyökere mindnek ugyanaz.
4: And the Greek word is the word hagios.
5: Ez pedig a hagios görög szó.
4: And there's a word sanctify, which is a different word.
5: Aztán van egy másik szó, ami a megszentelést jelenti.
4: That comes from the Latin sanctus facio, to make holy, to make the thing holy.
5: Ez pedig a latinból származik, a sanctus facio-ból, ami azt jelenti, hogy szentté tenni.
4: And holy comes is an Anglo-Saxon word, heilig, almost the same as the German heilig.
5: A szent, az angol holy, tehát szent szó, az angol száz heiligból származik, ami hasonlít a német heilighez.
4: And I'm going to give you a basic definition, and we're going to go on to develop this.
5: Szeretnék egy alapvető meghatározást elmondani, és utána ezt majd tovább magyarázzuk.
4: There's two sort of dimensions to holiness or sanctification.
5: A szentségnek, vagy megszentelődésnek két dimenziója van.
4: It has the idea of purity without any contamination, without any adulteration.
5: Benne van a tisztaságnak az értelmezése, ami a minden szennyeződés vagy folt nélküli tisztaság.
4: Like pure copper has to be at least 99.97% pure.
5: A tiszta réznek például 99,97%-ban kell részből lennie.
4: And if it is that pure, then it's holy copper.
5: És hogyha ez már ilyen réz, akkor az egy szent réz.
4: It's not adulterated, it's not diluted with some contaminating thing.
5: Nincs benne semmi szennyező anyag, nincs felhígítva semmivel.
4: And the second idea of the word is in the activity of holiness.
5: A szóban a másik gondolat vagy tartalom pedig a szentség cselekedete.
4: And it means to be set apart exclusively for a particular use.
5: Ez azt jelenti, hogy valami el van különítve konkrétan egy adott használatra.
4: Now God tells us that he says you've got to be holy because I'm holy.
5: Isten ugye azt mondja nekünk, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok.
4: And he's holy in both senses of this word.
5: És Isten a szó mindkét értelmezése szerint szent.
4: In him we're told is God is light and in him there is no darkness at all.
5: Azt olvassuk Istenről, hogy ő világosság, és nincs benne semmi sötétség egyáltalán.
4: God's 100% pure.
5: Isten 100%-osan tiszta.
4: And he's without any adulteration whatsoever.
5: Semmiféle szennyezés nincs benne, semmi torzulás.
4: And he says, this is what I'm like.
5: És azt mondja Isten, én ilyen vagyok.
4: I can't change myself, and I've no intention of changing myself.
5: Nem tudom, és nem is akarom megváltoztatni magamat.
4: I remember hearing a tape by Bob Mumford some years ago now.
5: Emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt hallottam Bob Mumfordnak egy kazettáját.
4: And he was having a long fast, seeking the face of God.
5: Ő nagyon sokáig böjtölt egyszerre, és kereste Isten arcát.
4: And one day God spoke to him very clearly.
5: És egy napon Isten nagyon világosan szólt hozzá.
4: And he said, Mumford, you and I are incompatible, and I don't change.
5: Azt mondta, hogy nézd, Bob Mumford, nem passzolunk valahogy egymáshoz, nem vagyunk ugyanazon a hullámoszon, és én nem fogok változni.
4: Hello? So all the changing has to be on our side.
5: Tehát nekünk kell minden változást megcselekednünk, ami szükséges.
4: He already is 100% pure.
5: Isten már 100%-ok tiszta.
4: And he can't fellowship with darkness, so we have to become light in order to fellowship with him.
5: És ő nem tud közösségben lenni a sötétséggel, tehát nekünk világosságával kell válnunk ahhoz, hogy közösségben lehessünk vele.
4: Just come to 1 John.
5: Akkor menjünk az 1 Jánoshoz.
4: Come to chapter 1.
5: Első rész.
4: And John is beginning to write this great letter, the first letter of John.
5: Isten ugye, vagy János éppen ugye elkezdte írni az első nagyszerű levelét.
4: And this letter has one in glorious purpose.
5: Ennek a levélnek egyetlen dicsőséges célja van.
4: The purpose is that we should receive the fullness of eternal life, not when we get to heaven, but right here and now.
5: Ez pedig az, hogy az örök életnek a teljességét kapjuk már meg itt a földön, ne pedig csak majd a mennyben.
4: And the Bible teaches us that's a clear biblical possibility.
5: És a Biblia tanítása szerint ez egy egyértelmű bibliai lehetőség.
4: And John was a fisherman.
5: János halász volt.
4: He had a foul temper, we know that because he lost his temper a number of times.
5: Tudjuk, hogy kicsit lobbanékoló volt, mert számtalan esetben elvesztette a türelmét.
4: In fact, Jesus called him one of the sons of thunder because he had a short fuse. If you got John the wrong way, he would explode in a temper.
5: Jézus úgy is nevezte őt, meg a testvérét, hogy a mennydörgés fiai, tehát elég rövid volt nála a cérna, úgyhogy ha nem jól közelítették meg, akkor robbant.
4: And he and his brother James and his mother were ambitious that they should become the most important people in the church.
5: És ő és a testvére Jakab és az anyukájuk nagyon törekedtek arra, hogy ők legyenek az egyházban a legfontosabbak.
4: And they were using all their manipulative techniques to get to the top position.
5: És mindenféle manipulációs módszert felhasználtak azért, hogy ők kerüljenek a csúcsra.
4: But there was another family in the church called the Bar-Jonah family, and the two brothers, Peter and Andrew, they had the same ambition.
5: De volt az egyházban egy másik család is, a Jónáék, ugye a Péter meg az András, és ők ugyanezt a célt tűzték ki.
4: In fact, all the 12 disciples had the same ambition.
5: Sőt, mind a 12 tanítvány erre törekedett.
4: And we're told that they kept disputing, arguing and discussing which of them was going to become the greatest.
5: És olvasunk ugye arról, hogy azon vitatkoztak és azt fejtegették egymás közt, hogy melyikük a legnagyobb.
4: And they were like that right until they got into the upper room.
5: És egész ilyenek voltak egészen addig, amíg a felházban nem kerültek.
4: And then God really dealt with them and they came out totally different.
5: És akkor Isten komolyan foglalkozott velük és egész más emberként jöttek onnan ki.
4: Now John is an old man is looking back after 60 years of walking with God.
5: János ekkor már öreg ember, 60 évnyi Istennel járása tekinthet vissza.
4: And he's just reminiscing.
5: És nézzük, hogy mit ért.
4: He says, when Jesus came.
5: Azt mondta, hogy amikor Jézus eljött.
4: In him we saw all the fullness of God's eternal life.
5: Ő benne láttuk Isten örök életének a teljességét.
4: The Bible says this several times.
5: A Biblia többször mondja ezt.
4: In him dwelt all the fullness of the Godhead bodily.
5: Ő benne lakozott az Istenség teljessége testileg.
4: John said we touched it.
5: János azt mondja, mi megérintettük.
4: We heard it.
5: Hallottuk.
4: We looked at it.
5: Láttuk, néztük.
4: Then we looked intently at it.
5: És szemléltük.
4: The very eternal life that was with the Father was now manifested in this human man Jesus.
5: Azt az örök életet, ami eredetileg az Atyánál volt, és most megnyilvánult Jézusban az emberben.
4: And he said it was the power of that life which drew me like a magnet. I couldn't resist the life. It was so beautiful.
5: Azt mondja János, hogy ennek az életnek az ereje, ami vonzotta őt Jézus, az úgy, mint egy mágnes, nem tudott ellenállni ennek a vonzó erőnek.
4: And the nearer I got, the better it was.
5: És minél közelebb kerültem hozzá, annál jobb lett.
4: But then that life started to have a negative effect upon me.
5: De utána ez az élet, ez a világosság kezdett egy negatív módon is hatni rám.
4: I began to see the rottenness of my own life in the light of that glorious life.
5: Ennek a dicsőséges életnek a fényében elkezdtem látni a saját életem rothadtságát.
4: And I became convicted.
5: És meggyőzött a bűneimről.
4: And then Jesus began to teach us that we could have the same life.
5: És utána Jézus arról kezdett minket tanítani, hogy bennünk is lehet ugyanez az élet.
4: That he was going to die.
5: Hogy ő majd meghal.
4: And by his death he was going to put to death all the old nature which liked to sin.
5: És az ő halálával halálba küldi azt a régi természetet, amelyik szeretett vétkezni.
4: And then that eternal life that was in Jesus could now be multiplied and given into many other people.
5: És ezek után az az örök élet, amely Jézusban volt, most már tovább adható sok más embernek.
4: See, let's just go to keep your finger in First John. Go to John chapter 12 for a moment.
5: Akkor menjünk a János 12-höz egy kicsit.
4: Let's just follow this through.
5: Menjünk végig, kövessük végig ezt a témát.
4: Let's understand what we're talking about with holiness.
5: Értsük meg, hogy miről beszélünk, amikor a szentségről beszélünk.
4: And in John chapter 12,
5: a János 12-ben,
4: now the Greeks on coming to want to see Jesus in verse 20.
5: A 20. versben jöttek a görögök, akik szerették volna látni Jézust.
4: And they come and say, "Sir, we want to see Jesus."
5: És oda mentek az egyik tanítványhoz, Philiphez, és azt mondta, szeretnénk, Uram, látni Jézust.
4: Verse 22, Philip came and told Andrew, and Andrew in turn, they came and told Jesus.
5: A 22. vers, ment Philip, szólt Andrásnak, és András is szólt, Philip és András szólt Jézusnak.
4: And this is the reply of Jesus.
5: És Jézus a következőt válaszolja erre.
4: Most assuredly I say to you,
5: bizony mondom nektek,
4: unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much fruit.
5: Ha földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.
4: If you take one grain of wheat or one grain of corn,
5: hogyha vesztek egy búzamagot vagy egy kukorica szemet,
4: and you put it into suitable soil conditions,
5: és behelyezitek megfelelő talajfeltételek közé,
4: then it will first of all begin to grow by dying.
5: Akkor elsősorban először úgy kezd növekedni, hogy elhal.
4: The seed dies and then the nutrients in the seed begin a process which causes it to sprout, put out roots, and then it starts to grow.
5: A mag elhal, és a benne való levő tápanyagok azt idézik elő, hogy elkezd kihajtani alulról, gyökeret kezd hajtani, és utána fölülről.
4: When that process is finished,
5: és amikor ennek a folyamatnak vége,
4: and it comes to harvest time,
5: és eljön az aratás ideje,
4: you have a head of grain, and every one of those seeds is identical to the one that died.
5: Akkor ott lesz a búza kalász, amiben nagyon sok olyan mag van, ami azonos az elhalt előző maggal.
4: It'll have exactly the same DNA.
5: Mert ugyanaz a DNS-ük van.
4: It'll be an exact replica of the one that died. It'll reproduce itself hundreds of times over.
5: Tehát a kalászban pontosan olyan magok lesznek, amilyen az elhalt mag volt eredetileg, ugyanaz a DNS van bennük, több százszorosa lesz.
4: In Texas we grow a lot of corn.
5: Texasban nagyon sok kukorica terem.
4: And because it's Texas, it's big corn.
5: És mivel Texasról van szó, nagyon nagyok a kukoricacsövek.
4: So I took one of these heads of corn that my wife had just brought from the grocery, from the store.
5: Tehát fogtam egy kukoricacsövet, amit a felesége még akkor vett a zöldségesben.
4: And I counted the grains on this one head of corn.
5: És meg számoltam, hány kukorica szem van rajta.
4: It came to 1,360 grains one seed had produced.
5: 1,360 kukorica szem volt azon a csövön, ami egy magból nőtt ki.
4: Now if we took all those seeds and put them into the ground, what would they do?
5: És hogyha mindezeket a magokat újra betennénk a földbe, mi történne?
4: Every one of them would die.
5: Mindegyik elhalna.
4: And in the process of death, they would sprout into newness of life.
5: És a halál folyamatában az élet újságára nőnek ki.
4: And at harvest time, they produce another crop.
5: És aratás idejére egy újabb aratnivaló nőne belőle.
4: And this second crop would have the same DNA as the first seed that died.
5: És ennek a második termésnek is ugyanaz lenne a DNS-e, mint az első magé volt, amelyik elhalt.
4: But now there will be almost 2 million seeds.
5: De most arra már körülbelül 2 millió mag lenne belőle.
4: Can you hear what Jesus is saying?
5: Tehát halljátok ezzel, mit mond Jézus?
4: The Gentiles are beginning to seek me.
5: Azt mondja, hogy hát ezek itt elkezdenek keresni engem.
4: But I can't go around to all of them.
5: De nem mehetek el mindenkihez egyenként.
4: And these words, in any case, they were said just 4 days before he died.
5: És azt olvassuk, hogy mindez 4 nappal Jézus halála előtt történt.
4: But he said, my death is not the end of something, it's the beginning of something absolutely fantastic.
5: De azt mondta Jézus, hogy az én halálom nem a vége valaminek, hanem a kezdete valami fantasztikus dolognak.
4: Because by dying,
5: mert azáltal, hogy meghalok,
4: I can reproduce myself millions of times over.
5: Több milliószor megsokszorozhatom magamat.
4: And then he goes on to the thing. It's like if I don't think I'm being irreverent, but it's like a mighty sperm bank.
5: Tehát nem akarok tiszteletlen lenni, de hát olyan ez, mint egy óriási sperma bank.
4: And the very DNA of who Jesus is every one of those sperm.
5: És Jézus DNS-e ott van minden spermában.
4: And every one of us spiritually, whether we're a man or a woman, we've got, spiritually speaking, we have a like a womb inside us.
5: És mindegyikünkben, akár férfiak vagyunk, akár nők, szellemi értelemben van méhünk.
4: Now it's not physical, it's spiritual.
5: Nem fizikailag, tehát hanem szellemileg.
4: And if we will accept certain steps, then God can reproduce His Son in us.
5: És hogyha bizonyos lépéseket hajlandók vagyunk megtenni, akkor Isten újra termeli bennünk a fiát.
4: Now here's the next verse.
5: Nézzük a következő verset.
4: Verse 25. I'm going to translate the Greek literally here.
5: Most itt az eredeti görög szó szerinti fordítását mondom el.
4: There are three words for life in the Greek language.
5: Görögül három szó van az élet megnevezésére.
4: There is bios, which is physical life.
5: Van a bios, ami a fizikai élet.
4: There is psyche, which is soul life.
5: Van a psyché, ami a lelki élet.
4: And then there is zoe, which is spirit life, the life of the spirit.
5: És van a zoe, ami a szellemi élet, a szellemnek az élete.
4: And what Jesus is saying here, he's saying this.
5: És Jézus itt a következőt mondja.
4: Unless a grain of wheat, it comes to 25. He who loves his soul life,
5: az aki szereti a saját lelki életét, a lelke életét,
4: will lose it.
5: El fogja veszíteni.
4: But he who hates his soul life in this world,
5: de aki a saját lelke életét gyűlöli ezen a világon,
4: will exchange it for the very eternal life of God.
5: Lecseréli azt Isten örök életére.
4: That's what he's saying.
5: Ezt mondja itt ez a vers.
4: You see, you've got to make the choice.
5: Tudjátok, nektek kell döntenetek.
4: God doesn't come and kill you. You have to choose that you want to die to your self life, which is what the soul life is.
5: Isten nem jön oda, hogy megöljön titeket. Nektek kell úgy döntenetek, hogy meghaltok a saját lelketek, a saját életetek számára.
4: You make the decision.
5: Ti döntötök.
4: I'm not going to live my life for me in my body anymore.
5: Hogy többé nem önmagamnak fogok élni a saját testemben.
4: I'm going to die.
5: Hanem meghalok.
4: As far as my soul life is concerned.
5: Ami a lelki életemet illeti.
4: And then God can take the spirit of his risen son and put the seed of that into my available vacant humanity.
5: És utána Isten az fiának a feltámadott örök életét foghatja és elhelyezheti azt az én most már.
4: That's truly what the new birth is.
5: Valójában ez az újjászületés.
4: It's a new life springing up inside me.
5: Ez egy új élet, ami bennem kezd sarjadni.
4: And God puts it into us by his spirit.
5: Isten az ő szellemével teszi azt belém.
4: And that new life.
5: És az az új élet.
4: Has all the DNA of the risen Lord Jesus Christ.
5: Rendelkezik a feltámadott Jézus Krisztus DNS-ével.
4: You can't have both living in the same body. It's got to be one or the other.
5: De a te egyetlen testedben nem élhet mind a kettő, vagy az egyik él benne, vagy a másik.
4: You can't have two people driving the same car at the same time. Amen.
5: Egyszerre két ember nem vezetheti ugyanazt az autót.
4: That would be absolutely disastrous.
5: Mert az elég katasztrofikus lenne.
4: Supposing someone gives you a nice present.
5: Képzeljétek el, valaki ad nektek egy szép ajándékot.
4: I'll prophesy this for Gerlinde here.
5: Ezt most Gerlindének profétálom.
4: I see a beautiful blue BMW sports car.
5: Látok egy gyönyörű kék BMW-t.
4: I hope France is listening to this.
5: És majd meghallgathatjuk ezt Franciaországban.
4: A beautiful tan hood.
5: Egy gyönyörű.
4: And I see it's coming to you.
5: Látom, hogy jön hozzád ez az autó.
4: So imagine Gerlinde gets this new sports car.
5: És akkor képzeljétek el, Gerlinde megkapja az új sportkocsiját.
4: Actually, she's a very good driver, but let's assume for the moment that she's not a good driver. She's a bad driver.
5: Ő nagyon jó sofőr egyébként, de most csak egy percet tételezzük fel, hogy rossz sofőr.
4: She gets into her sports car.
5: Begül a sportautójába, durr.
4: She has a great time, but the trouble is, she keeps banging into things.
5: De az a baj, hogy akárhova megy ezzel az autóval, mindig neki megy valaminek.
4: She says, oh, my beautiful sports car is getting scratched and dented already.
5: És azt mondja, hogy már elkezdenek sérülések, karcolások lenni a gyönyörű sportautómon.
4: So she asks an expert driver to come and show her what she's doing wrong.
5: Úgyhogy megkér egy profi sofőrt, hogy jöjjön el és mutassa meg neki, hogy mit csinál rosszul.
4: She's still driving.
5: Még mindig Gerlinde vezeti az autót.
4: The expert's sitting in the passenger seat. Just tell me what I'm doing wrong.
5: És az anyós ülésen ül a sofőr és a profi sofőr is megkérte, hogy a Gerlinde hogy mondja meg neki, mit csinál rosszul.
4: What I need to do to become a better driver.
5: És megkéri, hogy taníts engem, hogy jobb sofőr legyek.
4: And that's what many Christians do to Jesus.
5: Sok keresztény ezt csinálja Jézussal.
4: They stood in charge of their lives.
5: Továbbra is ők irányítják a saját életüket.
4: But they asked Jesus to help them to be a better person.
5: De megkérik Jézus, hogy segítsen nekik jobb emberré válni.
4: Will you, Lord Jesus, will you help me to be more loving?
5: Uram, kérlek segíts, hogy szeretetteljesebb legyek.
4: Help me to be more patient with my children. I want to change. So help me to change.
5: Segíts, hogy türelmesebb legyek a gyerekeimmel, és segíts megváltoznom, mert meg akarok változni, de még mindig én irányítom az autót.
4: That's not what Jesus is offering here.
5: De Jézus nem ezt kínálja itt fel.
4: He says, I'm going to die completely to make the sperm of my own eternal life available to you.
5: Azt mondja, hogy én meghalok azért, hogy az örök életemnek a spermáját elérhetővé tegyem a számotokra.
4: But before you can really receive that life, you've got to die completely to the soul life, the self life which you've been previously living.
5: De ahhoz, hogy ezt megkaphassátok, teljesen meg kell hallnotok a saját lelki életek számára, amit előzőleg éltetek.
4: So to go back to our analogy.
5: Tehát azért, hogy visszamenjünk a hasonlatunkhoz.
4: Galinda does her test drive in this beautiful BMW.
5: Tehát Gerlinde a maga próbavezetését megejti a gyönyörű kék BMW-jével.
4: At the end of the drive, the expert driver is sweating.
5: És az utazás végére a profi sofőr már izzad.
4: He says, I've got to be honest with you, Galinda.
5: És azt mondja, hogy őszintének kell lennem hozzád, Gerlinde.
4: There's no way I can turn you into an expert, into a good driver.
5: Semmi módon nem tudok belőled jó sofőrt faragni.
4: There's only one solution to this problem.
5: Ezt a problémát egy módon lehet megoldani.
4: Get out the driving seat.
5: Hogy szállj ki a volán mögül.
4: Get into the passenger seat.
5: Ülj ide az anyósülésre.
4: And let me drive.
5: És engedd, hogy én vezessek. And
4: from now on, you're never going to touch the controls again.
5: Mostantól fogva semmilyen irányító eszközhöz nem ülsz az autóban.
4: Although it's your car.
5: Noha tiéd az autó.
4: I must have complete control of it.
5: Én fogom teljesen irányítani.
4: Give me the keys.
5: Add ide a kulcsokat.
4: Sit in the passenger seat.
5: Ülj az anyósülésre.
4: And don't ever try to drive again.
5: És soha többé ne próbálj megvezetni.
4: If you will do that,
5: ha ezt megteszed,
4: I guarantee two things.
5: Ha ezt megteszed, két dolgot szavatolok.
4: It will be an exciting ride.
5: Egyrészt nagyon izgalmas utunk lesz.
4: And I will bring you safely to your destination.
5: És biztonságosan eljuttatlak a végcélhoz.
4: Now, if you ever try and grab the steering wheel, I won't fight with you.
5: Hogyha vissza akarsz ülni a volán mögé, én nem fogok vitatkozni.
4: I'll let you have back what belongs to you, but if the moment you do that, I guarantee all the old ways and all the old habits will come back, and you'll be just as bad as you were before.
5: Nem fogom megtagadni tőled a saját tulajdonodat, de azt garantálom neked, hogyha megteszed, akkor visszatérsz a régi szokásokhoz, a régi cselekedetekhez, és lehet, hogy még rosszabbul fogsz vezetni, mint korábban.
4: So that's what Jesus is saying.
5: Tehát Jézus ezt mondja.
4: Just before he goes to the cross.
5: Mielőtt a kereszthez ment volna.
4: This is how the Greeks are going to meet me.
5: Azt mondja, a görögök így fognak velem találkozni.
4: I'm going to die.
5: Meghalok.
4: I'm going to rise again.
5: Feltámadok.
4: You're going to die to yourselves.
5: Ti meghaltok magatoknak.
4: I'm going to fill your humanity with the fullness of my risen life.
5: És én megtöltöm a ti emberi lényeteket az én feltámadott életemmel.
4: And then in your body.
5: És aztán a ti testetekben.
4: I'm going to go to thousands of Greeks, and they're all going to see Jesus.
5: Elmegyek sok ezer görögökhez, akik meg fogják látni Jézust.
4: And millions of them are going to be converted.
5: És milliók fognak megtérni.
4: And in that way.
5: És ilyen módon.
4: We can reproduce me. Millions of times over in the lives of people who are willing to die out to themselves.
5: Több milliószor meg tudunk engem sokszorozni olyan emberek életében, akik hajlandók meghalni önmaguknak.
4: Now John, the fisherman, was one of the people that did this.
5: János a halász volt az egyik, aki ezt megtette.
4: He's looking back over his life.
5: És utána visszatekint a saját életére. Menjünk vissza az egy Jánoshoz.
4: And he's just now writing to those who are reading his letter.
5: Most ugye a címzetteknek írja ezt a levelet.
4: And he says to them,
5: azt mondja nekik,
4: the life which we touched and heard and handled was manifested to us. Verse 2.
5: Tehát második versben, ez az élet megjelent, és láttuk, és tanúbizonyságot teszünk róla. Érintettük, szemléltük.
4: Now come to verse 3.
5: Harmadik vers.
4: That which we have seen and heard, we declare to you, or a better translation is, that which we saw and heard, we are now showing it to you, we're proclaiming it to you.
5: Tehát amit hallottunk és láttunk, azt hirdetjük nektek, de jobb lenne az a fordítás, hogy azt megmutatjuk most nektek, megnyilvánítjuk előttetek, megmutatjuk.
4: And truly, so you may have fellowship with us.
5: Hogy nektek is közösségetek legyen velünk.
4: And truly, our fellowship is with the Father and with His Son Jesus Christ.
5: Ami közösségünk pedig az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal van.
4: So John is telling these people to whom he's writing.
5: Tehát János azt mondja a címzetteinek.
4: John, the bad-tempered old fisherman with all his sinful habits, he died 60 years ago.
5: János ez a lobbanékony halász, akinek mindenféle bűnös élete volt, 60 évvel ezelőtt meghalt.
4: And the risen Christ came and took over his humanity as completely as when he walked in his own body on earth.
5: És a feltámadott Jézus Krisztus átvette János emberi lényének az irányítását olyan teljes mértékben, mint ahogy a saját életét irányította, amikor a földön járt.
4: As a result,
5: ennek eredményeképp,
4: for the last 55 years or whatever it is, for this period, I've now been able to show Jesus to people because he lives in me.
5: Az elmúlt 55 vagy akár hány év alatt képes voltam az embereknek megmutatni Jézust, mert ő bennem él.
4: And at the same time,
5: és ugyanakkor,
4: I came into perfect fellowship with the Father.
5: Tökéletes közösségbe kerültem az Atyával.
4: From that day,
5: attól a naptól kezdve,
4: I knew the Father exactly the same way that Jesus knew the Father all the 33 years he was on earth.
5: Pontosan úgy ismerem az Atyát, ahogy a Jézus ismerte őt a földön töltött 33 éve alatt.
4: He became my dad.
5: Az Atya az én apukám lett,
4: and I became his son,
5: és én a fia lettem,
4: and lived in intimate fellowship with him,
5: és azóta bensőséges kapcsolatban élünk,
4: in exactly the same way that Jesus did.
5: Pontosan úgy, ahogy Jézus élt vele.
4: And I have fellowship with the Father and with his son Jesus.
5: És nekem közösségem van az Atyával és a fiával, Jézus Krisztussal.
4: Now, the Greek word koinonia,
5: a görög koinonia szó,
4: it's got two specific meanings.
5: Szónak két konkrét jelentése van.
4: It means to be joined together in a common life.
5: Az egyik az, hogy összekapcsolódni egy közös életben.
4: And it also means to be joined together in a common purpose.
5: És azt is jelenti, hogy egymáshoz csatlakodni egy közös célért.
4: Now these are the two dimensions of holiness.
5: Ez a szentség két oldala.
4: Has the purity of God's life.
5: Isten életének a tisztasága.
4: But it also has the power of God's purpose.
5: De Isten céljának az ereje is benne van.
4: You see, we're not only just enjoy fellowship with God.
5: Tudjátok, nem csak az a dolgunk, hogy élvezzük Istennel a közösséget.
4: In the wonder and joy of that relationship.
5: És éljünk ennek az kapcsolatnak a csodájában és örömében.
4: But our bodies are made totally available to God, so that through us He can do things.
5: Hanem a testünk teljesen Isten rendelkezésére áll, hogy rajtunk keresztül megtehessen dolgokat.
4: See, holiness has got a practical, functional side, as well as a what I call moral, relational side. You've got to see both these dimensions of holiness.
5: A szentségnek van ez a kapcsolati, ez a lágyabb része, de van neki a működtető, a működési, a cselekvő oldala is.
4: What's God's purpose?
5: Mi Isten célja?
4: To bring the kingdom to the whole earth.
5: Az, hogy az ő királysága az egész földre eljöjjön.
4: And to save all mankind, if only they would respond.
5: És az egész emberiséget megmentse, hogyha ők hajlandók válaszolni neki.
4: Amen.
5: Amen.
4: He's got a passion to save, and he's got a passion to bring his kingdom until every knee bows and every tongue confesses that Jesus Christ is Lord.
5: Isten szíve azért dobog, hogy megmentse az embereket, és hogy az ő királyságát elhozza a világra, amíg minden téd meg nem hajlik, és meg nem vallja, hogy Jézus Krisztus Úr.
4: He wants his will to be done on earth the way that it's done in heaven, which of course is perfectly.
5: Azt akarja, hogy az ő akarata úgy meglegyen a földön, ahogy megvan a mennyben, azaz tökéletesen meglegyen.
4: Now John says, I'm joined together with God in this common life.
5: Most azt mondja János, hogy én csatlakoztam Istenhez, közös életünk van.
4: And if you want to know what Jesus is like, come and spend a weekend with me and I'll show you.
5: És hogyha tudni akarjátok, milyen Jézus, gyertek el, töltsetek velem egy hétvégét, és megmutatom nektek.
4: He's living the same life in me, which he lived in his own humanity.
5: Mert én bennem ugyanazt az életet éli, amit a saját emberi lényében élt.
4: The bad-tempered fisherman died decades ago.
5: Évtizedekkel ezelőtt meghalt a lobbanékony halász.
4: I'm just overflowing with the amazing love that God has poured into my heart by the Holy Spirit.
5: És most már túlcsordul belőlem az a csodálatos élet és szeretet, amit Isten az ő szelleme által belém öntött.
4: And that was the reputation that John had. All the churches would comment on this when he came, he just oozed love, poured out love to everybody. That was his reputation.
5: És János erről volt híres, minden gyülekezetben, ahova ment, azt beszélték róla, hogy egyszerűen csak rá öntötte az emberekre a szeretetet.
4: He'd become sanctified.
5: Megszentelődött.
4: He'd become holy.
5: Szent lett.
4: And he had these glorious attributes.
5: És ilyen dicsőséges tulajdonságai lettek.
4: The purity of God's life.
5: Isten életének a tisztasága.
4: And the power of God's purpose.
5: És Isten céljának az ereje.
4: We're working together to bring about transformation.
5: Együtt működtek és így hozták létre az átalakulást.
4: And then he says this.
5: És utána azt mondja.
4: We write these things to you.
5: Azért írjuk ezeket nektek.
4: That you also may have fellowship with us.
5: Hogy nektek is közösségetek lehessen velünk.
4: Now who is the us he's talking about?
5: Ki ez a mi, akivel közösségbe lehetünk?
4: The Father,
5: az Atya,
4: the Son,
5: a Fiú,
4: and John,
5: és János,
4: and anybody else that's living that way.
5: És mindenki más, aki ugyanígy él.
4: There's plenty of room.
5: Azt mondja, nagyon sok itt a hely.
4: Plenty of sperm left in the sperm bank.
5: Még a sperma bank tele van.
4: Plenty available from God's side. All you've got to do is to come in and want it. Bing, and he'll do it for you like he did for me.
5: Isten ezt akarja nektek adni, a ti dolgotok csak az, hogy jöjjetek, akarjátok és kérjétek, és meg lesz nektek.
4: Now I'm writing these things that you may come and have fellowship with us.
5: Azért írom ezeket a dolgokat, hogy eljöhessetek és közösségetek lehessen velünk.
4: See, I cannot come down to where you are. You've got to come up to where we are.
5: Én nem mehetek le oda, ahol ti vagytok, nektek kell ide följönnetek, ahol mi vagyunk.
4: You've got to have fellowship with us.
5: Hogy legyen közösségetek velünk.
4: And then this wonderful letter, he starts to spell out the process.
5: És utána ebben a csodálatos levélben elkezdi kifejteni ennek a folyamatát.
4: The next thing he says is, I write these things to you that your joy may be full.
5: A következő dolga azt leírja, hogy azért írjuk nektek ezeket, hogy az örömötök teljes legyen.
4: Now true holiness has got nothing whatever to do with religious holiness.
5: Az igazi szentségnek semmi köze a vallásos szentséghez.
4: Rules and regulations.
5: Tudjátok.
4: And all the things that I don't do.
5: Szabályok és előírások, mindez a lista, hogy mit nem tehetek meg.
4: And I judge everybody else for doing them.
5: És mindenki más megítélek, aki mégis csinálja.
4: But I'm a holy man of God.
5: És akkor én Isten szent embere vagyok.
4: He says, no, this is the real thing.
5: Az igazi a következő.
4: And as well as purity of life, as well as incredible, powerful purpose in my life.
5: Az élet tisztasága és ugyanakkor óriási erejű cél van az életemben.
4: It's just filled with overwhelming joy.
5: És ez az egész tele van túláradó örömmel.
4: And the love of God just pours into my heart.
5: És Isten szeretete kiárad az életem, a szívembe.
4: And then it pours out of me to bless everybody that I can get near.
5: És utána kiárad belőlem, hogy megáldjak mindenkit, aki a közelembe kerül.
4: And this is the message which we heard from God, and we declare it to you.
5: Ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdettünk nektek.
4: God is light.
5: Hogy Isten világosság.
4: And in him there is no darkness at all.
5: És nincsen ő benne semmi sötétség.
4: If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and we do not practice the truth.
5: Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele és sötétségben járunk, hazudunk és nem az igazságot cselekesszük.
4: If you say, well, I'm a sanctified saint and you're sinning, well, he says, no, I'm sorry to be blunt, but you're lying.
5: Tehát, hogyha te azt mondod, hogy én egy nagyon megszentelt szent vagyok, akkor sajnálom, de azt kell mondanom, hogy hazudsz, hogyha azt mondod, hogy bűntelen vagy.
4: God does not have fellowship with darkness.
5: Istennek nincsen közössége sötétséggel.
4: But if we walk in the light,
5: ha pedig a világosságban járunk,
4: verse 7, if we walk in the light as he is in the light,
5: 7. vers, ha a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban
4: van, we have fellowship with one another,
5: közösségünk van egymással,
4: and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin.
5: És Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
4: If I was to trace the subject of light through the New Testament,
5: hogyha a világosság témáját végig kéne követnem az Új Szövetségben,
4: which is a fascinating study,
5: ami egy nagyon lebilincselő tanulmány,
4: light has three functions.
5: Azt tanulhatjuk, hogy a világosságnak három feladata van.
4: The first function is to expose.
5: Az első az, hogy leleplezzen.
4: Anything that's dark, demonic, or dirty, it exposes it, ruthlessly exposes it.
5: A világosság az könyörtelenül leleplez mindent, ami sötét, démoni vagy bűnös vagy romlott.
4: And then it reproves it.
5: És utána meg is dorgálja azt.
4: That's another word that's used.
5: Ez egy másik szó, amit használnak erre.
4: The third word is it destroys it.
5: A harmadik szó pedig az, hogy elpusztítja ezeket a dolgokat.
4: Now we are discovering, as in these days, that one of the most powerful, devastating forms of energy is a laser beam, a concentrated light beam.
5: Napjainkban fedeztük fel, hogy a lézer sugár az egy nagyon erőteljes dolog, pusztítása is, tehát el lehet vele írtani dolgokat. Ki lehet.
4: It's being used in all kinds of technology.
5: Mindenféle technológiák használják jó és rossz dolgokra.
4: Including destroying, like say, cancer cells and those sort of things.
5: Például rákos sejteket is elpusztítanak vele.
4: And it can be directed so precisely.
5: És nagyon pontosan lehet irányítani.
4: And everything which is foul is gone, and it doesn't harm anything that's good.
5: Pardon? Nothing?
4: Everything that is foul and evil has gone, and yet, but the good is not even damaged.
5: Igen, tehát akkor minden, ami rossz és romlott és gonosz, az elpusztul körülötte, de a jót azt nem érinti, azt nem károsítja.
4: Amen? I could go on with this, but you see, so light has the power to destroy, and I could show you scripture verses for
5: it. Tehát a világosságnak van ilyen ereje, a pusztítás, és mutathatnék bibliai verseket ennek a bizonyítására.
4: And the final work of light is to create.
5: A fénynek, világosságnak az utolsó tette pedig az, hogy teremt.
4: All of God's creation functions as an essential dimension of it is light has to come.
5: Isten egész teremtett világának a működéséhez egy alapvető szükségszerűség, hogy jöjjön a fény.
4: God said, first of all, let there be light.
5: Isten először azt mondta, legyen világosság.
4: And then he started to create.
5: És utána kezdett teremteni.
4: And light has an essential function in every phase of stage of creation and in the maintenance of life. Would you agree with me?
5: A világosságnak alapvető szerepe van a teremtés minden fokozatában és az élet fenntartásában is. Egyetértetek?
4: So when there's a scenario in your life,
5: tehát amikor van egy bűnös terület az életedben,
4: God will use the light of his spirit to first of all reveal it.
5: Akkor Isten az ő szellemének a világosságát először arra használja, hogy leleplezze ezt a dolgot.
4: Then he'll reprove it.
5: Aztán megdorgálja.
4: So you want to be rid of it.
5: Azért, hogy meg akarj szabadulni tőle.
4: Then he'll destroy it so you don't have it anymore.
5: Aztán elpusztítja, hogy többet ne legyen benned az a dolog.
4: Then he'll create something beautiful in its place by the power of that the creative side of light.
5: És utána annak a helyébe, amit elpusztított, valami csodálatos újat terem, ugyanennek a világosságnak az erejével, a teremtő erejével.
4: Now, I'm tempted to start going through scriptures to show this all to you.
5: Ennek bizonyítására néhány bibliai rész.
4: No, I won't start.
5: De inkább nem fogok bele.
4: But believe me, I'm telling you the truth.
5: De higgyétek el, hogy igazat mondok.
4: And this is the power of God's beautiful creation.
5: Ez Isten csodálatos teremtettségének az ereje.
4: Now, I want to go now to Peter.
5: Most menjünk Péterhez.
4: Another one of the fishermen who heard Jesus say these things.
5: Ő is egy halász, aki hallotta Jézus szájából ezeket a dolgokat.
4: And we know from scripture that he wasn't immediately sanctified.
5: Tudjuk a Bibliából, hogy ő nem azonnal szentelődött meg.
4: While he walked with Jesus, he had all kinds of bad moments.
5: Mielőtt Jézussal járt, mindig voltak rossz pillanatai.
4: Including cussing and swearing, and somehow I suspect he chewed tobacco and could spit it further than anybody else. That's not in the Bible, that's just my imagination.
5: Tehát ugye ott átkozódott, meg esküdözött, meg voltak, akik látták, hogy magót rágott, és utána messzebbre tudott köpni, mint bárki. Ez ugye nincs benne a Bibliában, de valószínűleg így volt.
4: But this is what this Peter says.
5: Na most ez a Péter a következőt mondja.
4: Come to verse 13 of 1 Peter chapter 1.
5: 1 Péter 1:13.
4: Therefore,
5: azért,
4: gird up the loins of your mind, be sober, and rest your hope fully on the grace that is to be brought to you at the revelation of Jesus Christ.
5: Felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik.
4: Now, the cultural dress at the time was that men wore sort of long skirts. Rather like in India today, we still wear a dress called a lungi.
5: Akkoriban a férfiak abban a kultúrában ilyen hosszú köntösökben, ruhákban jártak, most is Indiában ilyen hosszú ruhákat hoznak a férfiak.
4: A piece of cloth which you fold over here and it hangs down to your ankles and it keeps all the mosquitoes off. It's fine.
5: Ez egy ilyen textil darab, amit az ember így körülköt a derekán, és itt úgy bedugja a derekánál, és leér egészen a földig, és nagyon hasznos, mert a szúnyogokat távol tartja.
4: But if you're going to do anything, the first thing you do is to pick up your lungi, roll up, tuck it in your waist here, just above your knees, because you've got to gird yourself for action.
5: És hogyha csinálni akarsz valamit, akkor az első dolgod az, hogy fölemeled a ruhádnak a szélét, és a sarkát betűröd oda a övedhez, mert ugye ahhoz, hogy csinálhass valamit, ahhoz mozognod kell tudni, és akkor csak térdig ér.
4: If you're gonna run or walk, you've got to get it above your knees, otherwise you can't do it.
5: Hogyha járni akarsz, vagy futni, akkor föl kell ugye tűrnöd ezt a ruhasarkát, mert különben nem tudsz mozogni.
4: So this is what Peter's saying.
5: Tehát Péter erről beszél.
4: Be serious about this.
5: Vegyétek ezt komolyan.
4: Now, seriousness or soberness isn't the same thing as being miserable.
5: A komolyság vagy a józanság nem azt jelenti, hogy valakinek lóg az orra.
4: You can be filled with joy.
5: Tele lehetsz örömmel.
4: And yet still filled with serious intent.
5: És mégis tele lehetsz közben komoly szándékkal, így van?
4: So we're not going to just think this is a joke. We're going to say, look, I'm going to grab hold of these promises and I'm going to become holy like God and I'm going to get there and I'm determined to run that race.
5: Meg kell ragadnunk az ígéreteket, el kell tökélnünk, hogy olyanok leszünk, mint Isten, és hogy meg fogjuk futni az előttünk levő küzdő teret.
4: Next thing.
5: Következő dolog.
4: Set your hope fully upon the grace that is to be brought to you at the revealing of Jesus Christ.
5: Tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, amikor megjelenik.
4: Now, once you set your mind to want to do this and go that way, God will supply you with all the power to do it.
5: amikor már eltökélted magadban, hogy erre akarsz menni, ezt akarod megvalósítani az életedben, akkor Isten mindent erőt a rendelkezésedre bocsát, hogy meg tudj tenni.
4: Now, grace is a tremendous word in scripture.
5: A kegyelem ez egy fantasztikus szó a Bibliában.
4: And if I was to summarize grace,
5: hogyha össze kéne foglalnom, mit jelent,
4: I would say that all that God is,
5: azt mondanám, hogy mindaz, ami Isten,
4: in his being and in his nature,
5: ami az ő lénye és az ő természete,
4: and all that God has in all his vast resources,
5: és mindaz, ami Istennek van az ő óriási tárházában,
4: all that
5: mindez
4: is made available to us as a free gift,
5: a rendelkezésünkre áll ingyenes ajándékként,
4: by what the Bible calls grace,
5: azáltal, amit a Biblia kegyelemnek nevez.
4: It's not just to get my sins forgiven, that's a tiny, tiny fraction of the fullness of what God wants to do for us through grace.
5: Ez nem csak a bűneim bocsánatát jelenti, a bűnbocsánat egy apró töredéke annak a hatalmas dolognak, ami mindenfélét Isten az ő kegyelme által meg akar nekünk adni.
4: He says, if you really want to change, I'll supply you with the power to change.
5: Azt mondja Isten, hogyha valóban meg akarsz változni, akkor én megadom az erőt hozzá.
4: Which is grace.
5: Ez a kegyelem.
4: Grace is like a treasure house.
5: A kegyelem olyan, mint egy kincstár.
4: Stored with all that God is and all that God has.
5: Ahol ott van mindaz, ami Isten lényét jelenti és ami Istennek van.
4: And God gives you a key.
5: És Isten ad neked egy kulcsot.
4: And says, open the door and have whatever you want.
5: És azt mondja, nyisd ki az ajtót és szolgáld ki magad.
4: But the key is the key of faith.
5: De a kulcs az a hitnek a kulcsa.
4: Without faith, you cannot access the grace.
5: Hit nélkül nem férhettek hozzá a kegyelemhez.
4: So you've got to learn how to access grace through faith, and then all God's resources and all God's power is made freely available to you through grace.
5: Tehát meg kell tanulnotok, hogy hit által hogy közelítsétek meg a kegyelmet, hogy férjetek hozzá, és akkor kegyelem által Istennek minden ereje, minden ajándéka a tietek lehet.
4: And Peter's learned this.
5: Péter megtanulta ezt.
4: He set his hope fully on the grace that's brought to you at the revelation of Jesus Christ.
5: Ő tökéletesen reménykedett abban a kegyelemben, ami a Krisztus megjelenése hoz neki.
4: So if you're trying to do it by your own effort,
5: hogyha saját erőfeszítésetekből próbáljátok megtenni,
4: that's impossible.
5: Az lehetetlen.
4: Just trying to lift yourself up by your own shoelaces, you can't do that.
5: Ez olyan, mint hogyha a saját cipőfűzőtöknél fogva próbálnátok felemelni magatokat, ez nem megy.
4: You see, you cannot transform yourself by the power of your self-life.
5: Tudjátok, az ön életetek, saját életetek erejével nem tudtok megváltozni.
4: You can only be transformed by the power of God's eternal life given to you as a free gift.
5: Csak Isten örök életének az ereje tud titeket megváltoztatni, amit ingyenes ajándékként kaphattok meg.
4: And when you learn that,
5: és amikor ezt megtanuljátok,
4: then you can be transformed by the power of that grace.
5: Akkor ennek a kegyelemnek az ereje megváltoztathat titeket.
4: And as obedient children, not conforming yourselves to the former lusts as in your ignorance. You don't live any of the old ways anymore. They're just finished.
5: Mint engedelmes gyermekek, akkor már nem szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, egyszerűen azok a dolgok elmúltak.
4: Now Peter and John are speaking from first-hand personal experience. They're not teaching us theory. They're saying, look, it's happened to me, it can happen to you.
5: Péter és János első kézből szerzett saját tapasztalataik alapján beszélnek erről, nem elméleteket beszélnek, azt mondják, hogy ez megtörtént velem, megtörténhet veled is.
4: So you learn by the power of grace never to be a prisoner anymore to any of the old bad ways and any of the old bad habits. They cannot get hold of you because that part which they could get hold of has died, it's dead, it's finished, it's buried.
5: Tehát gyakorlatilag a kegyelem és a hit ereje által megtanulhatjátok, hogy ne legyetek többé a rabjai a régi módszereiteknek, szokásaitoknak, bűneiteknek, hanem kijöhettek ebből, mert ezeket elpusztítja a kegyelemnek az ereje.
4: And the power of the risen Christ is free from all these things.
5: A feltámadott Krisztusnak az életet mentes mindezektől a dolgoktól.
4: And that's the power that's coming to us when we receive it. By faith through grace.
5: És ezt az erőt kapjuk meg, hogyha hitáltal, kegyelemből elfogadjuk.
4: Now come to the next verse.
5: Következő vers.
4: So you get rid of all these old habits of your former life.
5: Tehát megszabadultatok a korábbi életetek minden rossz szokásától.
4: Now come to verse 15.
5: 15. vers.
4: And about as he who calls you is holy, you also be holy in all your conduct.
5: Hanem amiképpen szent ez, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben.
4: Because it's written.
5: Mert meg van írva.
4: Be holy, because I'm holy.
5: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.
4: Now Peter's quoting Leviticus. It comes again and again in Leviticus.
5: Péter itt a három Mózes idézi, mert Mózes harmadik könyvében ez többször előfordul.
4: And he's saying, look, You've got to be holy because I'm holy.
5: És azt mondja, nézzétek, szentnek kell lennetek, mert én szent vagyok.
4: If we're going to relate together, if we're going to live together, if we're going to do things together, you've got to become like me. I'm not going to become like you.
5: Hogyha közösségben kell lennünk, együtt kell élnünk, együtt kell tennünk dolgokat, akkor olyanoknak kell lennetek, amilyen én vagyok, mert én nem fogok olyanná válni, amilyenek ti vagytok.
4: And you can be holy.
5: És akkor lehettek szentek.
4: God doesn't command us to do things which he doesn't give us the power to do. Amen.
5: Lehettek szentek, mert Isten nem parancsol meg nekünk olyat, amihez nem adja meg az erőt.
4: So this becomes a faith issue.
5: Tehát ez a hit kérdésévé válik.
4: If you believe God, then you're going to see the thing happen.
5: Hogyha hiszel Istennek, akkor látni fogod, hogy ez megtörténik.
4: Now come to 2 Peter.
5: Most menjünk akkor a 2 Péterhez.
4: Peter's coming to the end of his life.
5: Péter itt már az élete végéhez közeledi.
4: He's in the condemned cell, about to be executed.
5: Már a síralomházban van, várja a kivégzését.
4: He's not a bit worried about dying, he's looking forward to being with Jesus.
5: Egyáltalán nem aggódik amiatt, hogy meg kell halnia, már alig várja, hogy újra Jézussal legyen.
4: But he's writing this second letter as a parting pastoral letter to those that he's going to leave behind.
5: Ezt a második levelet egy ilyen búcsúlevélnek, pásztori búcsúlevélnek írja azok számára, akiket itt fog hagyni.
4: Now Peter's mind has probably gone back dozens of times to an incident that took place when he was with Jesus.
5: Péter valószínűleg több ezerszer visszagondolt egy bizonyos eseményre, ami akkor történt, amikor ő még Jézussal volt.
4: We read about it in Mark 11 verse 22.
5: A Mark 11:22-ben olvassunk erről.
4: It's in several of the Gospels, but that's probably the briefest one to look at.
5: Több evangéliumban szerepel ez, de valószínűleg ez a legrövidebb hely, ahol erről szó van.
4: It's the last few days of Jesus' life on earth.
5: Jézus földi életének az utolsó napjai vannak.
4: He's just cursed the fig tree.
5: Épp előtte átkozta meg a fügefát.
4: And to Peter's amazement,
5: és Péter megdöbbenésére,
4: the fig tree just shrivels up and dies.
5: A fügefa egyszerűen elszáradt.
4: Now that was a powerful allegorical sign.
5: Ez egy nagyon erőteljes jelképes jel volt.
4: Which I haven't time to go into now.
5: Aminek most nincs időm, hogy részletesen belemenjek.
4: We'll just concentrate on the miracle.
5: Hanem most koncentráljunk a csodára.
4: And to Peter's amazement.
5: És Péter megdöbbenésére.
4: Jesus just speaks to the fig tree.
5: Jézus szólt a fügefához.
4: And it shrivels up and dies.
5: És az elszáradt, meghalt.
4: And verse 21.
5: A 21. vers azt mondja.
4: And Peter, remembering, said to Jesus, Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away.
5: És Péter visszaemlékezvén azt mondta neki, Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt.
4: So Jesus answered.
5: És Jézus felelvén.
4: And he said it to them.
5: Mondta nekik.
4: Although Peter made the comment, he said this to all of them that were with him.
5: Noha Péter mondta ezt a mondatot, Jézus a válaszát mindenkinek szánta, aki velük volt.
4: I've already checked up and our English Bible has a bad translation, and so does the Hungarian Bible.
5: Már ellenőriztem, az angol Bibliában is rosszul van ez fordítva, a magyarban is.
4: There were two things.
5: Két dolog van.
4: First of all, the word faith is in what's called the genitive case, which means it's the faith that belongs to God. It's God's faith.
5: Mindenek előtt a hit szó ebben a versben birtokos esetben van, ami azt jelenti, hogy Istennek a hitéről van szó.
4: So Peter didn't hear Jesus say, Peter, you've got to get some faith, you've got to work up some faith inside you somehow.
5: Tehát Jézus nem azt mondta Péternek, hogy nézd, Péter, kell, hogy hited legyen valahogy, izzad ki magadból, dolgozz ki magadból a hitet.
4: Because he knew that wasn't possible.
5: Mert tudta Jézus, hogy ez lehetetlen.
4: And then the other thing we need to learn is in the verb, it's in what's called the passive voice.
5: A második dolog, amit meg kell tudnunk, az az, hogy az ige ebben a versben szenvedő szerkezetben van.
4: Have the faith. It's not the imperative. Peter, get hold of the faith.
5: Legyen birtokodban ez a hit, ez nem felszólítás, hogy legyen neked hited,
4: but have the faith.
5: Hanem hogy birtokold a hitet.
4: Now that means that you are active, but your activity is receiving something that's coming to you from some other source. That's the proper understanding of the passive voice.
5: Tehát itt is tenni kell valamit az illetőnek, de ez a tevés ez az, hogy elfogad valamit, ami egy külső forrásból érkezik feléje. Ez a szenvedő szerkezetnek a lényege.
4: Here's Chilla, and I just sense Chilla that you need a financial miracle.
5: Yes, Kurt. Tehát itt van, hogy a Csilla, én érzékelem, hogy neki pénzügyi csodára van szükség.
4: So I open my wallet. This is just an act.
5: Ez most ez egy cselekedet, ugye most ezt csak eljátszuk, hogy kinyitom a pénztárcámat.
4: I take out the $3,000 that I always keep there.
5: Előveszem azt a $3,000, ami mindig nálam van.
4: And I say, here you are, Chilla.
5: És azt mondom, itt van Csilla.
4: Have Ellen's money.
5: Legyen neked az Ellen pénze. Birtokoljad az Ellen pénzét.
4: Now, that's not hers yet until she does something.
5: Tehát ez nem az övé, nem azért az övé, mert tesz valamit érte.
4: She can say, oh no, I'm unworthy, or I, but
5: nem azt mondja, hogy mert méltó vagyok rá, vagy akármi.
4: Now, I've said it in the passive voice, here you are, Csilla, have Ellen's wallet, have Ellen's money.
5: Hanem ez így a Csillát a szenvedő szerkezetbe teszi, hogy az Ellen pénze legyen neked.
4: Now, what does she have to do to become the beneficiary?
5: Mit kell ahhoz tennie neki, hogy ő ennek a kedvezményezettje legyen?
4: What does she have to do?
5: Mit kell tennie?
4: She's got to reach out.
5: Ki kell nyújtani a kezét.
4: And take it.
5: És el kell vennie.
4: Amen? Yeah. That's hers.
5: Most már az övé.
4: Amen.
5: Amen.
4: Now, thank you. I get it back quick.
5: Köszönöm, gyorsan visszaveszem inkább.
4: But Jesus doesn't snatch it back quick. He says, no, that's yours.
5: De Jézus így nem veszi vissza a dolgokat. Azt mondja, most már a tied.
4: But you've got to take it.
5: De el kell venni. Jobban teszitek, ha elveszitek.
4: So God, I don't know how to believe. He says, all right, well, I'll give you my ability to believe.
5: Azt mondja Jézus, hogy nem neked kell kízadnod a hitet, én neked adom a hívésre való képességemet.
4: Here you are, take it.
5: Itt van, fogd meg.
4: And you have to receive it.
5: És neked be kell fogadnod.
4: And if you know how to receive what God's given to you as a free gift, then it begins to powerfully work in your life.
5: És hogyha megtanulod elfogadni azt, amit Isten ingyenes ajándékén neked akar adni, akkor nagyon erőteljes dolog lesz ez az életedben.
4: Now Peter obviously learned the lesson.
5: Péter nyilvánvalóan megtanulta a leckét.
4: And if you look in the early chapters of Acts, Peter is moving in a mighty faith. Amen.
5: És hogyha az Apostolok első fejezeteit elolvassátok, látjátok, hogy Péter óriási hittel működött, így van.
4: There's the lame man at the gate called Beautiful, waiting just for some money.
5: Ott volt ugye a béna az ékes kapunál, és arra várt, hogy egy kis pénzt kapjon.
4: And Peter says to him,
5: és Péter azt mondta neki,
4: I don't have silver or gold.
5: Aranyom és ezüstöm nincsen.
4: But what I do have.
5: De amim van.
4: I give it to
5: azt
4: you.
5: Odaadom neked.
4: And he grabs the guy by the hand.
5: És megragadja kezénél fogva az illetőt.
4: Pulls him off his bed. He starts leaping and walking and praising God.
5: És akkor elkezdett ugrálni és dicséri Istent.
4: Amen.
5: Így van.
4: So that's an act of faith.
5: Ez a hitnek a cselekedete.
4: I'll give you what I've got.
5: Neked adom, amin van.
4: What have you got? Oh, Almighty
5: mit
4: God's
5: van?
4: Living in me. Just about everything God is, I have.
5: Ó, hát a mindenható Isten él bennem, úgyhogy minden, ami Istennek van, az
4: Amen?
5: Nekem is van.
4: And so Peter, you see him in many works of faith.
5: Tehát látjuk, hogy Péter sok hit cselekedetet hajt végre.
4: Because he learned the lesson.
5: Mert megtanulta a leckét.
4: Now he's about to go and leave this world, finishing his ministry.
5: Éppen arra készül, hogy befejezze a szolgálatát, elhagyja a világot.
4: And he's writing this letter to a particular group of people.
5: És ezt a levelét egy bizonyos csoportnak írja.
4: When you read the Bible,
5: amikor olvassátok a Bibliát,
4: always be careful to note who it's being spoken to or who it's being done for. Don't assume it's for all. You may have to fulfill certain conditions.
5: Mindig figyeljétek meg, hogy kinek mondanak valamit, vagy kivel tesznek valamit. Lehet, hogy nem mindenkire vonatkozik. Bizonyos feltételeket be kell ahhoz tölteni, hogy érvényes legyen ránk.
4: And verse 1 tells us who this is being written to.
5: Azt mondja az első vers, hogy ki kapja ezt a levelet.
4: To those who have obtained, they've actually obtained the same precious faith that we have by the righteousness of God our Savior, God and Savior Jesus Christ.
5: Azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak, Jézus Krisztusnak igazságában.
4: See, when Jesus said that to me, I grabbed hold of his faith.
5: Azt mondja, amikor Jézus ezt nekem mondta, akkor én megragadtam az ő hitét.
4: And I got his faith.
5: És akkor nálam van az ő hite.
4: And all that you've seen me doing has been by the faith of that Jesus brought into me when he came into me with his powerful eternal life. I just live like Jesus in all the power of God's faith.
5: Mindaz, amit láttok, hogy én teszek, csak azért lehetséges, azáltal a hit által, ami Jézusnak a hite, amit belém hozott, amikor az ő életével belém

0: Azt mondja, amikor Jézus ezt nekem mondta, akkor én megragadtam az ő hitét.
1: And I got his faith.
0: És akkor nálam van az ő hite.
1: And all that you've seen me doing has been by the faith of that Jesus brought into me when he came into me with his powerful eternal life. I just live like Jesus in all the power of God's faith.
0: Mindaz, amit láttok, hogy én teszek, csak azért lehetséges, azáltal a hit által, ami Jézusnak a hite, amit belém hozott, amikor az ő életével belém költözött. Isten nélkül nem menne a dolog.
1: Now I'm writing this letter to those who've got the same precious faith.
0: Most azoknak írom ezt a levelet, akik a velünk egyenlő drága hitet nyerték.
1: Because if you haven't got this faith,
0: mert hogyha nincs benned ez a hit,
1: you can't do a thing.
0: Akkor semmit sem tudsz tenni.
1: You can't even cure a cold.
0: Akkor egy megfázást sem tudsz meggyógyítani.
1: You can't do anything.
0: Semmit nem tudsz csinálni.
1: But once you've got the faith,
0: de hogyha a hit benned van,
1: now you can start to apply it.
0: Akkor elkezdhetitek alkalmazni.
1: Now, to such people, the next few verses apply.
0: Ezekre az emberekre vonatkozik a következő néhány vers.
1: Grace and peace be multiplied to you in the full knowledge of God and of our Lord Jesus Christ.
0: Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, ami Urunknak megismerésében.
1: Now we're going to see this much more clearly in everything we talk about regarding holiness. It flows out of a life of intimacy with God.
0: Meg kell értenünk, hogy mindaz, amit mondunk a szentségről, abból fakad, hogy bensőséges kapcsolatban élünk Istennel.
1: You could make this a sort of text if you like. There's no holiness without intimacy.
0: Nincs szentség bensőséges kapcsolat nélkül, ezt akár ilyen aranymondássá is lehet alakítani.
1: Your degree of holiness will be proportioned to the degree of intimacy in which you live with God.
0: Olyan mértékben lehettek szentek, amilyen mértékű bensőséges kapcsolatban éltek Istennel.
1: Because it flows out of that relationship.
0: Mert ebből a kapcsolatból fakad az egész.
1: So he says to these people, grace and peace be multiplied to you in the full knowledge of God and of Jesus our Lord.
0: Tehát azt mondja Péter ezeknek az embereknek, hogy kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, ami Urunk Jézus Krisztus teljes megismerésében.
1: Now, the word that's used here is the word epignosis.
0: Itt az epignosis szó szerepel görögül a megismerésre.
1: It's an intensified form of the word which was used in the Bible for a man knowing a woman in the relationship of marriage, the intimacy of marriage.
0: Ez annak a szónak, ami a görög nyelvben a férfi és nő közötti házasságon belül való egyesülési kapcsolat mélységét, bensőségességét jelenti, ennek egy erősített változata.
1: Now Peter's using that same word.
0: Péter ugyanezt a szót használja.
1: But he's using it in an intensified, even stronger form.
0: De egy még erősebb formában.
1: And what he's saying is this.
0: Tehát azt mondja igazából.
1: If you men want to be holy,
0: férfiak, hogyha szentek akartok lenni,
1: you better get to know God and be intimate with God more than you are with your wives.
0: Akkor jobban teszitek, hogyha bensőségesebb kapcsolatba kerültök Istennel, és jobban megismeritek őt, mint a feleségeteket.
1: And the same of course works the other way.
0: És persze fordítva is, a másik irányba is működik.
1: If you wives want to be holy,
0: hogyha ti feleségek szentek akartok lenni,
1: to a place,
0: akkor jobban teszitek, ha eljutok odáig.
1: Your intimacy with God is greater than the intimacy that you have with your own precious husband.
0: Hogy az Istennel való bensőséges kapcsolatotok mélyebb legyen, mint a drága férjetekkel való bensőséges kapcsolatotok.
1: And everything flows out of that intimacy of relationship.
0: Minden a bensőséges kapcsolatnak az eredménye.
1: Now come to verse 3.
0: Nézzük a harmadik verset.
1: As his divine power has given to us, I'm going to translate this more literally. His divine power has already granted to us, a past perfect tense.
0: Tehát itt az van az eredeti görög fordítása szerint, hogy az ő isteni ereje már mindennel megajándékozott minket, ez egy befejezett múlt idő.
1: And this is Peter writing.
0: De Péter írja ezt.
1: What is he experiencing?
0: Ő átéli ezt.
1: His divine power,
0: az ő isteni ereje,
1: has already granted to us everything necessary for life and godliness.
0: Már mindent megadott nekünk a múltban, ami az életre és az Isten szerinti életre való.
1: Peter's saying that.
0: Péter mondja ezt.
1: He said, I found such a power in this relationship that everything necessary for life and godliness, it's flowing into my being through the intimacy of this relationship.
0: Azt mondja, hogy én olyan erőt találtam ebben a bensőséges kapcsolatban, hogy ebből mindent megkapok, ami az életre és az Isten félelemre kell.
1: Everything necessary for life and godliness.
0: Mindent, ami szükséges az élethez és az Isten félelemhez.
1: Here comes this word again, through the full deep knowledge of him who has called us to his own glory and excellence. Now that's the literal translation.
0: És itt újra az a görög szó van, szó szerinti fordításban, annak a mély és tökéletes

0: és megismerése által, aki wow. megett a saját dicsőségére, és
1: hatalmára elhívott.
0: Ti biztos magyarok vagytok, mert különben nem ülnétek olyan nyugodtan a
1: székben. Wow.
0: Ha Afrikában lennénk, Hallelujah. Akkor már a széksorok között ugrálnátok.
1: He's already given to us.
0: Ő már nekünk adott.
1: Everything necessary
0: mindent, ami szükséges
1: for life and godliness
0: az élethez és az Isten szerintiséghez,
1: in the full knowledge of him,
0: annak teljes megismerésében,
1: who has called us to his own glory and excellence.
0: Aki az ő saját dicsőségére és kiválóságára elhívott minket.
1: And Peter's saying this.
0: És Péter mondja ezt.
1: And he's saying it experientially.
0: És tapasztalatból mondja.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: To whom?
0: Kinek?
1: If that's not enough.
0: Hogyha ez még nem lenne elég.
1: To whom have been given to us exceeding great and precious promises.
0: Aki által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket.
1: That through these.
0: Hogy azok által.
1: You may become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Wow.
0: Hogy ezek által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon.
1: That's really something, isn't it?
0: Ez már tényleg valami, nem?
1: That's Peter saying this.
0: És Péter mondja mindezt.
1: He said, man, I'm a walking miracle.
0: Azt mondják, emberek, én egy járkáló csoda vagyok.
1: And I'm just about to go to be with my father.
0: És én most arra készülök, hogy az atyámhoz menjek.
1: And I want to leave with you the practical things that I've discovered and lived in these years since he came and filled my life with his being, his presence.
0: De át akarom nektek adni mindazt, amit az én életemben átéltem mindazok alatt az évek alatt, amióta Jézus az ő jelenlétével bejött a lényembe.
1: Amen. He's called us to his own glory and excellence.
0: Ő a saját dicsőségére és kiválóságára hívott el minket.
1: And given us exceeding great and precious promises.
0: És rendkívül nagy és drága ígéreteket adott nekünk.
1: That by these,
0: hogy azok által,
1: we may become partakers of the very divine nature.
0: Az isteni természet, tehát Isten természetének a részesei lehessünk.
1: Having escaped the corruption that's in the world through lust.
0: Miután kikerültük a romlottságot, amely a kívánság miatt van a világon.
1: See, that fixes the location.
0: Tehát ez egy egyenlet.
1: It's not after we go to heaven, it's while we're still here on earth.
0: Tehát ugye nem majd, ha mennybe jutunk, hanem még a földi életünk alatt.
1: There's a power on earth to live like God on earth, because God's come to live in us like God, and he knows how to live like God.
0: A földön van erőnk ahhoz, hogy úgy éljünk, ahogy Isten, mert Isten beköltözött az életünkbe, és akkor ő tud rajtunk keresztül élni.
1: Right, now you come to verse 5.
0: Most akkor ötödik vers.
1: For this very reason, you're to give all diligence, you're to add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness.
0: Mind ezek miatt, az okok miatt szorgalmasan igyekezzetek a hitetek mellé jó cselekedetet ragasztani, jó cselekedet mellé tudomány, tudomány mellé mértékletességet, a mértékletesség mellé tűrést, tűrés mellé pedig kegyességet.
1: See how practical it all gets.
0: Látjátok, mennyire gyakorlatilag ez az egész.
1: For if these things are yours and abound, verse 8, you will neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ.
0: Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, 8. vers, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Urunk Jézus Krisztus megismerésére nézve.
1: For he who lacks these things is short-sighted even to blindness, has forgotten that he was cleansed from his old sins. Therefore, brethren, be even more diligent to make sure your call and election is sure. For if you do these things, you will never stumble.
0: Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásáról. A magok helyett, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhivatásatokat és kiválasztásatokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha.
1: And an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.
0: Mert eképpen gazdagod adatik majd nektek, ami Urunknak és megtartónak, a Jézus Krisztusnak örök királyságában való bemenetel.
1: And we're going to get into this in the next session, but I just want to underline it here.
0: A következő tanításban majd jobban belemegyünk ebbe, de most alá akarom húzni.
1: There's a reward in this life for being sanctified.
0: Tudjátok, már ebben az életben megkapjuk a jutalmát, ha annak, ha megszentelődünk.
1: There's an inheritance which you can have in this life because you obey these things that we're just looking at.
0: Már ebben az életben kapunk egy örökséget amiatt, hogyha azokat a dolgokat cselekesszük vagy gyakoroljuk, amikről most beszéltünk.
1: And there's lots of passages of scripture.
0: Nagyon sok bibliai szakasz van.
1: that teaches that there are eternal consequences. Somehow in the eternal realm, you'll gain and lose enormously depending on how you respond to these things.
0: Ami azt tanítja, hogy az örökké valóságban is negatív és pozitív értelemben is, tehát sokat nyerhetünk, vagy sokat veszíthetünk attól függően, hogy hogyan reagálunk ezekre az igazságokra.
1: So there's a tremendous pressure from these wonderful people to say, look, get it done now in this life, and I tell you, you're going to be so happy in this life, and when you get into the heavenly glory, you're going to be blown away with what's coming to you because you were faithful in these things.
0: Tehát ezek a drága Istennek emberei akkora nyomást helyeznek ránk, amikor azt mondják, hogy menjetek bele ezekbe a dolgokba, éljetek így, mert itt a földön is akkor már boldogok lesztek, és amikor a mennyei dicsőségben juttok, akkor teljesen el fogtok képedni azon, hogy mi mindent kaptok.
1: And if you miss them, you're going to suffer eternal loss.
0: És hogyha mégsem teszitek ezt, akkor örökkévaló veszteség lesz a részetek.
1: I'm not quite too clear what it is or what it looks like, but I know it's a well-written truth of scripture.
0: Nem tudom pontosan, hogy ezek a dolgok hogy néznek ki, tehát mit veszítünk, vagy mit nyerünk, de az Bibliában egyértelmű igazságként vannak tanítva ezek.
1: But Jesus warns us many times.
0: És Jézus sokszor figyelmeztet minket.
1: And so does Peter, so does Paul, every one of them warns us about these things.
0: Péter és Pál is, mindenki más is figyelmeztet minket ezekre.
1: And that's got to be part of our driving force. Amen?
0: És ez lesz az egyik hajtóerő az életünkben.
1: And we will suffer or lose according to how we use our resources and use our time in this life.
0: És vagy veszítünk, vagy nyerünk annak tükrében, hogy az ebben az életben rendelkezésünkre álló időt és erőforrásokat hogyan használjuk.
1: There's going to be a glorious welcome for those who enter into this. Amen?
0: Akik belépnek ebbe, azok dicsőséges fogadtatásban részesülnek.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának második része.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

In the dust, at the foot of the cross, where mercy paid for me.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Múlt héten tettem egy ígéretet, hogy azt a témát szeretném folytatni, amit elkezdtem. A múlt héten volt, ha emlékeztek, a hitről szó, a hit forrásáról, hogy honnan jön a hit, és annak a tulajdonságairól. A Diego beszélt erről, és akkor én csak röviden elkezdtem a fiúságról és az árvaságról, emlékeztek. Átnéztünk néhány olyan példát a Bibliában, ami elég határozott és egyértelmű életminta, életpélda, hogy természetes szinten árvaságban élők vagy árvaságban nevelkedettek életébe Isten milyen fantasztikus dolgot cselekedett és mi mindent csinált. Ezt pedig azért néztük át, mert az egyáltalán nem biztos, hogy csak itt volt valaki. Egyáltalán nem biztos, hogyha neked a természetes szinten az apasággal voltak problémák vagy hiányosságok, vagy nem volt édesapád, vagy pedig olyan volt, aki úgy érezted, hogy jobb lett volna, ha nincs. Nem tudom, tehát sokféle körülmény van. Emlékeztek, beszéltünk a gyerektáborról is, hogy a jelenlevőknek nagyon nagy százaléka, az összeset nem néztem át, de néztünk több csoportot, és hát átlag az a 30%, ahol apa, anya családban éltek a gyerekek. Általában mozaik vagy tört családokból voltak ott gyerekek. Vagy pedig, igen. Beszéltünk arról, és elkezdtem, hogy nem tudom, itt vagy-e a Urcsilla. Urcsilla itt van? Mert ő beírta a múltkor egy sorra, egy slide sorra azokat a párokat, amiket kértem, hogyha esetleg megkérdeznétek, és egy kivetítős megkérdezné, ki van itt kivetítős, Cizer Zsófi, az is gyerekeknél van? Tessék? Aha. Tehát, hogyha esetleg tudnátok abba segíteni, az szerintem tudna segíteni nektek is, talán a memóriába, beülésbe és a megértésbe, meg talán nekem is. Elindultunk arról, hogy hogyan jött be ez az egész árvaság, stb. Isten a teremtő atya, és a teremtésébe az egész atyasága megnyilvánult. Nem véletlenül, hogy minden

benne van ez az atyaság, és a rómaiak azért levélbe emlékeztek, hogy előjön az is, hogy a fiak a fiúság után kiállt az egész teremtett világ. Tehát, hogy a fiak a fiúságukban meg tudjanak nyilvánulni, és ezt várja még a természetes teremtettség is. Hogy a természetes teremtettség azért vágyja ezt, mert amikor Isten megteremtette, akkor nem pusztán mint teremtő Isten, hanem mint teremtő Atya teremtett mindent. És ahogy a példabeszédek 8. részében olvassuk, gyakorlatilag ott a bölcsességről van szó, de maga Krisztus beszél, hogy amikor teremtette a csillagokat, akkor együtt játszottunk, és egy játékos együtt munkálkodás volt a teremtés is, ott a példabeszédek könyve 8. fejezetében olvashatjuk, mint mikor kimész a tengerpartra, vagy kimész a Balatonpartra, vagy kimentetek a folyópartra a gyerekkel, és akkor együtt várat építettetek, vagy ezt csináltatok együtt, azt csináltatok együtt, akkor az egy közös munka volt, az egy közös teremtettség. És ahogy bejött az ember életén keresztül, egy ördögi befolyás a teremtett világban is az atyaság utáni vágy megmaradt. Mert amikor Isten teremtette, nem csak mint teremtő, hanem az apa és a fiú közötti kapcsolatból fakadt minden, ami létezik. Látható és láthatatlan. És Ádám és Éva, amikor elidegenültek Istentől, és kiűzettettek az Édenből, gyakorlatilag az atyaságból kerültek ki. Egy árvaság jött be az Ádám és Éva az ember életébe, az elhagyatottságot, a magányt, az elidegenedettséget, az elszigeteltséget, a szégyent, ezeket kezdték átélni, ezek az érzések előtte, ezek a megtapasztalások előtte a fiúságban, az atyával való atyaság, fiúsági szoros közösségbe ismeretlenek voltak. Ekkor jött be az. És utána bejött, láthatjuk a féltékenység, már a következő generációban, tehát az ő gyerekeik életében ez olyan szintre nőtt, az irigység, a vetekedés, a féltékenység, hogy keserűséggé, gyűlöletté és gyilkossággá fajult. Káin, Ábelre gondoljatok. Aztán beszéltünk arról, hogy a családokat, ha megnézzük a társadalomba, a társadalomnak az instabilitása a legkülönbözőbb területeken, amik hiányok vannak, az nem csak az Istentől való elidegenedés miatt van, hanem gyakorlatilag a fizikai apák, a biológiai apáknak a szeretete és stabilitása, biztonságot nyújtó jelenléte hiánya miatt is van, az atyaság hiánya miatt is van az egész társadalomban mindaz, ahogy tömegesen bomlanak szét a családok, és a gyerekek, a fiatalok, idősek egyszerűen otthontalanul, gyökértelenül érzik magukat. Hogyha emlékeztek, valamelyik este a dicsőítő táborba volt egy kihívás, hogy a 25 év alattiakat külön megáldották. Hogyha azt észrevettétek, az körülbelül a tábornak a fele volt. Tehát tábor jelenlevők létszámának a fele 25 év alatti volt. 20 éve kezdődött el ez a tábor. Tehát az azt jelenti, hogy amikor elkezdődött, ezek vagy nem is éltek még, vagy maximum 5 évesek voltak. És most ezek lelkesen tűzzel, Isten szeretetének, Szent Szellem tűzével tele, ott viszik az Úr munkáját. Az, hogy te apa vagy, anya vagy, és beleviszed a gyerekedet a táborokba, beleviszed az összejövetelekbe, beleviszed Isten munkájába. Lehet, hogy ezt úgy érzed, hogy akkor kimaradsz ebből, kimaradsz abból, de tudod mit? Valami olyasmi örökkévalóba vezeted bele, a mindörökké megmarad. Ezek az élmények, ezek a munka, ami Isten munkája, beleadják magukat ezek a szülők, beleadják a gyerekek, lehet, hogy fáradtsággal jár. Mert hazajöttünk mi is, utána a hírlevél.
az anyagok. Éva is nem tudom, mikor fejezted be éjjel, de még láttam, hogy jó későn is, én már abba hagytam, én egy óra után láttam az utolsó levelet, de reggel még azt még csinálni kellett, korán láttam, hogy még utána küldted el. Sokat, mert az Éva, most már az Éva munkájának köszönhetően vehetitek kézbe a hírlevelet. Azért hadd tegyem hozzá, hogy Bogi még ott a gyerek szoptatás szüneteibe még kérte, hogy küldjük el neki, és átnézi, úgyhogy még ő is ott a lektorálta, és adta az ukázokat, segített az Évának is, úgyhogy ezt is nagyon köszönjük. De higgyétek el, hogy az atyaság, amikor te gyakorlod, mint anya, gyakorlod, mint apa, a gyereket felel, még akkor is, hogyha most, és majd fogunk erről beszélni, hogy hogyan lehetséges az, ha egyedül neveled a gyerekedet, ha egyedül a felelősséget egyedül hordozod, akkor is az atyaságot lehet átélni, akkor is az atyaságot lehet képviselni és közvetíteni a gyerekek fele. És meggyőződésem, hogy az egyetlen módja annak, hogy megtörjük az országban azt az árvaságot, azokat a mentalitásokat, hozzáállásokat, identitásbeli problémákat, hogy az emberek, a keresztények elsősorban megtapasztalják és beteljenek az Atya irántuk Krisztusba való szeretetével, azt a fiúságon keresztül tudják, hogy nem csak a megváltottságot élik át, hanem a megváltáson keresztül Istent, a Teremtőt, mint Atyát megismerik. És amikor megismerik először a hívők, a tanítványok, a keresztények Istent, mint Atyát, akkor tudja Isten ezeken keresztül a fiakon kijelenteni önmagát a nem keresztények számára is. És lehet, hogy nem térnek meg egyből, de valahogy az atyaság elkezdi megérinteni őket. És valami olyan pluszt élnek át, ami után az egész teremtettség sóvárog. És akkor most megnézzünk néhány területet, hogy mi minden különbség van a fiúság és az árvaság. A fiúság szelleme és az árvaság szelleme. Az első pont, nem tudom, sikerül-e kirakni? Szuper. Az árvaság szelleme ugye egy bizonytalanság és egy féltékenységgel működik, a fiúság pedig az elfogadással és a szeretettel ezáltal működik. Az árvaságban, hogyha küszködök árvasággal, és lehet, hogy az apám ott élt, lehet, hogy az apám ott volt, de lehet, hogy nem éltem át rajta keresztül az atyai szeretetet. Tehát ne csak arra gondolj, hogy akinek nincs apja, az biztos akkor az árvaság szelleme, akinek van apja, az pedig biztos akkor nem. Egyáltalán nem biztos, mert néztünk, emlékeztek olyan személyeket a Bibliába végig, amit most nem akarok végignézni, de azért végig sorolok egy-kettőt. Sámuel, akkor ott volt Joás, Josiás, Eszter, Timóteus, ezeknek egynek se volt már természetes apja. Mégis mindegyiket, mert vagy meghalt, vagy megölték, vagy anélkül kellett a teljes életét végigélni, vagy pedig Sámuelnél, hogy egy évbe egyszer látták, mert elvitték prófétának. Tehát mégis ezek az emberek egész népet, egész nemzetet meghatározó életet éltek le szeretettséggel. Ezeknek az embereknek az életén keresztül Isten nem egy embert, nem kettőt, Joás, emlékeztek, egy évesen megölték a teljes családját. A nagyanyja kiirtott ott mindenkit, és 7 évig rejtegették a templomba, és vagy 6 évig, és 7 évesen lett király. Ha úgy tetszik, árva volt, de nézd meg, mi lett ennek az eredménye, mert ez egy atyaságot közvetítettek a főpapok és a papok Istentől. Egy oltalmat, egy védelmet, egy biztonságot, egy szeretettséget élt át. Ébredés lett az egész Izraelben a következménye. Pedig lehetne mondani, hogy árva gyerek volt. De vagy utána ott van a Jósiás. 24 éves volt az apja. 24 éves volt az apja, amikor megölték. Egy gonosz apja volt. És
utálták, gyűlölték az apját, és a saját szolgái ölték meg az apját, és így lett 8 évesen Jósiás is király. Ha úgy tetszik, apja egy gonosz embert látott, aki kegyetlen volt, aki bálványimádó volt, de ezt a 8 éves gyereket szintén egy atyasággal, gyámság alá vették, támogatták, tanácsolták a papok és a főpapok, és tudod mi lett? Fölnőtt néhány éven belül Isten az egész országba rajta keresztül szintén ébredést adott. És nézd meg a következő generációt, egy istenfélő pályát hagyott az egész népre, a családjára, vagy Eszter. Apa nélkül nőtt föl, anya nélkül nőtt föl, mert megölték az apját is, anyját is. De ott volt egy olyan nagybáty, Márdokeus, egy istenfélő ember, akin keresztül az atyaság tudott úgy növekedni, vagy működni, átélte. Egy egész nép szabadult meg. Az egész Izrael népe Eszternek köszönhette a szabadságát, vagy gondoljatok Timóteusra, stb. Stb. De visszamegyünk most. Az árvaság szelleme. Figyeld meg, hogyha állandóan ott van a bizonytalanság, egyfajta féltékenység az ember életébe, akkor érdemes lehet, hogy el kell gondolkodni arról, hogy lehet, hogy ezen a területen kellene valamit lépnem. A János 8.18-ban azt olvassuk, Jézus mondja, én vagyok, aki bizonyságot teszek magamról, de bizonyságot tesz rólam az Atya, aki küldött engem. Tehát figyeld meg, a biztonság érzet a fiúnál, a fiúságnál, az nem az attól van, hogy amit csinálok, az föltétlen a látó emberek, vagy a körülöttem levő emberek helyeslését váltja ki, hanem az identitása abból fakad, és attól van egy bizonyossága, hogy az én atyám bizonyságot tesz. Tehát az atyából fakad a bizonysága. Egy árvaság szellemével küzdő ember állandóan bizonyítani akar. Vagy többet akar keresni, vagy pozíciót akar szerezni, vagy bármi. De a lényeg az, hogy megnézi mindig a másikat és hasonlítgat. És akkor állandóan a bizonytalansággal, féltékenység és másikra való nézéssel is jár. És akik árvaság szellemével küzdenek, egyszerűen nagyon nehéz a természetes apjukra hallgatni. Vagy hogyha nincsen az, nehéz a természetes tekintélyeket elfogadniuk. Mert egyszerűen egy függetlenségbe kényszerülnek, amiatt a szellem miatt. Kényszeríti őket egy gonosz szellem, hogy állandóan függetlenek legyenek. Tehát például ma reggel nézegettem Biblia verseket, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Biblia verset találtam, ja még ott van még 3, tehát 12 Biblia verset találtam, ami kifejezetten erről szól, hogy a fiúság szelleme pontosan abban nyilvánul meg, hogy a függőségét fejezi ki. Figyeld meg, azt mondja, hogy János 5.30, semmit se cselekedhetek magamtól, ahogy hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos. Mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyájét. Ez a fiúság. A fiúság szelleme nem állandóan az individualitását akarja kifejezni, hogy én független vagyok. Én nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak. Te nekem ne parancsolgass. Te nekem ne mondd meg, hogy így csináljam. Majd én eldöntöm. A fiúság szelleme meg pont azt csinálja, hogy nézem, hogy mit csinál az atya. János 8-ban a 28-as vers azt mondja, hogy mikor fölemelitek az ember fiát, akkor megismeritek, hogy én vagyok, és semmit se cselekszem magamtól, hanem csak azt, amire az atya tanított engem, és csak úgy szólom azt. Tehát egy olyan függő, olyan mértékű függőséget, hogy nem csak a mit, hanem a hogyanját is,
egy függőségbe cselekszi és dönti el. Még a mikorját is. Tehát, hogy mikor, mit és hogyan csinálja, azt nem én döntöm el, hanem a fiúság abban nyilvánul meg, hogy egyszerűen az atyától akarom látni. Az atyában akarom ezt fölismerni. Azt akarom csinálni, akkor akarom csinálni, úgy akarom csinálni, azt akarom mondani, úgy akarom mondani, és akkor akarom mondani, amikor az atya. Ott van a János 8:38-39-es versben, azt mondtam, amit az én atyámnál láttam. 39-es, ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám dolgait cselekednétek. A fiúság szelleme az azt jelenti, hogy nézi az atyát. Tehát, hogyha én beszélek arról, hogy Isten gyermeke vagyok, az arról kell, hogy bizonyságot tegyen ez a mondat, hogy állandóan keresem az atya akaratát. Tehát, ha azt mondom, hogy Isten gyermeke vagyok, és a fiúság szelleme bennem van, akkor azt jelenti, hogy én függeni akarok. Mint ahogy a János 5:19-20-ban van, a fiú semmit se tehet önmagától. Csak ha látja az atyát cselekedni, mert amiket ő cselekszik, ugyanazokat hasonlóképpen a fiú is cselekszi. Ez a fiúság szelleme. Na, a következő, hogyha megnézzük, tehát csak még ide visszatérve, a szeretettség és a biztonság, az ad egy megelégedettséget. Ha nincs meg ez, a bizonytalanság és az irigység mindig egy elégedetlenséget ad. Bármi történik, ha ima meghallgatás történik, ha gyógyulás, ha áldás, akármi történik, akkor is mindig egy kielégítetlen űr marad. Egy árvaság szellemével küzdő embernek. Volt már úgy az életedben, nem tudom, hogy valamiért küzdöttél. Imádkoztál, bőjtöltél, eltelt egy hónap, két hónap, eltelt egy év, és megtörtént, és beteljesedett. És nem érezted, hogy akkor most meg tudnál nyugodni, mert egyből eléd jött valami más, aminek szintén be kell, hogy teljesedjen. Mert az elégedetlenség és a megelégedetlenség érzése az, ami állandóan eltölt. A második, az árvaság szelleme, az a féltékenység a testvéreknek a sikerére. A árvaság szelleme ebbe is megnyilvánul. Amikor látom, hogy a testvéremnek jól megy, akkor följön az irigység és följön a féltékenység. Az érett fiú, a fiúság pedig abban nyilvánul meg, amikor hallok a testvéremtől egy bizonyságot, hogy neki ez sikerült, neki az jól ment, akkor egy őszinte, nem erőltetett öröm jön föl, és öröm fakad föl bennem. Egyszerűen hálás vagyok azért, hogy sikerült neki. Hálás vagyok azért, hogy megáldotta őt az Úr. És amikor ez föl tud fakadni benned, akkor az azt jelenti, hogy elkezd Istennek a szeretete, az atyának a szeretete benned úgy jobban kiáradni. A fiúság szellemével rendelkezők egyszerűen azt veszed észre, hogy örömmel elkötelezik magukat arra, hogy szolgálják a másikat, hogy a másikat fölemeljék. Azon dolgoznak és erőfeszítéseket fejtenek ki, hogy a testvéreiknek a elhívás betöltését segítsék elő. Hogy a bennük levő ajándék az kijöjjön. A bennük levő ajándék az tudjon működni. Az árvaság szelleme pedig bármi történik, akármilyen kurzus van, akármilyen tanfolyam van, mindig csak a vele saját magával kapcsolatos dolgokról tud beszélni. Mert ez az árvaság. A harmadik. Az árvaság szelleme ugye az atya szeretetének a kiérdemléséért dolgozik. Tehát azért szolgál, hogy az atya szeretete úgy bejöjjön. Mert hogyha nem teszem meg, akkor biztos nem fogom tudni átélni az atya szeretetét. Ez nem azt jelenti, hogy nem csinálok semmit, mert az atya szeretetét így is, úgy is átélem.
Ez nem azt jelenti, hiszen a 22. Zsoltárban van, hogy őt szolgálják a fiak. Tehát az azt jelenti, hogy az Isten, a mennyei atya szíve szerint való szolgálathoz szükséges, hogy kijelentésem legyen a fiúságról, és kijelentésem legyen Istenről, mint atyáról. És amikor látom őt, a mindenhatót, a fenségest, a hatalmast, a csodatevőt, a mindentudót, a Szent Isten, mint édesatyámat, az a megfelelő és legmegfelelőbb motivum a szolgálatra. Mert a fiak tudják őt szolgálni. A fiak nem azért szolgálják, hogy szeresse. Mert a fiak tudják, ha nem szolgálják, akkor is szereti az atya. De ez nem teszi őket szemtelenni és láblógatóvá. Hát az atya, én atyám akkor is szeret, a BMW akkor is az enyém, az örökség akkor is az enyém. Nem. Persze, hogy övék, hanem nem csinálják így, erre mondtam a nemet. Mert szeretik az atyát, és azt akarja csinálni, amit az atya. Úgy akarja csinálni, mint az atya. Az atya nem lógatja a lábait. Az atya most is csinálja a dolgokat. Most is cselekvő Istenünk van. Tehát nem úgy van, hogy egyszer megteremtette az egészet, és akkor utána eldobta, mint a hógolyót, hogy hadd menjen a maga útján, és akkor hát kinek, ami a baja, az majd egyre nagyobb lesz, és ráhagyjuk. Isten gondja van a te életedre, nem csak úgy, hogy egyszer elkezdett egy munkát bennünk, hanem folyamatosan csinálja, folyamatosan dolgozik rajtad, folyamatosan dolgozik bennünk, folyamatosan alakít és változtat. És figyeld meg úgy, hogy egyre jobban magához közelebb von, és minél inkább magához közelebb von, annál inkább megismerjük, hogy ő atya, ő apa. Mert az út maga Jézus, és azt mondja, hogy ő elvezet bennünket az atyához. Senki se tud ő az atyához menni, csak általa. Tudod, amikor az árvaság szellemével küzdünk, akkor az van, hogy a karrierben keressük a megoldást, a teljesítményekben, hogy ezt az én kezeimmel megcsináltam. Én szereztem meg. Nem mondja nekem senki, stb. Stb. Ez nem egy ilyen ajándék, mert azt nem tudja elfogadni, hogyha úgy ingyen van, olyan nehéz. De én megdolgoztam érte. Én méltó vagyok. Te nem csináltál semmit. Te elherdáltad azt az egész vagyont. És most a apám meg leöli a hízott libát. A fiúság szellemével, hogyha elkezd valaki élni, akkor rádöbben, hogy Krisztusban elfogadott vagyok. Akkor se leszek elfogadottabb, hogyha most csinálom, akkor se leszek elfogadottabb, ha nem csinálom. De mivel elfogadott vagyok, szeretett vagyok, úgy ismernek engem, mint Isten gyermekét, ezért csinálom, mert látom, hogy az én atyám dolgozik, munkálkodik, mert annyi ember vár még, hogy elérje Istennek a szeretete. Annyi ember várja még, hogy megérintse Isten jósága. Ezért csinálom, mert én az ő fia vagyok, és az a vágyom, hogy rajtam keresztül hadd tudjon elérni az én atyám a szeretetével, jóságával még másokat. Ez motiválja a fiút. A negyedik, az árvaság szelleme fizikai stimulálásokkal próbálja úgy gyógyítani a mély belső elidegenedését. Az érett fiak, tessé? Hát sok minden lehet. Szextől kezdve alkoholig, önkielégítőstől kezdve pornográfia, munka, sport, tessé? Önjutalmazás is lehet, de pótcselekvés is lehet. Tehát mert néha mást értünk alatta. Tehát nem föltétlen önjutalmazás, de az is lehet. De lehet pótcselekvés is. Igen. Tehát van, amikor hangsúlyt teszek a karrieremre,
De tönkre megy a családom. Van úgy, hogy hangsúlyt teszek a családomra, de tönkre megy az az örökkévaló pálya, amire Isten teremtett. Van, hogy akarom, hogy befussam azt a pályát, és az elhívás, amire Isten elhívott, de nem viselek gondot a családomra. Tehát, hogy a Isten szíve, a mennyei atya szíve szerint való fontossági sorrend ott legyen, és hogy ne egy ilyen merev dologba, hogy pak, pak, pak, pak, pak, hanem van, amikor Isten szelleme oda teszi az ujját, és azt mondja, hogy most kérem a feleséged idejét, kérem a gyereked idejét, kérem a te idődet, minden idődet kérem most. És akkor nem rakhatod első helyre a családot. Mert Isten most nem azt kérte. Van, amikor pedig azt mondja, hogy ne akarj most nekem szolgálni, szolgálj a férjed felé. Vagy szolgálj a feleséged felé. Szolgálj a gyereked felé. Tudjátok, hogy az ördög, és most ezt ne értsétek félre, az ördög nagyon sok esetben Isten elhívásától, Istenfélő embereket a családjukon keresztül rabol el. Elhiteti, hogy a legjobbat csinálja. És nem. Mert van fontossági sorrend örökkévalóság szempontjából. Mert Isten rád nem csak a gyerekhadadat bízta, hanem rád Isten még nagyon sok más embert is rád bízott. És azt akarja, hogy Isten azt is meg tudja ragadni rajtad keresztül. Van, amikor meg kell tanulnunk rábízni az Úrra, miközben futjuk a pályát és csináljuk az ő dolgait. Meg kell tanulnunk rábízni a házastársunkat. Meg kell tanulnunk rábízni a gyerekünket. Meg kell tanulni rábízni, amikor szolgálunk az Úrnak, a házi csoportba levőket. Mert sokszor kiteszed a lelked, oda teszed az energiádat, beleteszed az idődet, meghívod beszélgetése, meghívod erre, arra, amarra, és nem érti. Hiába nyomod le a torkán, akkor se. Már kidurrant a begye, és nem jön, nem megy bele több. És nem érti. Nem így van? Meg kell tanulni őt is rábízni az Úrra. Pásztorként. Prédikálok. Van úgy, hogy hidd el, szívesen letérdelnék előtted, és úgy is kérnének, tudom, hogy az se számítana. Mert az egót, a gondolkozásmódot, Istennek a szeretete és jósága tudja csak megváltoztatni. Próbálja mindegyikünk a kijelentés szintünk, az ismeret szintünk, az ajándék szintünk, a kenet szintünk, az atya megismerési szintünk szerint közvetíteni Istennek a szeretetét, jóságát a körülöttünk levők számára. Mindegyikünk. Ne gondold azt, hogy aki megsért, aki megbánt téged, az nem ezt próbálja, hogy az nem szeretni akar, az direkt csinálja, hogy bántson. Én nem vagyok ebből erről meggyőződve. Régen valószínű, hogy meg voltam győződve róla. Szemét és direkt csinálja. Én nem vagyok ebbe biztos. Egyre inkább arról vagyok meggyőződve, hogy egyszerűen nem ismert meg még valamit. Tehát az atyaság nem jött még át. Az atya szeretetét valahogy nem érezte meg. És a fiúságnak a szelleme még nem hatta át, hanem hatotta át a lényét, és még valahogy izomból próbálja az egészet csinálni. De nem baj, meg kell tanulnunk rábízni az Úrra. És Isten van úgy, hogy teljesen olyan körülmények között, amire te nem is gondolnál, nem is számítanánk rá. Egyszerűen csak megnyitja az ajtót, és pikpak, amit éveken át nem tudtunk elérni, nem tudtál elérni, Isten egy-egy pillanat alatt sokszor eléri. De amit mindig tudsz csinálni, hogy imába az Úr előtt hordozod.
Melyikőtök élt már olyan ima meghallgatást, hogy legalább 5 évet imádkoztál, és megvalósult? Melyikőtök élt már olyat, hogy legalább 10 évet imádkoztál, és megvalósult? Melyikőtök élt már úgy, hogy legalább 15 évet imádkoztál, és megvalósult? És hogyha belegondolsz, úgy gondolom, hogy az 5, 10, 15 vagy 20 év alatt nem egy, nem kettő, nem három eset volt, amikor már legszívesebben föladtad volna, vagy nem volt remény. Nem? De utána valami idézőjelbe, valami mégis arra készített, hogy újból Isten elé vidd. Újból hálával az Úrtól kérd. Újból közben járj, újból imádkozz, újból megáld, újból egy áldás, proféciát mondjál, megvalljad az ő jövőjét, nem? És megtörtént. Az én életemben is van ilyen, nagyon sok. 4-es. Ja, még ez van. Tehát figyeld meg, örömerőforrás az a fiak számára, a fiúság szellemében élők számára, az egyszerűen Istennek a jelenléte. Örülnek, hogy ott lehetnek. A dicsőítés az persze tudom, hogy zenészek számára fontos, hogy jól hangozzon, szép legyen minden, de sokszor Isten meg azt várja, hogy egy ilyen gyermeki, naív lelkesedéssel kezdjél el ugrálni, mint a bakkecske. Láttál már bakkecskét ugrani? A Margit szigeten van egy ilyen kis ilyen állatkerti rész, nem tudom, emlékeztek-e? És ott néhány évvel ezelőtt voltam, és amikor kiskecskék voltak, 5 kiskecske, ilyen egy nagy terület volt nekik, és akkor volt ilyen kidöntött fa. Hát amikor azokat láttad ugrálni, tehát örömükbe, ahogy ugráltak, volt a 3, ugye az kos volt, kis szarvakkal, ilyen pici kis szarvakkal, és akkor ahogy abszolút koordinálatlanul, tehát ahogy hájták, vetették, mindig talpra estek. Hájták, vetették magukat, nevetség, nagyon nevetséges volt, tehát elkezdett nézni, betöltött az öröm. Tehát figyeld meg, Isten ezt várja, hogy ugrálj, mint a bakkecske, mert mi ezt mondjuk, nem a kiskecske, ugrálj, hogy betöltsön az öröm, és tudod, ez mit okoz a mennyi atyának? Egy nagy öröme van. A Szofóniásnak a proféciája úgy teljesedik be, amikor elkezded örömmel dicsérni az urat, az atya rád néz, és akkor mondja az egyik angyal, persze nem mondja, csak én most mondom, hallod, hogy ez hamis. És akkor legyint egyet az atya, de figyeld meg, hogy milyen örömmel csinálja. Nem érdekli, hogy kiestél a ritmusból, a szinkópa nem jött be, a táti meg a nyújtott, az nem úgy van, meg nem 16-oddal korábban indultál az elsőtől, a leütéstől. Persze tudom, hogy az emberbaráti szeretetből ezeket muszáj megtanulni, hogy a vágyfülűek is Isten szeretetét átélhessék. De az a helyzet, hogy mennyi atyánál vájta fülűt nem találsz. És élvezi ő a szívet nézi. Szív, mondjad, hogy szív. Nem fúj, szív. Mondjad a melletted levőnek, teljes szívemből. Mondjad a másiknak, teljes szívedből. Dicsérjük az Urat. Ó, halleluja. 5. Az árvaság szelleme a siker szükségességi vezérli. Tehát az árvaság szellemében élőt egyszerűen az vezeti, hogy el kell érjem a sikert. Ha nem érem el,
akkor frusztrált. Fantasztikus eredmények születtek most a kajakkenu, fantasztikus eredmények születtek az úszásba, fantasztikus eredmények született most több sport eseménybe is, nagyon jól szerepeltek a versenyzők, de a kérdés az, hogy mi van, ha nem? Mi van akkor, ha nem? Amit a Gábor mondott, a Bognár Jenő, amit bemutatott, azt az ausztrál, az döntőbe öten gyorskorcsolyáztak. De úgy jutott be az ausztrál az elődöntőből a döntőbe, hogy, mert csak az első ketté jutott, hogy ő negyedik volt, hogy előtte kettő kiesett. Elesett. És második lett, és az első kettő jut be, így jutott be a döntőbe. A döntőbe öten voltak. Három kínai, egy USA, Kanada, meg az ausztrál. Végig utolsó volt az ausztrál. Aztán az első meg a második harcolt, küzdött egymással, és akkor összeakadtak véletlenül, és akkor átestek, és a mögöttük levő is mind a négy elesett. A cél előtt mennyi? 5 méterrel? 6 méterrel? Ő meg, mivel utolsó volt, úgy le volt maradva, hogy ő nem futott beléjük. Ő nyerte meg az olimpiát. Igen, mert mondja a Zsuzsa, mert volt egy sérülés, és végig szántotta a korsolyait, az izmait, egy hosszú műtét volt meg. Meg más. Szóval komoly sérülése volt a feje, meg minden. Lényeg az, hogy nem adta föl. Nem adta föl a versenyzést se, és meg is nyerte. De az a helyzet, hogy az árvaság szellemére az érvényes, hogyha második valaki, ha nem győz, akkor összeomlik. Akkor sincs semmi, hogyha csinálod ezeket a futamokat, és nem te érsz be elsőre. Nem azt mondom, hogy a részvétel a fontos, mert tegyél meg mindent, és győzzél, és tudom, hogy az elhívásunk a győzelemre szól. De az a helyzet, hogy nem is tudom, ki mondta, hogy neki most a célja, mert egész életében nem szeretett futni, most a célja, hogy egy fél maratont végigfusson. Nem tudom, ki valaki mondta. És akkor azt mondta, hogy Budapest, és akkor Pesten fog futni, sok százan lesznek, és nem érdekli az, hogy hanyadiknak vagy hány századiknak fog befutni, neki az már egy sikerélmény lesz, hogy végigfutotta. Így van, Robi. Mert nem így kezdett, hogy mert vannak ott már profik meg minden, hanem egész életébe utálta, de egészségileg szüksége volt rá. És eldöntötte, és elkezdte tréningelni magát, és elkezdett keveset futni, többet futni, még többet futni, és most kitűzte a félmaratont, és meg fogja csinálni. Tudod, az érett fiakat a Szent Szellem vezeti bele az elhívásba, és a küldetésbe is. Ne azért csináld egyetlen egy szolgálatodat se, hogy most bizonyítsd, hogy te is jó fiú vagy. Vagy te is Istennek egy értékes embere vagy. Mert ha nem bizonyítasz, akkor is Istennek értékes embere vagy. Ha nem bizonyítasz, akkor is Istennek egy különleges gyermeke vagy, és az Atya egy olyan szeretettel fordul feléd, ami senki más fele nem osztja meg azt a szeretetet, hanem azt a szeretetet kifejezetten rád szabta és neked tartogatja. És azt akarja, hogy egy olyan személyes módon megtapasztald az ő jóságát és szeretetét, ahogy senki más. Tudod, van úgy, hogy elkezd szolgálni az ember, és hogyha nem látványos, vagy nem sikeres, akkor elkedvetlenedik. De akkor meg kell vizsgálni a szívet, hogy
Vajon mi motivált engem a szolgálatba? Lehet, hogy ránézel a testvéredre, és akkor azt látod, de ő fele annyit se csinált, és mégis nagyobb sikere van. Akkor lehet, hogy az árvaság szellemét végig kell gondolni, hogy tarts távol magadtól azt. Ne engedd, hogy áthassa az érzéseidet, meg a gondolataidat. Az erős fiúságnak a szellemét onnan lehet fölismerni, hogy készek átadni, megengedni Istennek, hogy akár idézőjelben mondom, bolondságba is. Mások számára nem túl látványos, nem túl értékes dolgokat is megcsináltathasson veled. Mert lehet, hogy nem látványos, de ha azt csinálod, amit a mennyei atya kért, mutatott, és mondott, és rád bízott, akkor meggyőződésem, hogy ő bizonyságot fog tenni. Mert aki engem szolgál, azt az én atyám megbecsüli. Az atya megbecsülését fogod átélni. Teljesen mindegy, hogy reflektorfénybe vagy nem. A világi szempontból sikeres vagy nem. A testvérek nagy része szerint, mert azért azt is hozzá kell tenni, hogy sokszor a testvérek is e világ szerint értékelnek. És hogy ők most sikeresnek értékelnek, vagy nem, azt nem mérd ilyen módon, hanem mérd Isten szíve szerint, hogy azt csinálom-e, amit az atya mondott. Úgy csinálom-e, ahogy ő kérte. És akkor csinálom-e, amikor ő kérte. Ha igen, a többit bízd rá. Ő nyilvánosan, azt mondja, ő nyilvánosan fog neked megfizetni, nem hogy majd megfizet, hanem megáldani, megjutalmazni. Amen. Tudod, van úgy, hogy, de most nem megyünk, következő, hatos. Az árvaság szelleme az embereket tárgyakként használja a célok eléréséhez. Vagy lehet, hogy csak számok. A fiúság szelleme pedig az embereket úgy szolgálják, hogy fölemeljék a személyes szükségeiket, hogy a Krisztus dicsőítessék meg, hogy a királyság tudjon előre haladni. Tehát amikor ott vagy egy-egy munkahelyen, ott vagy a gyülekezetben, azok az emberek nem pusztán a szolgálatodnak eszközei vagy szolgálatodnak a tárgyai, hanem azok Istennek a gyermekei, Istennek a fiai, Istennek a lányai, akiket azért rakott oda Isten mellét, hogy kezd őket szolgálni, mint bátyokat, öcsöket, hugokat, nővéreket, és miközben fölismered az ő szükségeiket, és beteszed magad, rászánod magad, hogy azokat a szükségeket Isten rajtad keresztül betöltse, megépítsen, fölemeljen másokat, azt veszed észre, hogy te magad is elkezdesz épülni. Efezus 4.16. Nagyon sokszor a mi személyes épülésünknek ez a kulcsa, hogy odaszálljuk magunkat mások építésére. Nagyon sokszor a családom fölépülésének is ez a kulcsa, hogy elkezdek más családokat segíteni. És nem föltétlen az, hogy elkezdek mindent magamért csinálni, mert hogy a minden szentnek magam felé hajlik a keze, de az a helyzet, hogy a nem szenteknek is így hajlik, azt tudtad. Mert tényleg így csinál, Isten így teremtett. Minden embernek így hajlik a keze, nem én így. Tehát ez nem ok az önzésre, hogy így hajlik a kezünk. Hogy így hajlik a kezed, ez ok arra, hogy legyél önzetlen. Fordulj oda egy emberhez, és mondd meg, hogy Krisztus a legnagyobb önzetlen. Én meg őt követem. Ő az én mintám. Tudod, a fiúságban élők és a fiúságban járók egyszerűen nem használják az embereket, hanem szolgálják és felszabadítják, hogy az elhívásokat be tudják teljesíteni Krisztusban. A következő,
az árvaság szelleme egyszerűen az atyaságba se enged mozogni. Hogyha van is gyereke, nem tudja a gyerekeit gyermekként kezelni, hanem elutasítja, hogy távol tartja, nem tudja átadni a szeretetet, a szeretettséget, a jóságát megosztani. A fiúság szelleme pedig egyszerűen vonzza a gyerekeket. Vonzza, ha valaki fiúság szellemében jár, akkor a gyerekek vonzódnak hozzá, az atyaság, mert ez az atyaság. Az atyaság mutatkozik meg, mert senki se ismeri az atyát, csak a fiú. És amikor a fiúságba elkezdesz élni, járni, mert kijelentetett számodra a mennyei atya, mint apa, apa, akkor az azt jelenti, hogy a gyerekeket vonzza ez a kijelentés, vonzza ez a légkör, vonzza ez az atmoszféra, vonzzák azok a személyek, akiknek kijelentetett az atya. Ezért a fiúság szellemében járók, figyeld meg, hogy nagyon könnyen tudnak gyerekekkel foglalkozni. És szeretnek azokkal foglalkozni. És ez jó. Mi? Sokszor az árvaság szellemével küszködők, hát akár vezető, akár szülő, harcban állnak még a saját életükben levő kapcsolatokkal is. Úgy érzik, hogy a saját szellemi atyuk is verseng velük, hogyha szellemi apa kéne, hogy legyen, de egy árvaság szellemével küzd, akkor úgy érzi, hogy a szellemi fia vetélytársa. És egy versenytársként néz rá. Egy szellemi fizikai gyerekek visszahúzódnak azoktól, a személyektől, vezetőktől, akikben az árvaságot érzékelik. Mert félnek tőle. De az azt jelenti, hogy muszáj, ahogy növekszel, nősz, idősödsz, akár nem csak természetes korban, de ismeretben, bölcsességben, Krisztusiban, szellem erejében. Muszáj, hogy a fiúságban is növekedjünk, és az atya megismerésében is növekedjünk, mert különben a következő generációnak nem tudjuk átadni. Mert akkor a következő generáció távol tartja magát. Lehet, hogy ez ösztönös, lehet, hogy nem is karakterbeli, jellembeli problémák miatt, lehet, hogy csak szellemi dolgok miatt. De hogy át tud adni, szükséges, hogy átéld te magad is, mint anya, apa, nagymama, nagypapa, átéld a fiúságot is. Hogy átéld az Istennek az atyaságát. És hogyha egyedül nevelted a gyerekeket, vagy egyedül neveled, akkor is meg kell találni azokat a kapcsolódási pontokat, akiken keresztül, testvéreken, nővéreken, bátyokon, öcsökön, húgokon keresztül Istennek az atyasága valamilyen módon be tud jönni az életembe. Emlékeztek Ruth meg Boász történetére? Hogyha azt egy mostani nem bibliai gondolkozásmód és nem bibliai világképpel közelíted meg a sztorit, emlékeztek, hogy az anyós azt mondta, hogy hát menjen ki hajnalba a mezőre, és amikor éppen alszik a Boáz, akkor bújjon a takaró alá. Hát most én csak elmondom. Tehát elmondta pontosan, hogy a lábához meg minden lényegtelen, de hogyha ezt most elmondod, ezt egy mai világszemlélettel akkor azt mondod, hogy hát ez nagyon necces. Nagyon necces, hát ti nem ezt tanítjátok, Pali. Nem azt tanítottátok, hogy semmilyen testi közeledés, még nincs házasság. De az a helyzet, hogy ott nem szexről volt szó, hanem ott egy befedezésről volt szó. Ott arról volt szó, hogy az atyaság átéléséről volt szó, hogy ő elfogadja és kéri. Nem gondolnám, hogy számított arra Ruth, hogy a végén megkéri a kezét.
Mert jog szerint nem sok esélye volt, mert volt egy másik rokon, akinek joga lett volna a törvény szerint, és kötelessége lett volna, hogy elvegye feleségül. Az meg nem akarta. Mert Moábita, meg minden, meg özvegy, nincs gyerek, sincs, ki tudja, lehet, hogy azért nincs, mert meddő, meg pogány, stb. Stb. Lehet, hogy a férje is miatta halt meg. Én nem akarok még egy másik lenni, gondolták, vagy gondolhatták. De ez a Boáz, amikor fölébredt, és a lábánál ott volt a takaró alatt Rút, hát mit gondolhatott az a férfi? Nem csiklandozta, nem simogatta semmit, ne gondolj ilyesmit. Hanem egyszerűen ez a férfi is istenfélő volt. Ám nem zavart el, hogy menj innen, te ringyó. Elküldhette, van, most elküldenék. Most elküldenék, elmondanák minden kának. Nem? De ez a férfi ott meglátott valamit Rútnak a szívéből, hogy ez a lány, ez nem a testiséget, nem a paráznaságot, hanem valami olyasmit, amit az ő nemzetében nem élt át, és ott hagyott csapott papot, ott hagyta a rokonságát, ott hagyta gyakorlatilag az apját, anyját, és eljött egy teljesen idegen nép, nemzet közé, ahol tudta, hogy kutyaként bánnak vele, mert özvegy. Kutyaként bánnak vele, mert körülmetéletlen nemzetből, pogány nemzetségből származik. Egyszerűen nem találja a helyét. Nagyon kicsi esélye volt, hogy ott egyáltalán férhez menjen, vagy semmi. Emlékeztek rá, még az anyósa is mondta, hogy eljövesz meg, hogy nincsen rá esély. A törvény tiltotta. És mégis Isten Boáz, és akkor bekerült végül Dávidnak a ők anyja, vagy még közelebbi déd. Szóval egész közeli rokonja lett Dávidnak. Szóval legyünk ebbe bátrak. Jó? 8. Az árvaság szellemének problémája van a haraggal és a dühvel. A fiúság szelleme az atya azon képességére támaszkodik, hogy ő irányítja és vezeti a jövőjüket. Tehát amikor mondjuk düh, harag, az tör föl, nem föltétlen az árvaság szellemével van probléma, de lehet. Lehet, hogy csak meg kell térni a dühből, meg a haragból. Dühösködésből, haragosságból, indulatosságból. De lehet, hogy az indulatosság, a dühösködés és a haragosság miatt árvaság van. Ehhez kell az, hogy vagy adjon kijelentést Isten a Szent Szellem által, vagy lesz szabadulás hétvége, adjon vezetést, és meg kell törni, és ki kell űzni. Gyakorlatilag az árvaság szellemével élők egyszerűen manipulálás eszközeként látják azt, hogy az érzelmükkel befolyásoljanak másokat, és érzelmileg vezessenek, kontrollálhassanak másokat, mert úgy érzik, hogy nekik mindenképpen vezetniük kell, nekik mindenképpen irányítaniuk kell, és hogy elérjék a céljukat, ezért néha nem megy másképp, mint indulattal, haraggal és dühvel. De ez nem jó. Van úgy, hogy ez az árvaság szelleme. És ezt Isten nagyon egyszerűen közelebb von, szeretetével, jóságával megérint, az atyaságából még többet belénk tölt, és azt veszed észre, hogy egy békesség, egy nyugalom, egy salom jön rád. És nem hoznak ki a sodrodból. Nem hoznak ki sodrodból a kuncsaftok, nem hoznak ki sodrodból az előtted levő bénázó sofőrök, nem hoznak ki a sodrodból a melletted mutogató emberek, stb., vagy a diákok, a gyerekek.
9-es. Az árvaság szelleme mindig versenyez. Verseng. A fiúság szelleme meg mindig áld másokat. Tehát van úgy, hogy persze mondják, hogy általában a fiúk mindig szeretnek versenyezni, és hogy ki győz, ki ír oda hamarabb, ki lesz a több, stb. Ez nem föltétlen az árvaság szelleme, de hogyha állandóan fölül akarod múlni a gyülekezetbe a X-t, az Y-t, stb., az már, hogy engem mondja, az már nem biztos, hogy jó. Persze fölülmúlhatsz engem, nem erről van szó, de ne ez motiváljon. Jussál tovább, mint én, erőben, hatalomban, tekintélyben, bölcsességben, Krisztusiban, de ne vetekedésből, és ne azért, hogy nagyobb akarj lenni. Akkor fogsz tovább jutni, hidd el, és akkor fog Isten följebb emelni téged, amikor azt fog motiválni, hogy szolgálj. Amikor a fiúság szelleme motivál, hogy segíts és másokat áldásba betámogass és fölépíts. És ez jó. Amikor fiúces. Az árvaság szelleme mindig versenyez. Verseng. A fiúság szelleme meg mindig áld másokat. Tehát van úgy, hogy persze mondják, hogy általában a fiúk mindig szeretnek versenyezni, és hogy ki győz, ki ír oda hamarabb, ki lesz a több, stb. Ez nem föltétlen az árvaság szelleme, de hogyha állandóan fölül akarod múlni a gyülekezetbe a X-t, az Y-t, stb., az már, hogy engem mondja, az már nem biztos, hogy jó. Persze fölülmúlhatsz engem, nem erről van szó, de ne ez motiváljon. Jussál tovább, mint én, erőben, hatalomban, tekintélyben, bölcsességben, Krisztusiban, de ne vetekedésből, és ne azért, hogy nagyobb akarj lenni. Akkor fogsz tovább jutni, hidd el, és akkor fog Isten följebb emelni téged, amikor azt fog motiválni, hogy szolgálj. Amikor a fiúság szelleme motivál, hogy segíts és másokat áldásba betámogass és fölépíts. És ez jó.

az már nem biztos, hogy jó. Persze fölülmúlhatsz, engem nem erről van szó, de ne ez motiváljon. Jussál tovább, mint én, erőben, hatalomba, tekintélybe, bölcsességben, Krisztusiban, de ne vetekedésből, és ne azért, hogy nagyobb akarj lenni. Akkor fogsz tovább jutni, hidd el, és akkor fog Isten följebb emelni téged, amikor azt fog motiválni, hogy szolgálj. Amikor a fiúság szelleme motivál, hogy segíts és másokat áldásba betámogass és fölépíts. És ez jó. Amikor fiúságból járunk, akkor folyamatosan azt radarozod egy-egy összejövetel előtt, amikor eljössz, és még nem kezdődik el az alkalom, hogy hogyan tudnék valakit fölvidítani, hogyan tudnék valakit bátorítani, hogyan tudnék valakinek örömöt szerezni. Lehet, hogy egyszerűen az, hogy hozol neki egy Balaton szeletet, vagy lehet, hogy csak az, hogy átöleled, lehet, hogy csak annyit, hogy megmondod neki, hogy de jó az a smink, aztán kiderül, hogy nincs is rajta, de... Vagy... Mi? Az aztán a bók. Ja, azt nem mondták, hogy... Ja, igen. Jó? Vagy milyen jól áll az új frizurád, és akkor kiderül már egy hónapja, az van, de... Tehát ugye én is belefutok ezekbe, de hát az a helyzet, hogy muszáj, hogy kedvesek legyünk egymáshoz. Higgyétek el, hogy ezek olyan primitívnek, egyszerű, ha úgy tetszik, természetes és közönségesnek tűnő dolognak látjuk sokszor ezeket, de hát mi, hogyha nem ezek által érzed jól magadat? Nem csak az, hogy mostan énekelsz egy új éneket, amikor belép valaki, hogy Hakasheberebano, jeszetebelodoró, hanem megmondod, hogy de jó, hogy látlak, stb. És akkor látod, hogy nagyon álmos, nem mondod, hogy hú, de álmos szemeid vannak, hanem egyből hozhatok egy kávét. Mi? Vagy érted, hogyha föl akarsz vidítani, akkor ne azt mondd, hogy megbocsátok neked. Áldjon meg az Úr. Következő, 10. Az árvaság szellemének nincs önbecsülése. A fiúság szellemében járó, az pedig az atya elismerésében és megbecsülésében jár. Tehát egy elfogadottságban jár. Akkor is, hogyha emberek nem fogadnak el, persze az abszolút nem egy jó érzés. Én aláírom. De hogyha tudod, hogy ki vagy az Úrban, ki vagy Krisztusban, ki vagy Isten családjában, tudod, hogy a mindenható Isten a te apád, és a fiúság szellemében erős vagy, akkor az azt jelenti, hogy el tudod kezdeni szeretni magadat, elfogadottnak látni magadat, akkor is, hogyha elutasításban van emberektől részed. Mert tudod, hogy ez nem az én identitásom. Az én identitásom az, hogy az atya nem csak elfogadott, hanem meg is becsült. És én nem megbecsült ember vagyok. És hogyha nem vagy köztiszteletben álló személy, akkor is én Isten tiszteletében álló személy vagyok. Tehát most ne is félnem azt, hogy most tisztel engem, de tisztel engem. Mert megbecsül. Ezt a Károli így fordítja, hogy megbecsült téged. Egy másik fordítás, emlékeztek, hogy bízik benned. És mivel megbecsülés bízik benned, megoszt titkokat veled. Rád bíz olyan dolgokat, ami számára érték. Vannak dolgok, amiket rábíznál X gyerekre itt. Igen, de vannak dolgok, amiket nem bíznál valamelyikre rá. Nem? Vannak dolgok, amiket rábíznál X testvére, de vannak dolgok, amiket nem bíznál rá ugyanarra az emberre. Nem? Miért? Mert úgy nagyjából ismered, hogy hát mi van, hogyha nem becsüli meg, kárt okoz, stb. Most képzeld el, hogy az atya hogy gondolkozik.

0: mérlegeli, hogy hát én most ezek közül most melyiket bízzam meg? Hát nincs itt egy se, aki meg tudná becsülni. Vajon így gondolkodik? Nem. Eszméletlen, hogy micsoda hite van, micsoda látása van Istennek rólad, meg rólam. Embereket bízott ránk. Nem csak rám. Mondom melletted levőnek, rád is. Meg rám is bízott embereket. Ezt tudod, mit jelent Istennek? Drága. Mert komoly árat kellett fizetni azért az emberét, akit rád bízott. Még akkor is, hogyha az egy. Lehet, hogy az a te férjed, lehet, hogy a feleséged, lehet, hogy a gyereked, lehet, hogy a szellemi gyereked, lehet, hogy a testvéred, az öcséd, a bátyád, a hugod, a nővéred, főnököd például, vagy beosztottad, munkatársad. A mennyei atya szeretete és jósága teszi stabillá a fiúság szellemében élőket. Tehát azt figyeld meg, hogy nem kell neki sok pénzt keresni, hogy fiúbként érezze magát. Nem kell neki több mindent birtokolni, hogy szeretettebbnek érezze magát. Nem kell neki a köz, tehát a több ember elismerése ahhoz, hogy ő tudja, hogy kicsoda, tehát hogy biztonságban érezze magát, és stabil legyen a személyiségébe. Olyan kultúrában élünk, ahol a pénznek és a hatalomnak identitás meghatározó ereje és szerepe van. Jön egy új garnitúra, a teljes kiszolgáló gárdát, hogy mondják ezt, van egy, az egész klientúrát kicseréli. Ezért sokszor a józan paraszti ésszel úgy gondolkodnak az emberek, hogy ne legyen váltás, mert ha most váltás van, akkor az egész klientúrát kicserélik, amit elvittek maguknak az elmúlt években. Most jön egy más sok tízezres klientúra, és az megint lenyalja az egészet. És nem hiányzik. Miért? Mert az emberek ebbe a társadalomba az identitásukat a pénzben és a hatalomban, az emberek befolyásolásában érzik. És hogyha nincs pénz, vagy nincs hatalom, nem részük ennek, vagy annak, vannak ilyen hárombetűs mozaik szavak, tehát hogyha nem része ennek a kisznek, vagy ennek, vagy annak, akkor nem érz, hát most csak mondom, akkor nem érzik magukat identitásukban olyan fontosnak. Én fontos vagyok akkor is, hogyha nem vagyok NER tag. Én hidd el, hogy fontosabb vagy, mint sok millió más ember, ahogy te a fiúság szellemével élsz és jársz. Isten egy csomó dolgot rád bízott. Emberek sorsa és élete van rád bízva. És mondom melletted levőnek, fontosabb vagy, mint gondolnád. Úgyhogy változtasd meg a gondolkozásmódodat. 11-es. Az árvaság szelleme, ugye, odajukottunk, elsődlegesen az anyagiak tulajdonlásán, a fizikai megjelenésen, cselekedeteken keresztül fejezi ki, vagy éli meg az identitását. A fiúság szelleme pedig egyszerűen az atya megerősítésében éli meg az identitást. Az a helyzet, hogy a János 3.35-ben azt olvassuk, hogy az atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent. Sokszor az, hogy nincs semmim se. Mindig kevés van. A szegénységi mentalitás sokszor az árvaságból származik. Mert nézd meg, a fiú kezébe adott mindent az atya. Ha a fiúság szellemében élsz, akkor nem aggódsz afelől, hogy mit van a bankszámlán, vagy mit nincs. Mert nem ettől vagy szegény, és nem ettől vagy gazdag. Olyan világban élünk, hogy ezt kérik számon, vagy ezt nézik meg. Annak idején, 81-ben, amikor az első feleségem kezét megkértem az apjától, akkor 4 kérdést tett föl, hogy van-e lakásom, OTP takarékbetétkönyvem, akkor ez volt, a harmadik a diplomám, és milyen örökség vár rám. Amikor elmondtam az elsőről, hogy hát az nincs, másodikra hát az nincs, harmadikra hát az még nincs, negyedikre, hogy az a helyzet, hogy 5-en vagyunk testvéreim, szülei még egész jó állapotban vannak, és egy fél házuk van, úgyhogy ha most eladnák, akkor is hát nem túl sok lenne a részünk, de hát mondjuk én is direkt azért már festettem a dolgot ott le. Ő annyit mondta, jó, akkor hagyjam békén a lányát, menjek el papnak. Tudod, a fiúság szelleme az nem abban méri az identitást, hogy milyen van, vagy milyen nincs. Mit birtokol, vagy mit nem. Mit fog meg, meg mit nem. Nem ettől vagy Istennek a szeretett gyermeke. Hogyha te szép autóval jársz, dicsőség az Úrnak. Hogyha ezt úgy teszed hittel, hogy Isten gyermekeként egy a mennyi atyától áldásként átélve, dicsőség az Úrnak. De hogyha egy romos autóval jársz, és ezt úgy teszed meg, hogy Isten szeretettségében egyik őtök se különb a másiknál. Csak az egyik beizzadt benne, a másik a melegbe. Ennyi a különbség. De egyébként nem vagy értékesebb, hidd el. Akkor se, hogyha sokad van, és akkor se vagy értéktelenebb, ha kevesebbed van. Ezt el tudod fogadni? Mi? Halleluja. Még egy. János 13.1 és a János 6.45 azt mondja, a húsvét ünnepe előtt pedig Jézus tudta, hogy eljött az órája, átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit ezen a világon, mindvégig szerette őket. János 6.45 megvan írva a profétáknál, és mindnyájan Istentől tanítottak lesznek, valaki azért az atyától hallott és tanult, az én hozzám jön. Ebből én megértettem valamit, hogy a fiúság szelleme az szereti a testvéreket. A fiúság szelleme egyszerűen arra indít, hogy a testvéreimmel közösségbe legyek. A fiúság szelleme arra vezet, hogy állandóan a főhöz, a testbe akarok bekapcsolódni. Mert azt mondja, hogy szerette az övéit ezen a világon a fiú. Tehát onnan lehet megismerni, hogy a fiúság szelleme benned van, hogy a fi és nő testvéreidet, öcséket, húgokat, nővéreket, bátyokat szereted, értékeled, nem menekülsz el tőlük, megkeresed őket. Egyszerűen beengeded a szívedbe, sőt, behívod az életteredbe. Van időd számukra. Én nem azt mondom, hogy most 500 testvérnek, húgnak, ösnek, nővérnek, bátynak kell, hogy legyen időd, és pizzázzál annyival, bár egyszerre lehet. De azt igen, hogy ne rejtsd el magadat. Ilyen egyszerűen szépen fogalmaz Izajás próféta 58. fejezetében a Károli fordítás, amikor a böjt, azt mondja, hogy nem az a lényeg a böjtbe, hogy mostan gyötörd magad, meg lefogyjál. Hanem az, hogy, és ott az egyik dolgot emelem csak ki, hogy ne rejtsd el magad a te testvéred elől. Hanem nyíljon meg a szíved. Figyeld meg, vannak testvérek, akik akár a szocializáltságukból fakadóan, akár a neveltetésükből fakadóan, egyszerűen ezekbe jobbak. Tanulni kell azoktól egymás között, akik ezekbe jobbak. És akik nyitottabbak, akiknek ez könnyebben megy. Nézd meg, lesd el, hogy csinálják. Jelentkezz be náluk egy ebédre. Vagy jelentkezz be náluk egy teára. Hogy segítes krumplit pucolni, segítes elmosogatni, és akkor részed lesz abban is, hogy átélt, hogy ezt hogy csinálják, hogy ez a nyitottság, a befogadás ott van az életükben. Amen. És ott van a másik, hogy azért az atyától hallott és tanult, aki atyától hallott, az hozzám jön. Tehát nem menekül el, és hozzám jön az a fej, a test, a testhez jön. Az egyszerűen szeret jönni, ahogy Dávid mondja, hogy örvendeztem, amikor már mondták reggel, hogy menjünk el az Úr házába. Az nem úgy volt, hogy na már megint. Hanem egyszerűen beírta a naptárba, és reggel, amikor a szempilláit kinyitta, ránézett a naptár. De jó, ma is Isten tisztelet lesz. De jó, ma is együtt fogjuk dicsérni az Urat. És már erre tréningelt a feleségét, erre tréningelt a gyereket. Úgy mossátok a fogatokat, hogy abból utána Istennek a dicsérete jön ki a szátokból, jó illatként tudjon áradni a mennybe, stb. Stb. Tehát lehet azt abszolút. Még egy dolgot hadd mondjak el. Pontosan ebből fakad az árvaság szelleme magányossá akar tenni. Az árvaság szelleme bele akar az egyedülálló, nem ugyanaz, hogy mondjam, magányosságba akar kergetni, mert az, hogy most, tehát, hogy egyedül vagy, tehát nem vagy házas, attól nem vagy árva, meg nem vagy magányossá. Jó. Csak hogy nehogy félreértés legyen. János 8:16, de ha ítélek is én, az én ítéletem igaz, mondja Jézus, mert én nem vagyok egyedül. Hanem én és az Atya, aki küldött engem, együtt vagyunk. Tehát figyeld, nem vagyok egyedül. A fiúság szelleme, az nincs egyedül. Még akkor is, hogyha elment ő maga egyedül egy helyre, és imádkozott. Ő nem küzdött a magányossággal. Pedig őszintén, szerintetek, ki volt ott körülötte olyan, aki megértette őt? Szerintem senki. Ki volt, aki megérthette az elhívásának a mélységét, az atyának, az atyával való közösségének a mélységét? Senki. De nem volt magányos, nem volt egyedül. János 8:29, aki küldött engem, velem van, nem hagyott engem az atya egyedül azért, mert én mindenkor azt csinálom, ami neki kedves. Tudod, a magányosság sokszor abból származik, a magányosság érzés, az egyedülvalóság, az, hogy egy ilyen izolált módon érzem magam elszigeteltnek, és úgy érzem, hogy partvonalon kívülre került az életem. Tudod miért? Mert nem azt csinálom, amit az atya kért. Az árvaság szellemét onnan lehet fölismerni, hogy mindig úgy vissza akar húzódni, távol akar maradni, nem akar belekeveredni, de figyeld meg, azt mondta Jézus, nem vagyok egyedül, nem hagyott engem az atya egyedül, de azért, mert mindig azt csinálom, ami neki kedves. Keresd azt, hogy mi az atya akarata. Keresd azt, hogy mi kedves neki. Keresd azt, hogy mit szeretne ő. És azt veszed észre, nem fogod magányosnak érzni magadat. Nem fogod egyedül érezni magadat. János 16:32-33, eljön az óra, mondja Jézus, és már eljött, hogy szétoszoljatok, kiki az övéhez, engem egyedül hagyjatok, de nem vagyok egyedül, mert az atya velem van. Ezeket azért mondom nektek, hogy legyen békességetek bennem. A fiúság szelleme És az árvaság szelleme az, amikor egyedül van, az árvaság szelleme nem hagy nyugodni. A fiúság szelleme, ha egyedül is van, tud békességben van lenni, mert tudja, hogy nem magányos. És még van sok minden más kijelentés, de most ennyi elég. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Az a helyzet, hogy ja, az még el, hadd mondjam, János 15-ből. Én vagyok az igazi szőlőtő, mondja Jézus, és én a atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, ami bennem gyümölcsöt nem terem, lemetsz. Mindaz pedig, ami gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt terem. Ilyen. Ez a fiúság. Abszolút nem jó érzés egyébként, sose semmikor, amikor lemetszik. De ezt mindig Isten azért csinálja, és a fiakat, zsidó 12, ezt sokszor azért csinálja, hogy több gyümölcsöt teremjünk. És emlékezzetek meg újból Sámuelről, emlékezett Mózes. Apa nélkül nőtt föl, anya nélkül nőtt föl. Hát bizony, természetes apa és természetes anya nélkül. Eszter, Jósiás, Josafát, ott volt még, ki volt, mint mondtam, Timóteus. Természetes szinten apa nélkül nőttek föl. És nem csak maguk számára élték meg az atya szeretetét. Nem csak maguk számára élték meg a szeretettséget. Ezek úgy tudták megragadni Isten atyaságát, mások tekintélyek, keresztül Isten gondviselését, hogy mások számára, sőt, mindegyik, ha megnézed, egész nemzet számára áldássá lettek. És rajtuk keresztül Isten szabadulásokat, szabadításokat végzett. Bármilyenek a körülményei, bármi is volt a múltadba, egyszerűen tudomásul kell venni, nem a természetes származás, nem a természetes apaság, anyaság az, ami végképpen determinál. Befolyásol, de Istennek a szeretete és jósága ezt túl tudja, fölül tudja írni. És ha szükséged van arra, hogy Isten szeretete és atyasága fölülírja az elmúlt évek vagy évtizedek árvaságát, amit átéltem, atyaságtalanságát, amit átéltem, szeretetlenségét, amit átéltem, akkor kérlek, hogy mondd el velem. Ugyan nem érzed, akkor is mondd el velem. Bátorítandó a melletted levőt, aki úgy érzi, és hogy most akkor ne egymást figyeljük, hogy ki mondja, mert ha ő mondja, akkor nyilván ő árva. Én nem vagyok, azt csak azért sem mondom. Hanem bátorítsuk egymást, mint a megtéréskor, emlékeztek? Neked nem kell akkor azt megtenned, miért mondod el? Képmutatás? Nem, bátorítás. Úgyhogy mondjuk el együtt, mennyi édesatyánk. Köszönjük a te szeretetedet. Köszönöm a te jóságodat. Mindent, amikor megalkottál és megteremtettél, a te szeretetedből és atyai mi voltodból teremtetted, az atya és a fiú kapcsolatából, a Szent Szellem által, együtt, közösen, egymással egyetértésben. Köszönöm, mennyei atyám, azt az életet, amit eddig élhettem, bármi is volt, bárhogyan is volt, arra kérlek, minden árvaság szellemétől, szabadíts meg engem. Én megbánom azt, amikor hagytam, hogy az atyaság szelleme befolyásoljon a gondolataimban, érzéseimben, döntéseimben, kapcsolataimban, beszédemben, motivumaimban. Én most megtérek ebből, és arra kérlek, segíts meg, Uram, adj kijelentést, a te jóságod és szereteted változtasson. Hadd ismerjelek meg téged, többet belőled, mint atyát. A fiúság szellemével töltsd be engem, mert ez bennem van. Hadd érezzem ezt, hadd járjon át a gondolataimban, beszédemben, kapcsolódásaimban. Úgy akarok élni, hogy büszke legyél rám. Úgy akarok élni, mint aki büszke te rád, hogy te vagy az én édesatyám. A Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.